Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in your know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Felhők is lehetnek az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
2: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hung Expo-n német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon

0: északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: csak 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megnyílik az út a szélerőmű fejlesztések előtt, felmérik a balatoni bringa körállapotát. 30 fok körül lesznek ma a maximumok. Jó reggelt kívánok, Híja Anett vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. Az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-éig kell visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos. A készítmény a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltásra szükség van. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, illetve biztonságáról, mondta el Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással

0: karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Az előrejelzések szerint messze még az ősz, de hogy pontosan milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban, az most kiderül. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk. Országos csapadék továbbra sem várható. Csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futószápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinformtól tudjuk, hogy még ma is aszfaltozzák Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót. Ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugat határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell készülni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggel, drága barátok, kezdjük ezt a napot. Picit káosz van a fejünkben, itt már reggel itt 1000 fokon égünk, mert a turnénak a technikai dolgait kezdtük el megbeszélni, aztán rájöttünk, hogy inkább ne tegyük. Na mindegy is, az iskola kezdés, ezzel foglalkozik mindenki. Jó reggelt, Évi, amúgy, bocsánat.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt,
0: szavaztok. Annett, hello,
1: jó reggelt,
0: hát itt vagy.
1: Sziasztok, igen.
0: Én csak tegnap láttam a tévében, hogy azt a TV2 adta, hogy mekkora elnézést, káosz volt az iskola kezdés első napja, ugye, főleg Budapestnek. Nem tudom, hogy láttátok-e. Örjöngtek az autósok.
2: Elszokott mindenki a forgalomtól, és most vissza?
0: Hát elszokott a forgalomtól, de ugye nagyon-nagyon sok baj van. Tehát közben még ezek a városrombolók, tényleg a Budapest városvezetése egyszerűen csak rombol. Nézd meg, hogy mi történt tegnap a városban. Nézzétek meg a képsorokat. Tehát elképesztő, örjöngtek az emberek. De most például most mondok egyet. A Bakcsomópontnál van a felüljáró, és hogyha jössz ugye a Budaörsi útról, igen, akkor vagy fölmész a felüljáról, vagy jobbra elmész, és mész tovább ugye a kereszteződésbe. Oda egyszer csak hirtelen, abból a két sávból, ami a felüljáró mellett menne el, hirtelen egy ilyen oszlopokat raktak ki, buszsáv, most várjál, és balról buszsáv, az oszlopok mentén, balról buszsáv, ki van háromszor írva, hogy busz, busz, busz, busz. Na most csak háromszor, utána vége, már nem buszsáv.
2: És na, ennyi volt?
0: Ennyi volt. Tehát beszűkíti egy sávra az autósokét, a busz az balról rámehet az oszlop mögé az ő három busz feliratára, de már a harmadik busz felirat után nem buszsáv.
2: Nem.
0: És ez mit eredményez, hogy az autósok torlódnak végig szinte Budaörsig, azért, mert egy sávra szűk, a busz sáv, na most jön a szép, többször végignéztem, azért merek ma beszélni róla, mert többször láttam. Nem használja a busz. Mert szar rá menni. Mert nem lehet, mert annyira kacifántos rá menni, onnan,
2: meg,
0: hogy jobbról az oszlopok, balról és nem megy rá. És az autós is simán rá mehetne egyébként, mert szaggatott vonal van a záró mellett, tehát jobbról rá tud menni a buszsávra, mert három busz felirat után már nem buszsáv.
2: De valószínűleg megijed az autós, hogy ez valami beugratás.
0: Pontosan. Lesz. Pontosan, és az autós nem mer oda menni, egyébként joggal, mert három busz feliraton át kell menni, az illegális. A harmadik busz után már jó.
2: Fél, hogy csapda, fél az
0: gyerekek,
2: autós.
0: Őrület, és ezzel mit okoznak? Megint csak. És ugye tegnap láttam, azt hiszem a TV2-nek volt ez a riportja, hogy a csávó jött be motorral a riporter reggel a csúcsforgalomban valahonnan egy agglomerációs területről, lényeg az, hogy az M1-esen. Na, nem kell tovább mondani. Nem. Jött be egészen be a városba, hogy a város mit csinál, a kamionok, az autók, azt a motorra nem lehetett bejutni.
1: Azt a mindenit.
0: Na most akkor jó a városvezetés, kérdem én. Jól csináltak bármit is? Vagy tényleg az van, hogy az autós a hibás?
2: Igen.
1: Hát mindent gondoltak-e
2: arra, hogy
0: az autós nem hibás, az autós sima ember.
1: Igen, de mindent az autósra fognak, hogy miért nem járnak tömegközlekedéssel be, és nem kell ide ennyi autó. Oké, de hogy oldjuk meg?
0: Nem kell ide ennyi autó, hanem ez az autó, ez el van adva. Ez a kereskedelemben benne van, ez hozott egy csomó pénzt az országnak, tehát ezek az autók meg vannak véve. Tehát, hogy ez már ott van emberek tulajdonában.
2: Igen.
0: Erről akkor lehet lebeszélni az embereket, hogyha annyira vonzóvá teszed. De hát az a koszos, szétrombolt város, amelynek a zöld törekvései is nevetségesek, hogy az az ember az engedje el az autóját?
2: De a családot nem lehet sokszor máshogy logisztikálni.
1: Igen.
2: Főleg iskolai
0: időben. Hogy nem lehet.
2: Én is tudom, kollégákon látom, tapasztalatból mondom, hogy nem tudják, amikor a két helyre kell két gyereket vinni iskolába, meg még el kell menni munkába is, akkor
0: lehetetlen.
2: Beül
1: és
2: az
1: utána
2: autóba.
1: Délután értek menni, és két különböző foglalkozásra elvinni,
0: pontosan,
1: és este otthon találkozni.
0: Igen. Na, ti tudtok az életszerűségről beszélni. Igen. Ezek meg azt se tudják, mi van.
2: Az nem üzenet, hogy ne gyere be autóval a városba. Akkor mit csináljak? És erre síri csend.
0: Nem, erre síri csend és kúsi.
1: Van válasz a P&E.
0: Nincs P&E, ezt felejtsd el. Nincs.
2: Ez nincs.
0: Ez egyszer volt egy kísérlet, valahol Kelenföldön van egy.
1: Igen.
0: Az is brutál, drága. Tehát használhatatlan. És csak ott. Hát máshol hol van? Azért 1000 irányból jönnek egyrészt be a városba emberek, másrészt laknak a városban emberek.
1: És nekik is van autójuk.
0: És nekik is van sokuknak autója, igen.
1: Igen.
0: Szóval, hogy ez, na mindegy, ez most csak azért, mert mindenki az iskola kezdéssel kezdi, és én tegnap láttam ezt a riportot, és tényleg annyira örülök, hogy nem a városban lakom, hogy ezt nem tudom elmondani.
2: Nem tudom, és teljesen megértem. Figyelj,
1: igen.
2: Az, hogy szombat, vasárnap délután is dugó van a városban, ez nevetséges.
0: Tehát ez erre nem az a válasz, hogy hagyd otthon az autódat, nem az a válasz.
2: Nem.
0: Old meg te, városvezetés, old
2: igen,
0: meg.
2: Ezzel feladat foglalkozni.
0: Pontosan. Mert ahogy, és akkor nem kell mondani, Gyuri, szerintem most abba is hagyhatjuk, mert ezer példát mondtuk. Igen. Tényleg, különböző országoknak, különböző nagyvárosinak példája működik. Működik. Igen, van olyan város is, mint például Kopenhága, ahol gyakorlatilag már csak bicikliznek. Van, csak az a város, az meg van csinálva.
1: És az élet is olyan.
0: És az élet is olyan, tehát pontosan.
1: Tehát szívesen biciklizni te is, nem?
0: Így van, tehát egyikből következik a másik. Én, de hogy bicikliznék szívesen, milyen vagy te? Milyen mondatok hagyják el a szádat, komolyan mondom. Most ki a szádat azonnal.
1: Jó, mindjárt. Magas nyomású.
0: Ezt is mondtam, a biciklizés nem mindenkinek a mániája.
2: És tehát, tudod elvinni, be kell adni, nem tudod elvinni a családot három felé reggel biciklivel, tehát nem fog menni.
0: Hát az a másik, de én nem szeretnék leizzadni, én nem szeretnék bekoszolni a ruhámat, én nem félek. Tehát ezer okom van. Én nekem a bicikli egy sporteszköz, nem közlekedési.
1: De úgy sem tudod elképzelni magadat, hogy mondjuk a spanyol tengerparton csak dehogy nem,
0: ott igen. De ott nagyon, persze. Nem a biciklivel van bajom, hanem azzal, hogy ez nem való a városban.
2: De ez egyébként teljesen igaz. Csak ezt az egy érvet is el lehet fogadni, hogy az ember fél a városban felülni a bringára. Én is így vagyok. Ezzel... Én világ életemben bicikliztem, még a Balatonon éltem. Eszembe nem jutna Budapesten biciklire szállni.
1: Nekem sem.
2: Tehát ezt is el kell fogadni.
0: Jönnek itt az SMS-ek, szerintetek hány szülő lett már úgy SMK-tag, hogy igazából nem is akarta? Szerintem nagyon sokan beleestünk már ebbe a csapdába. Csak jelentkez, semmi komoly, aztán mire észbe kapunk, már mi szervezzük a programokat, intézzük az ügyeket, és képviseljük az egész osztályt. Na, ki járt már így, kérdezi valaki? Igen. De igen, de az a baj, hogy hülyék vagytok. Mármint az, aki SMK taggá válik, az egyszerűen, a hülye az erős szó, de mondjuk azt, hogy óvatlan naív. Mert tényleg, ebbe beleugrani.
2: Szerintem meg a vérükbe van. Hát ők így találnak célt az életüknek. Szerintem ők egy külön szülőtípus.
0: Ilyen is van.
2: És aki meg azt mondja, hogy jaj, véletlen keveredtem ide, az meg álszent.
1: Akkor lép ki.
2: Az képmutató.
3: Kiléphetsz? Csak azért, hogy utána nem fogják a gyerekedet? Nem ez van az emberben, hogy beléptem, és oké, megcsinálom, még hogyha a hátamra pupnak nem hiányzik, de hogy a gyerekemet ne érje valami...
0: Nem lehet mindig ettől rettegni, a gyerekemen megbosszulják.
2: Nem a maffia azért.
3: De azért.
2: Iskola maffia.
0: De azért, de.
1: Terrorba
0: ja. Gabi bátyám, jó reggelt, elég rossz hírt kaptam az este. Az atya olasz bookmaker barátja, vagyis inkább a rossz nyelvek miatt úgy fogalmazzék, hogy távoli ismerőse, Antonio, tegnap komoly műtéten esett át, úgyhogy egy darabig nem tuti nem lehet számítani a biztos tippjeire, ezért a magán botanikus kert fejlesztését finanszírozási nehézségek miatt átmenetileg szüneteltetni fogom a McLaren-es. Na, tegnapi randizás, párválasztási különbségek témához. Azt mondta anno egy miskolci punáta nekem, hogy nem férfi a személyben többé, aki azt mondja, nem lenne képes megütni egy nőt. Na most ilyenkor mi van? Jó reggel, doktor J. Uh-huh. Mondja a nő, hogy az nem férfi, aki nem tud megütni egy nőt. Olyan, milyen elmebetegség van.
2: Szerintem
0: már.
2: Szerintem ez valami neten terjedő poén egyébként. Találkoztam igen? Mémekkel. Igen,
0: akkor,
2: igen.
0: Akkor viszont ez jó. Jó reggelt, bocsi, az iskola kezdés margójára. Terepjárós anyukák. Olyan picike 2500 lélekfős kisvárosban lakok, ahol az egyetlen lámpás kereszteződésben pont zöldet kapsz, akkor észesen vetted, és 3 perc alatt keresztül mentél rajta. Na, itt minek az autóval suliba hordás úgy, hogy az iskola utcájába ki kell hívni a rendőröket forgalmat irányítani. Gyalog 10 perc, a legnagyobb távolság nem normálisak. Hát de ne ítélkezzünk, tényleg nem tudod, hogy honnan megy tovább. Lehet, hogy pontosan akkor rakja ki a gyereket, és az iskola kapujától, ha megy tovább a legközelebbi városba dolgozni, akkor ér be a munkahelyére. Szóval ne ítélkezzünk, mert nem tudjuk a menetét az egésznek. Aztán jó reggelt, ez mi? Jó reggelt, most az iskola kezdés margójára, amiről még nem esett szó, ha a gyerek valamilyen idegi betegséggel küzd, nagyobbik fiunknál ADHS. ADHS? Az más, mint az ADHD, vagy az ADHS-nek a külföldi megnevezése?
1: Mindjárt megnézem, nem tudom én sem.
0: Mindegy, diagnosztizáltak, az autizmust most vizsgálják. A suli egy kínszenvedés. Az ilyen gyerekek nem tudják elvégezni a feladatokat egyedül, ami... egyre inkább elvárás. A házi, az órai munka és az extra feladat mind-mind ott tornyosul a mi asztalunkon. Egy iskolai kisegítő diagnózissal és heti érdeklődéssel a gyámügynél is minimum 1 év, mire kiutalják. Agyrém, üdvözlettel, Zsuzsanna.
1: ADHD-nak a német megfelelő.
0: A német megfelelő az ADHS. Aha. Ja igen, látom német számról ír ráadásul. Akkor ezek szerint ez Németországban is probléma, ez nálunk Magyarországon is probléma. De ez egy létező probléma, egyre több gyermeket diagnosztizálnak, vagy ADHD-vel, vagy az autizmusnak valamelyik formájával, és annyira nincs felkészülve erre a pedagógiai, vagy pedagógus kar, hogy azt el nem tudom mondani.
1: Igen, de nagyon nehéz felkészülni. Én 7 éve képviselem az úszóiskát is építem, és képzeljétek el, hogy amikor 7 évvel ezelőtt elkezdtem, egy 24 fős osztályból egy ADHD-s volt. Most 24 fős osztályból 16.
0: Igen.
1: És azért erre felkészülni, és ez egy nagyon szépen lassan beívódó történet volt, és semmi nincsen. Két probléma van. Ez egyik, van az, amikor a szülő nem veszi észre az ADHD-t, és úgy kell képviselni, és úgy kell segíteni a gyereknek. Ez a legnehezebb. Az már sokkal jobb, hogyha a szülő tisztában van azzal, hogy a gyerekével probléma van. Tehát itt mindenki...
0: Igen, nagyon sokszor a szülő tagadásban van,
1: így van,
0: és hogy... ő elfordul mindentől, aki esetleg mondja neki, hogy fiú, valami nincs rendben a gyerekkel, mert az ő gyereke rendben van. Ez a rosszabbik a gyereknek. Igen, az a jó, ha a szülő felismeri és foglalkozik vele.
1: Igen, és ebben ez egyébként ebből lehet egyszer egy vitát csinálni, mert viszont azt mondják azoknak a szülei, akiknek a gyerekeivel nincsenek problémák, tehát mondjuk marad az a... Tehát legyen, felezzünk el egy 24 fős osztályt, hogy a másik félnek, akikkel minden rendben van, ők nekik mindig alkalmazkodni kell ehhez a jelenséghez. Tehát, hogy nagyon nehéz, hogy akikkel tudsz haladni, vagy tudnak figyelni, vagy betudod, és ott van a...
0: Nagyon nehéz, először is nyilvánvalóan sok válfaja van ennek is. Jár ez sokszor figyelemzavarra, vagy hiperaktivitással, vagy mi egymás. Én azt gondolom, hogy egy jó pedagógus ezt tudja kezelni, főleg, hogyha tanulta, hogy kell ADHD-sokkal. Tehát lehet integrálni ezeket a gyerekeket a panaszmentes gyerekek közé, csak odafigyeléssel. Tehát ez lehet.
2: Szerintem egyébként ugyanígy megvoltak ezek a jelenségek, akkor is, mikor én voltam általános iskolás, akkor is, mikor ti. Ez a fogalom nem volt.
0: Igen, nem volt ez a fogalom, és nem foglalkoztak vele, és mégis átmentek, igen, átmentünk ezeken.
2: És akkor is a tanár
0: suriban
2: kénytelen volt alkalmazkodni, meg kénytelen volt dolgozni azokkal is, akik pörögtek, még nem figyeltek
1: ezzel
2: annyira.
1: Ezzel is egyetértek, csak akkor régen a szüleidnél úgy hívtak, hogy hiperaktív, és akkor a szülő is tudta, meg más volt a szülői gondolkodás. Ma a szülők sokkal érzékenyebben érintik, hogy ne legyen megbélyegezve a gyerek, teljesen egyetértek.
0: Persze.
1: Ne legyen kirekesztve a gyerek, ezt is oldjuk meg, de senki nem mondja el, hogy egyébként tényleg látom, hogy a gyereken baj van.
0: Gyerekek, annyi komoly témával foglalkozunk, így most reggel is meg el sem indítottuk a témáinkat. Ezek mind lehetnek majd valamikor témánk, nem most vesézzük ki, mert aztán semmire nem jut időnk. Jó reggelt üzeni a Tankcsapdás Pityó, és egy jó hír, egy jó SMS. Halleluja, nyertem 400 000-et a Tippmixen, legyen nektek is szép napotok.
2: Egyeztessetek a McLaren-essel, mert ő éppen most
0: ő most éppen veszít, igen. Jó, időjárás az Anettől nyugodtabb arcát mutathatja ma is az időjárás. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Dorina és Rebeka névnap van. 60 éves Salma Hayek.
3: Ó, micsoda gyönyörű nő.
0: Igen. 62 éves Keanu Reeves.
3: Hát ő is nagyon helyes.
0: 61 éves ma Lennox Lewis nehéz súlyú boxoló.
2: Na ő hogy tetszik?
3: Ő egy erős ember.
0: 74 éves lett Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező.
3: Nagyon cuki, tegnap néztem róla képeket este, amikor írtam neked az évfordulót. Nagyon helyes.
0: Helyes volt, nem tudom ma, hogy néz ki, de régen persze.
3: Igen.
0: 56 éves a Genesis újsághirdetés után keresett dobost. Ja, ez 56 éve volt.
3: Igen.
0: Tehát újsághirdetésben kerestek, a Melody Makerben kerestek dobost, és akkor jelentkezett Phil Collins, és ő lett a dobos.
3: Nagyon szuper durva. Én pont ezen gondolkodtam, hogy régen így működött, tehát, hogy feladtak egy hirdetést, mondjuk a Rolling Stones, vagy bárki, és akkor...
0: Mindenkinek más a sztoria, hanem maradjunk ebben.
3: Jó, csak hogy mennyivel könnyebb volt. Tehát megláttad az újsághirdetésben, és volt esélye.
0: De az, hogy zenekari tagot keresel, ez hogy ne? Ez volt mindenhol, Magyarországon is volt. Aha. Keresünk, itt a rockzenekar keres dobost, most mondtam valamit. És persze volt ilyen, de ma már nyilván Facebook meg más kapcsolódási körök ez könnyebbé teszik.
2: Mert hall mindenki mindenkiről, gondolom.
0: Hát én a Brian Johnson az AC/DC énekese. Igen. Ő a Jordi együttesben énekelt. Ugye meghalt Bon Scott, az AC/DC keresett egy énekest. És felhívta valami német nő egy ügynökségtől, hogy ön Brian Johnson, are you Brian Johnson? Mondta, hogy igen. Azt mondja, hogy eljönne egy meghallgatásra, egy zenekar énekest keres. És akkor ilyen, a Jordi zenekar sem volt, és az ilyen reklámokat énekelt fel, ilyen reklámspotoknak. És akkor mondta, hogy de hát kikeres, vagy milyen, hát azt nem mondhatja el, de hát mégis, hát mondja már, hogy ki, nem tudom, azt utána, néz, utána nézek. Igen, AC and DC. És AC and DC, mondta a német ügynökségtől a nő, és akkor a Brian Johnson nem itt a fülének, és akkor így került oda. Na jó, időjárás a Gyuritól, Szeged 15 fokos, 28 lesz napsütéssel, Veszprém 16 fokos, 29, ó, majdnem. Ez a gyúráson múlik. Hogy gyúrod össze a galacsit?
1: Hát a dobás se baj.
0: Az se baj, igen. Napsütése. Calgary 10 fokos, 23 lesz esővel, Baja 15 fokos, 29 lesz napsütés, Budapest 16 fokos, 28 lesz nálunk. És itt is napsütés. Na, és maradunk egyébként az iskola témánál, ha már iskola kezdés. Egy nagyon-nagyon érdekes vitát láttam. Amikor újságok, akár hát most éppen ez esetben külföldi újságok, újságírói véleménykülönbségüket fejtik ki a cikkben. És itt az iskola kezdésre Németországban már régóta megy a vita arról, hogy általánosban egyáltalán osztályozzanak-e. Nem elég-e valamilyen más módon a gyerekek teljesítményét megítélni, mert hogy a gyerekeket ez gátolhatja. Az osztályozás, mert akkor megfelelési kényszer van, stb. Stb. És a szabadságukat, a saját kreativitásukat nem tudják kibontakoztatni.
1: Ez itthon is, és mindenhol nagyon nagy vita, mert senki nem tudja, hogy pontosan mi a legjobb.
0: Igen, és itt vannak érvek, és az egyik újságíró ugyanabban a cikkben érvelt amellett, hogy igenis az osztályzat szükséges, mert az osztályzat az nem büntetés, a másik meg azt mondja, hogy a gyereknek leblokkolod a kreativitását, hogyha azt látja, hogy valamiből egy rosszabb osztályzatot kapott, és állandóan meg kell felelni egy számjegynek.
2: Hát az biztos, hogy a megfelelési kényszert megturbozza, azt tudja.
0: Viszont, hogy ez felkészít az életre, mondja az egyik.
2: Jó, beszéljük meg, mert ebben sem vagyok biztos.
1: Vagy motivál,
0: vagy lelomboz. Tehát én nem voltam mindig motiválva.
1: Hát majd megtudjuk, hogy téged hogy lehet egy gyerekkorodban motiválni.
0: Hát egyáltalán az, hogy a gyerek, hát figyelj, általános iskolában még mindig elvált a 4-es, 5-ös, nem? És hogyha valamiből 3-ast kapsz, azt azért, azt még az apád is megjegyzi.
2: Hogyne.
0: Szóval, pedig mi a baj a 3-assal? A skálán 5 darab szám van.
2: Én is ezt
0: hát abból
2: kérdeztem.
0: A középső miért nem jó nekem?
2: Tök ezt kérdeztem otthon általában.
0: Igen, Gyuri, de te intelligens vagy, és te valószínűleg ezzel a kis rafinált agyaddal győztél le olyan akadályokat, amelyeket ugye csak szorgalommal lehetett volna amúgy megoldani.
2: Há, amúgy az iskolában igen, de a családi érvelésben általában elbuktam.
0: A családi érvelésben elbuktál?
2: Nem mondták, fiam, 5-ös vagy. Baj lesz.
0: De igen, de miért? De miért nem jó 3-assal működni az életben?
2: Mert azt mondták, hogy ebből aztán nem lesz tovább tanulás.
0: De Gyuri, de hát az egész társadalom középszerű.
2: Igen.
0: Nagyon kevés kiemelkedő alak van.
2: Na, és ők azt szerették volna, hogy az legyek. De
0: kiemelkedő alak.
1: Igen, mert ők azt hitték, hogy ha 5-ös lesz, akkor jó lesz, jobb gyerek lesz, mint most.
3: Meg jobb esélyekkel indul, amit igen. A Gyuri is mondott, hogy jobb esélyekkel indul az életben.
2: És egyébként ez egy jó kérdés, amit Anett mond, jobb esélyekkel indul az életben, hogy korrekt dolog-e, hogy csak ezen múli pillanatnyi teljesítményeken, hogy te aztán jobb eséllyel.
0: Na, ez is egy kérdés. De most visszatérve főleg az általános iskolára, hogy valóban jót teszünk-e a gyerekkel, hogy rögtön elkezdjük egy ilyen 5-ös számskálán őt megítélni mindenben. Érdekes kérdés, nem?
1: Nagyon nehéz kérdés, mert elsőre gyorsan el tudnád dönteni, hogy igen vagy nem, de azért, ha mélyen utána gondolsz, hogy mit válthat ki hosszú távon, és nekünk hogy alakult az életünk, akkor elgondolkodtad, hogy lehet ebbe jó döntést hozni.
0: És egyébként, aki pártfogója, vagy pártolja ezt az osztályzatos rendszert, akkor hadd kérdezzem meg, hogy amikor sulinak vége, miért szűnik ez meg? Tehát miért nem osztályoznak bennünket az életben később is, a munkahelyen, a családban? Miért nem osztályzatok mentén élünk?
2: Ez logikus lenne.
1: Igen.
0: Ugye? Én is azt gondolom, hozzászoktunk a suliban, és tök jó egy visszajelzést kapni, nem? Hogy most 3-as vagyok-e az ágyban, vagy 5-ös?
3: Mondjuk én ezzel nem örülnék ennek.
2: Lehet, hogy jobban tempóznál.
1: Te örülsz, nincs.
0: De lehet, hogy tepernél, Anett. Egy 4-esért legalább.
3: És akkor, ha meg volt, én jártam úgy iskolában, általános iskolában, hogy engem rossz jegyet kaptam, és elnyomott, és nem tudtam utána teljesíteni, mert hogy magam alá kerültem.
0: Igen, te depressziós vagy, amúgy is. Igen, mindig
3: köszönöm.
0: De örülök, hogy elmondott, hogy akkor kezdődött.
3: Nem, de hát volt olyan, amikor a matekból hazavittem egy 2-est vagy egy 3-ast, és hogy onnantól kezdve ez megpecsételte, hogy én utálom a matekot.
0: Így van, persze.
1: Na jó, de hogyha ez ugye szexben...
0: Utálom a szexet.
1: Nem, ott kapsz egy 2-est, akkor elkezdesz teperni.
3: elkezd gondolkodni az ember, hogy hogy tudna javítani. Igen, ott, de nem biztos, hogy örülnék neki.
2: Tehát... megutálja, és azt mondja, hogy ez a szakkör nem nekem való, és kész.
0: Anett, és ez a lényeg, hogy senki nem örül egy kettesnek, egy hármasnak, senki, egyik diák sem örül. Tehát, hogyha erre edzettek bennünket, akkor az életben is folytassuk ezt.
3: Igen, csak nem biztos, hogy... Tehát például a hozzám hasonló típus, az nem motiválja a jegy.
2: De azért ma megnézhetnénk, hogyha a munkahelyen ilyen osztályozás lenne, az hogy nézne.
0: Jó, ma osztályozni is fogunk egymást, jó?
3: Szuper.
0: Na jó, ez az egyik témánk, a másik pedig ugye a Karocsai reptéről elkötött Cessna pilótája, aki egy csodabogár ilyen értelme, nem ezt mondom, hogy kövesse bárki is, de az, hogy valaki tényleg hihetetlen részegen bejut a Karocsai reptére, beül egy Cessnába, semmilyen pilóta jogosítványa nincsen, felszáll azzal a repülővel, és még viszonylag éppen le is teszi, a világát nem tudja, mert a mentősök találkoztak vele, és azt mondták, azt hitték külföldi, mert nem tud beszélni.
2: Hát, az biztos, hogy bármilyen társaságban ül le ezen túl sztorizni, az, ami ő megvan. Tehát, hogy neki...
0: Nézd, én erre azt tudom mondani, hogy a német és a magyar közötti különbség az az, amikor Matthias Ruszt a 80-as években felszállt Hamburgban egy Cessnával, és a radar alatt bejutott a Szovjetunióba, és leszállt a Vöröstéren, a németek így csinálják. A magyarok úgy, mint ez a fiatalember. Ez a mi folklórunk. Mi így repülünk Cessnával.
2: Kecskemétről látszok, ker oda a paks mellé, és kész.
0: Illegálisan, igen. Szóval, na jó, nem vicces a téma, nyilvánvalóan csomó kérdést felvet. Felveti például azt, hogy hogy jutsz be a Karocsai reptére. Felveti azt a kérdést, hogy egy teljesen laikus hogy tud elindítani egyáltalán egy Cessnát, nem hogy felszállni vele, nem hogy leszállni vele.
1: Hát mi is ezen gondolkodtunk, és ugye nyilván te értesz közülünk legjobban ehhez, hogy egyáltalán ezt meg lehet-e online tanulni, és utána az életben az mind úgy fog-e működni?
0: Én azt gondolom, hogy szimulátoron meg lehet tanulni. Azt, hogy nagyjából így odavágja a géped, mint ő. Ezt meg lehet tanulni. De másképp ne. Tehát az, hogyha ő tényleg bepálinkázva, besörözve, beül abba a pilótafülkébe, látja azt a sok műszert, sok gombot, kallantyút, mit tudom én, hogy mihez kell nyúlnia, hogy egyáltalán elinduljon az a gép. Majd az a gép guruljon, majd az a gép kanyarodjon még a földön, ugye, mert föl is kell szállni, és tehát azt anélkül, hogy ő látott volna bármit is, elképzelhetetlennek tartom.
2: Nincs felcímkézve olyan egyértelműen minden hogy ott a műszerfalon, hogy
3: ízlítás.
0: Nyom meg, húz le. Nem nagyon.
2: Az autókormány is rajta van, ugye, hogy tekert balra, tekert jobbra.
1: Na, de nyilván, igen.
0: Gyuri, mit tudom én, csomó per, mit tudom én, szekundum, vagy ilyesmi, az, vagy kilométer, vagy nem, olyan nincs, de mindegy is. Tehát abból ki tud következtetni, hogy az most akkor lehet, hogy hogy sebesség.
2: Aha.
0: Vagy mit tudom én, méter, vagy láb, az, akkor lehet, hogy az magasság. Szerintem, de más de nem hogy... tudsz kikövetni. Nincs odaírva, hogy magasságmérő, sebességmérő.
2: Szerintem ő ilyen adatokkal nem is foglalkozott.
3: Én is azt gondolom, hogy ő ment a világ.
0: Fullgáz?
3: Igen.
2: Fullgáz, és
1: de valamit tudnia kell, tehát nem úgy működik egy repülő, hogy beülsz, mint a kocsinál, elfordítod, és azt magadhoz húzod a kormány.
0: Nem.
1: De biztos vannak ott gombok, és hogyha nem tudod a gombokat, ez nem indul el magától.
0: Gyerekek, tudjátok, kit hívunk ilyenkor? Szakács Gábor, Boeing 737-es kapitányt, oktatót, egyébként a Smartwings főpilótáját. Mint tudjátok, ő az én oktatóm volt, ő minden típust repül, tehát, hogy Cessnában is kitűnő. Szóval el fogja nekünk mondani, hogy mi esélye van annak, hogyha egy totál laikus beül egy Cessnába, hogy ott egyáltalán elindítsa a motort.
1: Nagyon jó.
0: Aztán, hogy felszáll, aztán, hogy leszáll.
2: Ős tehetség. Itt aztán kijött belőle a vadászpilóta.
0: Az is Szakács Gáborra. Erről beszélünk. Ma agrárszerda van a Vokcival, ugye még szereti a beporzás nélküli növényeket bemutatni nekünk, illetve a sertéstartás. Végre állatokkal is foglalkozunk, legújabb módszerei. Nagyon érdekel.
1: Engem egyébként érdekel
0: sertés. Tukik. Így van. Szóval Vokcival ez, és most a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi, mi volt?
1: Igen. Hát ugye az igazit megtalálni nem könnyű, és úgy néz ki, hogy az online társkeresők sem segítenek ebbe. Egy hallgatónk Kitti osztotta meg az élményeit, mi pedig beszéltünk róla.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Itt van egy nőtársotok, azt mondja, túrót nem, ne idegesítsetek már. Nem az fog felizgatni egy nőt, ha a pasi kinyitja neki az ajtót, vagy kihúzza a széket. Nőként mondom. Azt fog beindítani, olyan hangsúllyal flörtöl, megsimogatja a kezem, ha egy nyújtózásnál kilóg a pólója alól egy vékony szőrcsík, ha közel áll hozzám a hátamhoz, simul és érzem az illatát, ha úgy néz rám a vacsora asztal fölött, hogy csillog a szeme, aki azt mondja, hogy a mesztelen párja nem izgatja fel, az nagyon gáz.
3: Nem mondtuk azt, hogy a mesztelen párunk nem izgatja.
0: De ezt mondtátok.
1: Nem azt mondjuk, hogy a mesztelen férfi látványa nem izgat fel.
0: Hát ez esetben a párod, vagy éppen
1: hát
0: nem.
1: Hát az általánosságban mondtam, igen. Nem az. Tehát azért nyilván az ember a párját azért van együtt, nem?
3: Persze, mert felizgatja. Tehát, hogy nyilván szereti. És
0: nyilván úgy, mekkora hülyeségeket beszéltek.
3: Ez nem igaz. Hozzáteszem a hallgató, aki mondta, aki most leírta ezeket a dolgokat.
0: Az egy igazi nő.
3: Az egy igazi nő.
1: Igen.
3: És mi is mondtunk olyan dolgokat, amit ő most leírt.
0: Persze, az udvariasság, ajtókinyitás, székkihúzás, kedves szavak. Hagyjál már.
3: Hát mondtuk a kedves szavakat.
0: A mocskos szavak, azok izgatnak.
1: Hú, az is nagyon.
2: Meg kell tanítanunk Évinek, hogy mi izgatja.
0: Van egy gyorsan elugrott a mikrofon elől, csak mondom. Akkor mondtam, hogy mocskos szavak, elugrott. Azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy rajta kaptam.
3: Nagyon bírom.
0: Jó, gyerekek. Maradunk a párkapcsolatoknál. Tegnap kaptunk egy SMS-t. Kitty írt nekünk, és ő leírta azt, hogy ő óriási csalódott a netes társkeresésben. Ahogy ő fogalmazott, azt hitte, hogy az 50-es korosztály sokkal megbízhatóbb a 30-as, 40-esnél is. Elolvastuk ezt az üzenetet, és akkor gondoltuk, hogy jó lenne beszélgetni, mert ugye ez egy állandó téma. Gyuri az egyetlen, aki netes társkeresőn már élte életét.
2: Hát, vagy körbenéztem.
0: Vagy ki élte magát, vagy lerántotta a gyeplőt, vagy megfogta a haraszt végét.
2: Benéztem. Oda néztem.
0: Bekukucskált
2: az online térbe.
0: Az online térbe.
2: Úgy, de igyekeztem gyorsabb lenni, mint te.
0: Igen. Így van. Szóval, és ugye arattál is.
2: Hát voltak találkozásaim, igen, de aztán olyan óriási sikerek nem...
0: Hát házas nem vagy.
2: Nem.
0: Így van. Na, akkor itt most kapcsoljuk be az egyik hallgatónkat, aki ugye tegnap írta az SMS-t, róla beszéltünk, már Kitty van a vonalban. Szia Kitty, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello! Figyú, Kitty, most egy konkrét élmény volt az, ami miatt te tegnap nekünk írtál? Ez egy konkrét sztori, ami miatt írtál nekünk?
5: Ez egy konkrét volt, igen, egy hétvégi történés hirtelen felindulásból meg lett fogalmazva tegnap hajnalban.
0: Nem baj, tök jól tetted.
5: De nem gondoltam, hogy ez ilyen szintre fog emelkedni itt nálatok.
0: Mert elgondolkodhatod bennünket.
5: Tényleg,
0: te egy 38 éves nő vagy, és ugye azt írtad nagyjából nekünk, hogy azért fordultál az 50-es korosztályhoz, mert véletlenül ők már sok mindent megtapasztaltak, megéltek, esetleg már túl is vannak egy-két kapcsolaton, és pont ezért.
5: Igen, és azt gondolnám, hogy már akkor ő valóban a stabilitást keresi, amit én is keresnék. Uh-huh. És ezt adják elő egyébként. Tehát most vagy azt mondja, amit gondolja, hogy a másik fél hallani akar, és aztán valahogy mégis elcsúszik, de egyébként már maga az, hogy egy gördülékeny kommunikáció tudjon történni, már az is nagyon nehéz.
0: De miért egyébként? Hol kezdje megmutatni a foga fehérjét? Már még a csetelésben, akkor nem is találkoztatok? Tehát ott mutatkozik,
5: igen,
0: már meg?
5: Igen, már ott is. Aztán ugye van a következő szint, amikor menjünk át másik felületre, vagy add meg a számod, és beszéljünk. Itt ez is megtörtént, tehát mi beszéltünk telefonon is, sőt azt is megbeszéltük, hogy mikor fogunk találkozni, nyilván nem óra perc, de hogy akkor így körülbelül mikor, és aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra nem válaszol többé. Aha. És én nem zaklatom. Én egy üzenetet írok, ha arra nem jön válasz, akkor onnantól én nem írok többet.
0: Világos.
5: Tehát még azt sem mondhatom, hogy érezné a nyomást, vagy ilyesmi, csak én azt várnám el, hogyha valami miért meggondolta magát, akkor mondja azt, hogy szia, bocsi, figyelj, ennyi. De ez nem történik meg. Szinte soha nem történik meg.
0: Tehát mindig, amikor leléptek, akkor mindig szó nélkül léptek le.
5: Igen.
0: Jó, de hát ezek a pasik tuskók azért többnyire, tehát hogy valljuk be, így szocializálhatunk, mi nem vagyunk ebben nagyon jók. Tehát a kommunikáció amúgy is ugye ebben az országban eléggé
1: sivár.
0: Igen, eléggé sivár, mert nem így tanultuk, a pasik nem így nevelkedtek, hogy ők érdeklődjenek a másik iránt. Sajnos. Tehát ezt most tényleg. De én ugyanakkor meg tökre megértem, Kitty, hogyha semmiféle érdeklődést nem mutat a pasi, csak válaszolgat a te kérdéseidre, annak nincs értelme.
5: Pedig nem is kell vele ott állnod szemtől szemben, úgy még nehezebb lenne.
1: Na tessék.
5: Hanem csak egyszerűen bekötyögöd a telefonodba és elküldöd.
0: Nincs, igen, de ez fogd fel így, Kitty, hogy ő még mindig csak egy digitális adathalmaz, ő nem több.
1: Meg te is az vagy neki.
0: Így van, és tehát, te is az vagy neki. Te sem vagy neki. Igen. Te személy vagy, akivel kommunikált, de mégiscsak egy digitális. Ő se ismeri az illatodat, az érintésedet, a tapintásodat, a hangodat.
2: És a hiányérzet akkor kezdődik, amikor te elkezdesz belegondolni, belefantáziálni valami többet abba a digitális adathalmazba, amiről beszélsz.
3: Igen, csak amikor az ember vágyik egy kapcsolatba.
0: Ó, hát te megőrültél évekig.
3: Nem megőrültem, csak...
1: Nyugodtan őrülj meg.
3: Jó, de a lényeg az, hogy igen, fantáziál az ember, és lehet, hogy már
0: az egy másik dolog. Én is szoktam.
1: És vágyakozunk a szerepet.
0: És akkor előveszem az én újságaimat.
1: Jó, de hagyd már.
2: Ez az előző téma lehet, volt, ha lett az előző.
1: Tényleg, nem hiszem.
0: De beszélsz, erről akarsz.
3: Nem akarok beszélni, csak hogy én értem a Kittit, hogy miért van kétségek között, mert hogy ő lezáratlannak érzi ezt az egészet, mert a pasi, amiről beszélünk.
0: Ezért próbálom Kittinek megkönnyíteni, hogy ne személyként, akiért aggódik, hogy hát ha elütötte a robúr, érted, ne így gondoljon rá, hanem úgy gondolja rá, hogy egy adathalmaz, ami már nincs, olyan, mint egy applikáció, amit delete-olsz.
2: Ami azelőtt véget ért, hogy elkezdődhetett
1: igen.
2: volna.
1: Igen, csak akkor, hogy értsd meg te is. Tehát ugye szeretetre vágyunk mi nők, ugye? És főleg, hogy amikor
0: mi
1: már...
0: meg nem, ugye?
1: De biztos. De ugye te nagyon jó...
0: Ugye lekezelő vagy.
1: De nem, és akkor figyelj, de hogy ugye azt mondtad, hogy ez egy menü. Ugye hortobágyi, mákos tészta, grízes tészta. Uh-huh. És akkor, amikor te is éhes vagy, akkor egy idő után már minden apróságnak örülsz, még a pörkölt mogyorónak az előételnek is örülsz. És mi ilyenek
2: vagyunk? Most annyira
1: vagyunk?
2: Ne húzd le Kittit, tehát nem rossz a helyzet.
1: De! Meg akarom értetni veletek, hogy mi már a nagyon picinek is örülünk.
3: És már elindul a fantáziánk, hogy lehet, hogy
0: erről Jézusom, lehet. A fantáziás.
2: Jó, fantáziás, aki örül a picinek.
0: Kitty, látod, mit okoztál?
5: Semmi.
0: Anett most visszavonulna a fantáziájával, csak ez egy munkahely.
2: Évi örül a picinek.
0: Évi örül a magyarónak. Na most mit csináljon? Ki mész most, Anett, nyugodtan? Adok 10 percet.
2: Elragadott a fantáziát?
1: Én nem megyek sehova.
0: Könnyed ez a ruha, ezért nem is kell macerálni.
1: Igen, nem hiszem el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-es maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
11: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Minden tervezett járat elindult tegnap az iskola kezdés napján. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Napos idő vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén, közölte tegnap a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte egyébként több százezer gyerek kezdte meg tegnap a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítani az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
16: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
15: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyermekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd vízre a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják környező országokban. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. A szervezők tájékoztatása szerint több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk. Országos csapadék továbbra sem várható. Csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain, bár egyelőre jó tempóban, különösebb fennakadás nélkül lehet haladni. A későbbiekben a forgalom erősödésével az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell majd készülni. Közben az M3-as autópályán 60 és Gödöllő között, valamint az M0-as csomóponttól befelé is számítani lehet majd torlódásra. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémént csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányunként egy-egy sáv járható. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 9 perc múlva. Itt üzeni nekünk Tom, azt mondja, jó reggelt, bocsi, képzeld, tegnap mentem a lányomért a suliba, és kipróbáltam a riporteri technikádat. Kérdeztem a lányom, hogy mi újság. Semmi, oké. Okay. És ki volt ma igazán gyökér? Tibi. Utána azt is elmesítette, miért. Működött, nagyon köszönöm, Tom.
2: De jó.
1: Tök jó.
3: De jó.
1: Ja, SMK-s vagyok. Harmadik gyermekem volt első, és a tesómnak az első. Érthetően izgult. A két gyerek egyébként osztálytársak is. Mondom a tesómnak a szülői előtt, hogy a közeli parkban egy nagyon laza fröccsöt elfogyasztunk. Minden rendben lesz. Meleg volt, engem kicsit fejbe is vágott, osztályfőnök beszél, fehér zaj. Már majdnem elaludtam. Amikor testvérem felkiáltott mellettem, legyen az XY anyuka! Világomat nem tudtam, mire felocsúttam, már tapsolt mindenki, így lettem SMK-s, de idén utoljára.
3: Igen.
1: Jó. Mi van még ez a várossal kapcsolatban? Az a probléma, hogy mindenhol a közösségi közlekedéshez vannak beállítva a lámpák. Az nem észszerű, hogy a keletitől fél óra eljutni az Asztóriáig. A buszsával sincsen semmi baj, de nem mindenhol életszerű vagy kialakítható. Nézd meg a hegyalja utat. Mindenhol a közlekedést, a haladást próbálják hátráltatni, ahelyett, hogy segítenék, mert az autós bűnbak és egy szemétláda, hogy rendelkezik vele. Sávelvonás, hídról kitiltás, rakpart lezárás, stb. A kérdés, hogy még meddig hagyjuk, üzeni Frankin.
3: De egyébként van konkrét szakemberünk ebbe az országba?
1: Nincs. Okay. Nincs. Tehát, és a közlekedési szempontból, hát a Vitézi az?
3: Igen, a Vitézi Dávid az. Ugye nyilván miniszter lett, és most már ugye a vonatokkal és mindennel is foglalkozni kell, de hogy nincs rajta kívül mellette egy olyan, aki csak gyakorlatilag ezzel a fővárossal foglalkozni, és azért ez egy nagyon nagy logisztika, tehát én nem védeni akarok senkit, csak hogy keressük már meg azt a világszakembert, hát New York is valahogy működik, London is.
1: Igen.
3: Kopenhága is.
1: Kopenhága is, és Barcelona is, és Madrid is.
3: Igen,
2: és az egésznek az a legnagyobb problémája szerintem, hogy egymást ölik a közlekedők. A biciklis az autóst a biciklist, a tömegközlekedő az autóst, a tömegközlekedő a biciklist, a rollerest, mindenki mindenkit, azért, mert egyébként meg nincs semmi szakmaiság mögötte,
1: semmi.
2: És szivatják a semmi. Közlekedőket.
1: Én többet nem is tudok hozzáfűzni, mert nem értek hozzá. De ezt legalább belátni azokban a hivatalokban, ahol ez egyébként döntenek, hogy nem értünk hozzá. Nem értetek hozzá. Egyszerűen hülyék vagytok hozzá.
3: Igen.
1: Ennél jobban még mi is megcsináljuk.
4: Igen, emlékeztek rá, pár éve volt talán egy pécsi csapat, akik azzal foglalkoztak, hogy a városban a dugókat megszüntessék, és hogy a lámpákat meg mindent hogy kell beállítani. Hmm. És nem kellett Budapestnek a koncepciójuk, elvitték Isztambulba, ahol tök jól működik a rendszer.
1: Igen?
4: Igen.
1: Az egy zsúfoltabb város, mint
4: az
1: Budapest.
4: Az egy zsúfoltabb.
1: Okay. Ennyit erről, gyerekek, nem értünk hozzá, erről beszélünk. Évi, te mit találtál?
3: Na, képzeljétek el, egy nagyon érdekes történetet találtam. Heves vitát váltott ki a közösségi médiában egy édesanyuka posztja, aki a következőt osztotta meg. Fia és három barátja a Krik-szigeten voltak. Elmentek így nyaralni egy hétre. És a következő történt, este elmentek a városba, vacsorázni szerettek volna. Beálltak a sorba, tudjátok, ilyen nagy sorok állnak azért az éttermek előtt.
1: Hol?
3: Beálltak, hát Horvátországban az éttermek
1: előtt. Nem tudom, nagy sorok állnak, bocsánat.
3: Hát Olaszországban is, tehát éttermek előtt van, hogy nem tudsz azonnal beülni. Végigállták a sort, és kértek 4 darab palacsintát. Ugye csak desszertet. És képzeljétek el, hogy a pincér elküldte őket.
1: Hogy?
3: Annak az volt a válasza, hogy nem gondolja, hogy vacsorai időben 4 darab desszertet fognak megenni itt, sorba állnak, és itt az emberek vacsorázni akarnak, úgyhogy nem szolgálja ki őket.
2: Nem ad nekik asztalt 4 darab palacsintáért, amikor egyébként meg ott családok állnak sorba.
3: Így van. Aha. És óriási vita van erről. Mert azt mondja egy...
1: Hát mind a két rész érthető, tehát...
3: Na, és ez gyakorlatilag van az, hogy állítólag van egy ilyen szabály, hogy mondjuk a mediterrán mediterrán fogyasztás, hogy a vacsoránál ott fogyasztani kell este, nem az, hogy ugye beülsz csak egy desszertre. Meg lehet érteni nyilván a szolgáltató részről, hogy azt várod, hogy itt egyenek, igyanak és fogyasztanak.
1: Én a szolgáltató nem is sajnálom annyira, hogyha sorál valahol, akkor nem sajnálom, nyilván megy a biznisz. De azok, akik egyébként mögöttem állnak, érted, és nem tud leülni, szeretne vacsorázni a gyerekével, nem tud leülni, mert 4 palacsintát eszem meg.
2: Úgyhogy ugyanakkor 100 méter ott van egy másik hely, ahol nyugodtan ehet palacsintát, és nincs senki.
4: Nem biztos. Ugyanakkor miért ne vehetne?
1: Tehát igen. A másik meg szíve joga.
4: Igen, pontosan. Tehát akkor oldja meg a vendéglátóegység, és akkor ültesse őket egy, mit tudom én, a pulthoz, vagy bárhova, és akkor nem foglal helyet, de még sincs az a rossz szájíz bennük, hogy most eljön.
1: De ő is kiállta a sort.
4: Igen.
2: Hát igen, ez is.
3: Na jó, de kiállt a sort, és le is írták, hogy 7 euróba került a palacsint, tehát 28 eurót fizettek volna még, hogyha mondjuk ott van egy család, 150 eurót, és nyilván az abból tud keresni.
1: És valahol... Azért mondom, biznisz oldalról nem fogadom el. Tehát van ilyen, hogy én bemegyek valahova, és csak ezt kérek. Ilyen van. A biznisz, és amúgy dübörök, hiszen sorba állnak. Tehát, hogy nehogy már ezen a családon múljon a profit.
2: Igen, ez kicsit olyan, mint amikor a taxis nem akar elvinni egy három utcát, mert fintorog azért, mert nem lesz elég nagy a fuvar. Igen. Tehát ez ugyanaz a szituáció.
3: De megszabadja pincér a fogyasztás mértékét?
1: Nem, szerintem nem, de nem tudom, hogy Horvátországban mi a törvény.
3: Nincsen törvény, erre utána néztem, tehát semmilyen szabály nincsen, csak egy ilyen, hogy mondjam...
1: Nem szabhatja meg, ez nagyon-nagyon udvariatlan. Tehát akkor ezt be kell nyelni, vagy ezt a békát.
3: És gyakorlatilag az lett a vég, hogy elküldték őket, tehát nem szolgálták ki. És azt mondták, hogy keressenek, amit Gyuri mondott, menjen egy másik helyre, és egyenek belőle. Óriási vita van a közösségi médiában, mert hogy...
1: Bocsánat, hadd kezdem el meg mindenkitől, hogy meddig van pofád elmenni, most komolyan.
3: Igen.
1: Tehát például elmennél-e Gordon Ramsay most nyitott, a Gordon Ramsay étterembe úgy, hogy csak egy tiramisút kérsz, és ott ülsz másfél órát.
2: Nem. Ó, nem, hú, nem. Ez nagyon gáz.
3: Nem, de például volt, amikor az volt a vágyam, hogy egyszer megérhessem ezt a Gresham feelinget.

0: pénzem, de azt az egy érzést, hogy egyszer kikérek egy drága italt, azt kipróbáltam, de láttam, hogy a körülöttem lévő aztán mindenki halálra iszza magát, de nekem csak az az egy ital jutott, hogy ezért most akkor én menjek el innen, mert csak egyet fogok rendelni?
1: Nem, és szerintem ezen mindenki átesett már, hogy elmegyek egy drága helyre, hogy egyszer átérezzem azt, amit a gazdagok átéreznek. Szerintem ezt mindenki csinálta. Nem? Kicsiben nagyba, de ezt mindenki csinál. Lehet, hogy valaki csak egy halászcsábáig jutott el, hogy egyszer, persze, mint a gazdagok, kikérek egy jégert, de...
0: mind életérzés.
1: És amúgy meg a tengerész italt iszom a dohánybolt előtt, a kis mini rakétából. Szóval, hogy nem, ezzel semmi baj nincs.
0: Igen, és visszatérve a témára, képzeld el, hogy olyat is írják, hogy Olaszországban, Spanyolországban is divat már az, hogyha nem kérsz és nem fogyasztasz eleget, akkor ők is már a turizmusra ennyire ráfeküdtek. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként ez egy tendencia, és még azt is írják, hogy képzeljétek, Balatonnál is ugyanez van. Hogy az éttermesek nem szeretnék bevezetni azt, hogy te csak egy kis fogyasztásra jössz be hozzánk.
2: De mit tud csinálni? Tehát az akkor derül ki, mikor elkezdesz rendelgetni, és akkor is leginkább a végén hogy te most már nem fogsz többet rendelni.
0: Hát a desszertnél már tudod.
1: Minden országban egyébként más a szokás, hogy meddig üldögész egy kaja közben, vagy egy asztalnál egyáltalán. Igen. Tehát, hogy például New Yorkban, amikor voltunk még régebben, és nagyon-nagyon drága, tényleg előkerő drága Greenwich Village-ben olyan olaszban mentünk, hogy ihaj, és komolyan mondom, hogy iszonyat jó volt, amúgy tényleg hangulatos volt, és buszott drága. Egy valami nagyon zavart, hogy a pincér látszott, hogy pörgetett minket. Végig pörgetett, hogy azt mondom, hogy 6-ra mentünk vacsorázni, mi 8-kor kitegyük a lábunkat onnan.
2: Aha.
1: Érted? Tehát máshol, tehát pont Spanyolországban leülsz valahova, kérsz egy kis kortádót, kérsz egy valamit, és ott úgy el vagy órákon át, senki rád nem szól. Tehát az, hogy asztalnál mennyi időt töltesz, az nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen országban
2: vagy. De csomó helyen már előre megmondják, hogy a te foglalásod az mitől 6-tól 8-ig szól. Tehát, hogy te úgy fogsz vacsorázni, hogy tudd, hogy 8-tól másé az asztal.
0: Aha.
2: Ez simán, itthon is, Budapesten is így van.
0: Így van, és a mi kedvenc éttermünkben ilyen nincsen. De ha ott lenne olyan, én nem mennék többet. Mert hogy engem iszonyatosan zavarna, hogyha én végig eszem az étlapot, akkor utána 9-kor felállítanak, mert azt mondja, hogy na, hát köszönjük, hogy befejezted.
1: Jó, az más, amikor azt mondják, hogy jó, 6-ra jöhetsz, de 8:30-ig max.
2: Igen.
1: Mert ugye van egy újabb foglalás. Ha ilyen van, akkor az nekem oké. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen, Évi. Jövünk vissza, egy érdekes vita van Németországban, az általános iskolában, és az iskola kezdésre szerintem passzol ez a téma. Arról, hogy vajon rendben van-e az, hogy általános iskolásokat osztályoznak, miért nem lehet másképp megítélni az iskolásoknak a teljesítményét. És erről kialakult egy szerkesztői vita igazából a német Bild-Zeitungban. Különböző szerkesztő és újságíró szülők más-más véleményen vannak. Van az a szülő, aki azt mondja, hogy igenis az osztályzat azért nagyon-nagyon jól, precízen mutatja meg, hogy a gyerek mire képes, és egyébként az életre készít fel. A másik meg azt mondja, hogy ez viszont megöli a kreativitását, mert fél az osztályzattól.
2: Igen, és hogyha egyébként meg az életre készít fel, akkor miért nem osztályoznak minket a munkahelyünkön is?
1: Lehet, hogy ezt fogjuk csinálni mindjárt.
2: Jó.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.

0: megérkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.

0: kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
1: A Protexin kell. Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Idén is lehet kérni az ingyenes HPV-oltást a hetedikeseknek. A rakparton nyitják meg a jégkorong szezont. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. Az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-éig kell visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos. A készítmény a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltásra szükség van. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. A Kármán Tódor nevét viselő kutatóhely több mint 1,1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kap. Az egyetem és a Hunren csillagászai olyan számítógépes modelleket és szoftvereket fejlesztenek, amelyek az űrkommunikációt, a navigációt, a műholdas megfigyelést és az űrbiztonságot segíthetik. Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, szombaton itt rendezik meg a hazai bajnoki szezon nyitó eseményét. A látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal is találkozhatnak, bemutatókat láthatnak és maguk is kipróbálhatják a sportágat. Az ingyenes programokkal olyanokat is megszólítanának, akik eddig legfeljebb a képernyőn vagy a lelátóról találkoztak a jégkoronggal. A hűvös reggel után ma akár 30 fok is lehet, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk. Országos csapadék továbbra sem várható. Csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futószápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Már most egy műszaki hívás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópályán Győr felé, az M0-ás csomópontja után a Biatorbágyi szakaszon. A 18-as kilométernél a külsőből a belső sávba kell sorolni. Olvasható az útinform oldalán. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-es főúton Leányfalun és Szentendrén, továbbá Szentendrétől Budakalász irányába is, illetve a 31-es főúton Mende és Maglód között, és az 51-es főúton Dunaharaszti térség az M0-as autóúti csomópont felé. Vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 12 perc van most, jó reggelt újra. Szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, neked is jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, több SMS, először is sziasztok, kedvesek, nem tudom, hogy ezt beolvashatjátok-e, de számomra ez egy fontos info, inkább adassák be a HPV oltást, mert ha utána bárhol, bármikor elkapja a gyermek, több mint 150 ezer forint az oltás, és azt nem mindenki tudja kifizetni. Ha elkapja, lehet, hogy már nem késő is, de lehet, hogy nem késő, de igaza van. Tehát én ezt támogatom, mi már ugye felnőttként, a Gyuri is, meg én is beadattuk a HPV oltást, Anett is.
1: Igen, igen.
0: És az bizony nagyon sok pénzbe kerül, a gyerekeknek ingyenes, és fiúkat, lányokat egyaránt oltanak, tehát én is azt gondolom, hogy adassátok be.
2: És fiúknak is fontos egyébként, mint ahogy egyszer megismertük egy beszélgetésből, és utána szépen mi ballaktunk is el.
0: Így van, mi abszolút kampányolunk emellett. Ez az egyik. Sziasztok! Kittinek csókolom a kezét, Tipcsi vagyok, 51 éves, 172/68, egyenruhás. Párt keresek, ismerkednék, köszönöm szépen, szép napot kívánok!
1: De édes.
0: Aranyos, de nem.
1: 172, ez nem az az oldal.
3: 68, az mi a magassága, meg a kiló?
2: Te igen. Írod a számokat, vagy
1: nem,
2: mi?
1: Nem,
0: ez a hossza, mindegyiknek a hossza. Úgy már jó, egyenruhás. Nehezen megy rá a ruha. Egyenruha.
1: Igen.
0: Na jó. Jó reggel, így jártam a kábrióval. Mármint azt, hogy akartam az életérzéstől. Akartam az érzést, autó megosztónál béreltem, tető le és irány a város másik vége, araszolás a nagykörúton, a megállókban állók tekintetéből azt éreztem, na a hülye proli, kibérelt egy kabriót. Üzeni Robi.
2: Közben a homlokodra tűzött a nap a dugóban.
0: Igen. Na jó, gyerekek, elindult az iskola, mindenhol Európában, így Németországban is egyébként pont tegnap, és... Viszont hozzánk képest azért a németek oktatásban előrébb vannak, és ők azért állandóan fejlesztenek, gondolkodnak, hogy lehetne még jobbá tenni, eredményesek is, ők gyártják a BMW-t, mi csak másoljuk. ők találták ki, nem mi.
1: Hát igen.
0: Tehát nem debreceniek találták ki, és vitték el nem tudom hova, hanem fordítva.
1: Igen.
0: De ez azért van, mert jó az iskola, érted?
1: Hát igen, mert kiképezték azokat, akik kitalálnak valamit,
0: kitalálják.
1: Nem?
0: Kitalálják a BMW-t, a Mercedes-t, meg a BMW-t.
1: Mi is kitaláltuk a Csepel biciklit,
0: igen,
1: nem?
0: Azt is, igen. Na jó, nem, hülyéskedünk. A lényeg az, hogy ott képzeljétek el, most már az általános iskolákról régóta vitatkoznak a tekintetben, hogy a gyerek teljesítményét osztályzattal kell leértékelni. Tehát egytől ötig, ott ugye fordítva van, ötös a legrosszabb, egyes a legjobb, vagy hatos a legrosszabb, egyes a legjobb.
1: Az értékelés kérdése.
0: Igen.
1: A legnagyobb probléma.
0: Így van. És vannak olyan iskolák, ahol azt gondolják, hogy igenis az osztályzat nagyon helyes, mások pedig a tanulási és fejlődési jelentésekkel, kompetenciahálókkal, kérdőívekkel dolgoznának, mert hogy ezzel is meg lehet állapítani, hogy a gyerek mit tud.
2: Nem hangzik rosszul egyébként. Tehát szerintem csomó ér van azért az osztályozás ellen, azzal együtt, hogy igen, lehetne valamilyen szinten azért ezt az értékelést csinálni, talán egy picit kiegyensúlyozottabban.
0: Én is ezt gondolom, mondjad.
1: Igen, de például akkor mondok nektek egy példát. A sportban szerintem az értékelés nagyon szépen megvan, nem?
0: Attól függ, van szubjektív értékelés, ugye ez az olyan pontozós sportágoknál, és van az exakt értékelés, az a centiméter, kilométer per óra.
1: Illetve az, hogy a végén kapsz egy aranyat, egy ezüstöt, egy bronzot, vagy ugye helyezéseket. És
0: szörnyű lehet ezüstöt kapni. Hát Bádosi Sanyi azóta ettől szenved.
1: Hát én is addig szenvedtem, míg nem nyertem.
0: Jó, de te más csináltál, mint a Bádosi. A Bádosi nem elkezdett magának sportágat keresni, ahol a végén kap végig is még egy aranyat, hanem ő maradt a birkózásnál. Te olyan sportágat kerestél, de elmentél volna a kuglizásig is.
1: De legalább én leleményes vagyok.
0: Igen, te leleményes vagy.
1: Na, és azt akarom ezzel mondani, hogy például gyerekkorban azt találták ki bizonyos mondjuk vízilabdában, meg mondjuk kézilabdában, hogy kezdjétek, nem számolják a gólokat.
0: Az már hülyeség.
1: Két csapattal egymással. Tudod, kik számolják a gólokat? Na kik?
0: Szülők.
1: A szülők.
0: Igen.
1: Statisztikát vezetnek róla, hogy nem hirdetnek a végén eredményt, és pont azzal akarják a sportágakat megmenteni, hogy a gyerekek kiskorban ne éljék át a 21-0 vagy ilyenfajta érzéseket.
0: De ugyanakkor a győzelem az nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, és a győzelemért való küzdés, hát ezt te tudod a legjobban, az egy nagyon-nagyon fontos motiváció. Nagyon, azért mondom, hogy vitatkoznak ezen, tehát ugye itt az van egyik oldalon, hogy teljesítményértékelés már ideje korán, vagy lehetőség szerint nagy teret adni a kreativitáshoz és az individuális tanuláshoz.
2: Na, ezek izgalmas szavak.
0: Igen. Most képzeljétek el, a német Bild Zeitung elkezdte ezt a témát elemezni, és ott a saját újságírói között is megoszlanak a vélemények. Itt van egy anyuka, a újságíró. 8 éves harmadikos ikerlányai vannak, és azt mondja, hogy igenis kellenek az osztályzatok, hiszen az osztályzat az nem büntetés, hanem visszajelzés. És megmutatja a gyereknek azt is, hogy mit tud, és mi az, ami még javítania kell. Ezért jó az osztályzat. Uh-huh. És azt mondja, hogy az ő véleménye az, hogy az iskolák nem csak az a feladat, hogy bátorítsa a gyereket, hanem az is a feladata, hogy felkészítse az életre, a valós életre. És a gyereknek is, a szülőnek is, és a tanárnak is egyfajta orientáció az osztályzat. Tehát tudják, hogy hányadán vannak.
1: Hát egy irányt mutat.
3: Ha igazságos az osztályzat, azért
2: ha igazságos, így van, meg hogyha nem mindig egy olyan pillanatban talál el, pontosan, mondjuk egy felelés, meg ilyesmi. Tehát ott azért nem mindig igazságos az.
3: Én is azt gondolom, hogy valakinek, tehát egy nem tud egy tanár elvonatkoztatni. Tehát én számtalanszor éreztem azt, hogy az osztálytársamat kedvelte, és neki, még hogyha rosszabb paszban volt, akkor is jobb jegyet adott.
0: Te mindig elnyomott voltál, de értem, amit mondasz. Én is, hogyha én matematika tanár lennék, és Fricit gyűlölném, én Fricinek sose adnék ötöst.
3: Igen.
0: Fricinek max 3-ast adnék.
2: Volt ilyen.
0: De én ilyen vagyok, én szubjektív tanár vagyok.
2: Érzelmi... Ne, hogy nekem is volt ilyen tanárom, nem vagy ezzel egyetül.
1: Oké, de na, hát. Oké, ezeket lépjünk túl. De nem, kell egy iránymutatás a szülőnek, kell egy iránymutatás a gyereknek, és kell egy iránymutatás a tanárnak
2: de
1: is.
2: De nem biztos, hogy ennyire durván és ennyire ilyen katonásan kell már akkor a gyerekkorban, a legkisebb gyerekkorban.
1: De akkor honnan tudod, hogy a gyereked milyen irányba megy?
0: Lehet egy visszajelzésből,
3: az órai munkából, tehát hogy ebből le
0: hát a tanár valahogy leírja, igen, aztán az év végén, hogy Fricike egy csög, és semmi ez nem ért, és jobb, hogyha nem etetik, igen, tovább.
2: Ha adhattam volna neki jegyet, csak 3-ast adok, de nem adhattam.
1: De és ha csak kap egy 3-ast, és mondjuk elkezd Fricike jobban tanulni matekórán, édesanyja és édesapja jobban tanítja neki otthon a matekot, és megpróbálják együtt rá.
0: Már megbotlott a dolgot. De ne édesapa tanítsa. Tehát most komolyan álljunk meg, ez az édesapa majd jobban, meg édesanyja jobban tanít. Nem, az iskola tanítsa. Ne a szülőre.
2: Fricikének adom a 3-asokat, és ezáltal már egy ilyen spirálba tekerem az egész családot, és már mindenkinek, igen, felelési, igen, kényszerben van.
1: Azt akartam mondani, hogy csak kérdezem, hogy kap egy 3-ast, oké, okay, tanárnő fektet időt, gyerek fektet időt rá, és utána kap egy 5-öst? Na, ott az örömfaktor.
0: Hát amennyiben motiválja, és nem deprimálja, mint az Anettet. Anett azért ilyen ma sírós, összeomlós, érted, miért ilyen? Mert szar jegyeket kapott a suliba, és ezzel megalázták. Hát most mondta el.
3: Általános
0: egy órája.
3: Igen, igen. Tehát én kaptam rossz jegyeket is, most hiába tagadnám, de hogy általánosban kötelező volt ez a 4-es, 5-öst hozzáhaza, otthon is ezt várták el tőle, meg, igen, mindenhol, és ugye nyilván ott tepert az ember.
0: Na nézzük meg a másikat, jó? A másik szülő, szintén újságíró, teljesen ellentétes véleményem van, ő két gyermekes anyuka, attól tart szintén, hogy a túl korai értékelések a kreativitást és az önbizalmat gátolják, és ahogy ő fogalmaz, gyerekként engem is osztályzatokkal értékeltek, de bennem nem tettek kárt, mert jó tanuló voltam. Én az osztályzatért, a tanárért és a fejsimogatásért tanultam, és nem az életért, és biztosan nem saját magamért.
3: Ez,
0: tehát ő egyfajta hálát várt, mint a kutyák, ugye? Hálát várt, hogy megsimogatják a fejét, megdicsérik, és ezért esedezett ez a szegény gyermek, és ezért tanult ő jól, hogy az osztályzat révén ő szeretetet kapjon.
2: Igen, mert egy gyerek valószínűleg eddig jut el, ha jó jegyet szerzek, akkor minden szuper, mindenki mosolyog, mindenki simogat, és egyébként meg hol tudja ő felfogni azt, hogy a jövője szempontjából mi a hányas a fontos? Hát ez szerintem egyik gyerek sem.
0: Sehogy sem.
3: Szerintem még gimivesen nagyon tudjuk, hogy...
0: Igen. Na jó, erre majd mindjárt kitérünk. Első korotokra emlékeztek-e, hogy ti, benneteket mi motivált arra, hogy teljesítsetek?
3: Hát a matricák, amiket kaptunk. Mi elsőben matricákat kaptunk, a piros pont, meg a csillag, meg a fekete pont mellett, hogyha ha valami...
0: Akkor valamelyik tanárnő feljárt Budapestre.
3: Gyönyörű, fantasztikus.
0: Az biztos, hogy nem küldte, a Művelődési Minisztérium nem küldött matricát a székutasi iskolába.
3: Az biztos, hogy nem, de hogy ez motivált bennünket, mert tehát az olyan értékű volt, mint egy piros pont, vagy még talán jobb is, mert matricás albumot gyűjtöttél. Uh-huh. És akkor tudtad mutogatni, hogy neked már mennyi van.
0: Okay. Neked sok volt?
3: Nekem sok volt.
0: Neked sok volt. Volt olyan gyerek, akinek kevés volt?
3: Igen, volt.
0: És az jó?
3: Képzeld el, hogy nagyon igazságtalanok a gyerekek, és azt gondolom, hogy én is köztük voltam, mert a jó tanulók szeretik kiközösíteni a kevésbé jó tanulókat. És
0: reméljük, él még az a fiú.
3: Él, és szoktam vele találkozni, amikor székutason vagyunk, és nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon sokra vittem.
0: Helyes.
2: Jó, neked köszönhetően, mert kemény voltál vele.
0: Tehát a matrica ugye más, tehát nem azért, hogy az ötös legyen beleírva, az nem mond egy gyereknek semmit, hanem a matrica. Gyuri, nálatok volt valami szimbólum?
2: A szimbólum volt, de én igazából azért teljesítettem, hogy béke legyen, tudod, hogy nyugi legyen, hogy békén hagyjanak.
0: De hogy értékeltek benneteket?
2: Ja, egyébként az iskolában még elsőben volt egy ilyen, hogy ilyen, kiraktak egy ilyen várat lépcsőfokokkal rajzol, vagy nagy rajzol festett cucc, és akkor mindannyiunknak a fényképeit így a legalsó részre rakták, és akkor mindig a tanárnő, mikor úgy gondolt, hogy valaki nagyon ügyes, az elkezdte a képét felléptetni, és ilyen versenyt csinált, hogy ki ér először a várba, meg ki ér másodszor a várba.
0: Tehát ilyen serpákat csinált belőletek?
2: Nagyjából igen.
0: És akkor volt, hogy te sokáig még len voltál a mocsárban, és már mások másztak föl a várlépcsőn?
2: Nem, ilyen közép részen voltam, de tök ciki volt azoknak, akik lemaradtak az alján sokáig, és akkor tudod, a gyerek mit csinál, akkor kuncok, izé még mindig nem tudott fellépni. Szóval ez is egy kegyetlen módszer volt amúgy. Már oviból odalép, így visszagondolva szerintem ez tök gáz volt.
3: Igen, de hát a Gyuri akkor ugyanúgy volt nálatok is, mint nálunk. Tehát, hogy így megalázták azokat a gyerekeket, akik kevésbé tudtak.
0: Ez a gyerekek a mocsárban, és gyerekek fenn a várfokon.
3: Igen.
2: Haverjéből azt csináltuk, hogy szünetben előléptettük magunkat, és figyeltük, hogy a tanárnő észreveszi, hogy nem ott voltunk.
1: Sejtettük, hogy mindig csalsz, igen. Ugye te külföldön jártál.
0: És én mindenhol jártam, igen.
1: És ott mi volt az értékelés?
0: Az értékelés szintén osztályzat volt, csak az osztályzat miből keletkezett, az volt más. Tehát nálunk például órai vita, órai aktivitásból aztán a tanár csinált egy jegyet. Tehát én nem tudtam, hogy hanyast ezek. Nyilván voltak dolgozatok is, tehát egyfajta, mint a témazárók, de az ritkán, annak is volt egy jegye, és az órai aktivitás, ami adott egy jegyet, és nem jelentkezni kellett, hanem vitatkozni az órán.
1: De az minden tantárnál, ugye nálunk ez a szorgalom, meg magatartás van, tehát ugye a szorgalom ugye az az órán nyújtott munka, vagy hogy viselkedsz,
2: meg
3: a magatartás. A tanártól függ,
2: igen,
3: hogy teljesen. Most éppen abban a hónapban hogy értéke.
0: Gyerekek, emlékeztek-e arra, amikor az első nem ötös négyest kaptátok, ugye, mert az általános iskolában mindenki azt mondja, hogy négyes, ötös legyen mindenből, főleg ötös. Tehát amikor ettől eltérő jegyet kaptál először, hogy az miből volt, mit okozott bennetek.
2: Hát a jó öreg matematika.
3: Igen.
0: A jó öreg matematika. Hanyadikos lehettél?
2: Szerintem harmadikas volt.
0: Már? Jó. És akkor kaptál egy mit?
2: Hármas. Hát egy hármas.
0: Hogy érezted magad?
2: Szörnyen. Uh-huh. Tehát úgy éreztem, mint ahol összedőlt a világ. Tehát én azt se tudtam.
0: Akkor hol tettél a várban?
2: Azt már lebontották? Azt már első belebontották a várat.
0: Jó.
2: Ott már jegyek voltak.
0: Igen? Kaptál egy hármas.
2: Azt se tudom, bejutottam el a várba. De mindegy. És kaptam egy hármas. És úgy mentem haza, hogy én azt se tudom, hogy mondjam el. Mint hogyha felgyújtottam volna az iskolát. Körülbelül úgy éreztem magam.
0: Aha, tökre értem.
2: És ez szerintem egy tök traumatizáló dolog egy gyereknek, és biztos nem csak én voltam így.
0: És az első trauma, amikor viszed haza a jegyet, a másik, amikor bemutatod otthon a jegyet.
2: Hát igen.
0: Csalódottak voltak-e a szüleid?
2: Hát megdöbbentek.
0: De mién amúgy?
2: Hát azon hogy az elmúlt két év után, hogy valamilyen első furcsa akadályba ütköztük.
0: De a szüleid nem tudták, hogy igen, tehát az ember nem ötössel nyomja végig az egész életét?
2: Hidd el, én már harmadikban is tudtam ilyeneket érvelni. Nem sokat segített.
0: Neked, Évi?
1: Nekem rajzból volt, képzeljétek el. Azt hiszem,
0: készségtárgyból ráadásul.
1: Igen, és én egy nagyon szorgalmas, tehát tényleg én nagyon pedáns gyerek voltam, és képzeljétek el, hogy paprikát kellett rajzolni és satírozni, tudjátok, az árnyékot meg nem tudom, és én kaptam egy hármast, és sírva mentem haza, hogy anya, ennek mi értelme van? Tehát olimpiai bajnok akarok lenni, nem paprikát akarok hunyorogva nézni. És én zokogtam napokig, hogy engem ezzel azért aláznak meg, mert teljesen felesleges, mert a matekot mindent, amit kellett, és aztán kiderült, hogy ez az a tanárnő nem nagyon kultiválta azt, hogy én késtem az órákról, vagy elmentem a készségtárgyakról a sport miatt, ezáltal húzta lejjebb a jegyeimet.
0: Jó, most akkor hogy tartjátok ezt egyébként? Nem osztályozni, hanem inkább valami másféle értékelést adni a gyerekeknek, legalábbis általánosban, vagy tök jó ez a jegy dolog, hiszen ugye ez tényleg felkészít az életre.
2: Szerintem tök jó ez a jegy dolog, de nem ebben a formában. Tehát nem így, hogy ez ennyire súlyozni az aktuális éppen napi formádat, hanem ahogy mondjuk nálad csináltak. Igen. Tehát ez a teljesítmény dolog, az órai teljesítmény, a kreativitás, az, hogy az összefüggéseket látsz, hogy szeretnéd érteni a dolgot. Szerintem ez sokkal átfogóbb lenne.
0: Mert hogy a gyerek nem tudja, hogy miért tanul, ugye?
1: Hát mindig mondjátok nekik, de nem érti. Majd ha megtanulja 20-30 éves korára, akkor felfogja, hogy hú, ezt lehet, hogy meg kellett volna csinálni.
3: Egyébként szerintem már ilyen 5.-6. koromtól kezdve én már tudtam azt, hogy például, hogy miért kell tanulni. Miért? Azért, hogy jobb legyen az életed hosszú távon.
0: Kinél?
3: Hogy sikeresebb legyél.
0: De kinél? Annál, ami vagy?
3: Vagy igen, tehát, hogy már ami az Évinél volt kiskorában, hogy olimpiai bajnok akart lenni. Én is tudtam, hogy szeretnék így kitörni, székutasról eljönni. És ahhoz azt
0: ez a székutas volt a nyomornak
3: Nem. A nyomor semmiféleképpen nem volt.
0: Bűzös bázisa.
2: Nézzük, onnan hagyjuk ezt a táblát.
0: Igen, ahogy Pataki Attila ugye ezt a Miskolcot baromira el akarta hagyni. El is ment, tehát nincs ott. Most sincs. Tehát, hogy én ezt értem, tehát az elhagyom a várost, az egy felemelkedés. Most nyugodtan fel lehet ezt vállalni.
3: Nyilván, tehát, hogy én szerettem székutasra.
0: De ezért akartál tanulni, hogy ezt lerázd magadról ezt
3: hogy lehetőségem legyen, és hogy valahol egyszer egy másmilyen életet éljek. És azt már egyébként szerintem általános iskolában, én úgy emlékszem, tehát már voltak céljaim.
0: Igen.
1: Ez jó
3: terveim,
1: egyébként.
3: De hát az Évinek meg még hamarabb.
1: Na jó, de én nem az eszemmel akartam.
2: Te a matekra is azt mondtad, miért kell ez?
1: Azt 12 óta használom.
0: Gyerekek, miért van az, akkor oké, most mindenki azt mondja, hogy az osztályozat nem is olyan rossz. Miért van az, hogy aztán amikor befejezzük az iskolát, az életben, ez abban marad, pedig annyi helyen kell még teljesítenünk, hogy nem kapunk osztályzatokat.
2: Mekkora átverés,
0: nem kapunk osztályzatokat a családban, a párunknál, a feleségeinknél, férjeinknél, a munkahelyen, a gyerekeinktől nem kapunk osztályzatot. Miért nem? Hát, hogyha ezen ementén tudunk, egyrészt itt szocializálódtunk, ezt tanultuk, és ementén tudunk orientálódni, és adunk üzenetet is másoknak, hogy mi milyenek vagyunk, akkor ezt miért hagyjuk abba?
2: Igazad van, ha ebbe szoktunk, akkor lehet, hogy ez sokkal motiválóbb lenne, vagy sokkal jobban látnánk magunkat, vagy a világunkban, vagy világban a helyzetünket.
0: Igen.
2: Jó, jogos.
0: Mi lenne, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival? És kapnál egy kettest arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
3: Az visszavetnem. Egy kettes, igen. Tehát, hogy nem biztos.
0: Akkor még jobban feladnád?
3: Lehet, és lehet, hogy el kellene néhány napnak telnie, hogy utána felvértezzem magam, és nekiinduljak, és jobb legyek utána. De az a kettes egy párkapcsolatban, tehát, hogyha most ezt a szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, az nagyon rosszul esne.
0: Uh-huh. Tehát, mint ezen a héten egy kettesre értékelem azt, hogy milyen párom vagy.
3: Hát az rettenet érzés. De
1: szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem ötössel működik, nem? Tehát, hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. De nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy kettes, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
0: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
2: Nem a visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaságával.
1: Igen,
2: szerintem.
1: A kettesnek.
2: Nem, ennek az egész értékelő, mert a jegyes értékelésnek, amiről beszéltünk az iskolában.
0: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
3: Abból ötös.
0: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
3: Már a másodikra?
0: A hármas az, igen, a erotikus együttlétre.
3: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
0: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad.
3: Hát
0: hazudsz, nem Béla bácsi.
2: 12 éves. Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak, hadd javítsak.
0: Igen. Hát most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
1: Megyek korrepetálásra.
0: Hármas nem rossz. Nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
2: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Hát ez kell.
0: Korrepetálás.
3: Bejelenteném otthon, hogy járok korrepetálásra. Nem biztos, hogy kap.
0: De lehet, hogy ez még csak a fél évi. Tehát évvégéig még tudsz javítani.
3: Igen.
0: Nem motiválna?
2: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből Csabikám.
3: De szép lenne.
2: Jobb lesz ez, hidd el.
3: Biztos, hogy motiválna. Biztos, hogy motiválna, és akkor csak úgy elsőre azt mondom, hogy szarul.
0: Elsőre hülye hangzik, mert még nem vezettük be, de bevezethetjük, tehát hogy csinálhatjuk itt is, ezen a munkáján is.
3: Itt én jó voltam az elején, itt volt ilyen értékelés.
2: Jó voltam az elején.
3: A hónap dolgozója.
0: Volt a hónap dolgozója régen,
3: nem,
0: igen.
3: Dolgozója.
0: A hét dolgozója nálunk, igen.
3: Sokszor voltam nyertes.
0: Igen. Jó, mi lenne, hogyha osztályoznánk egymást? Most csak kíváncsi vagyok, így párkapcsolatig kevésbé tudjuk, de munkailag tudjuk, nem? Tehát, igen. Hogy nézzük meg, hogy itt ebben a mi munkahelyiskolánkban milyen osztályzatokat kapnánk.
2: Ha milyen tantárgyak lennének idézőjelben, mondjuk.
0: Hát igen, legyenek ilyen tantárgyak, mint beszédkészség, órai aktivitás, aha, érvelés technika, golyóállóság, tehát hogy mennyire bírjuk a...
2: Az nekünk fontos itt.
0: Igen, humor... Tehát gyártott humor, tehát és magatartás, szorgalom.
1: Magunknak adjuk, vagy ti adjátok nekem?
0: Hát mi adjuk neked?
2: Bocsi, a főnök.
1: Hát akkor viszont
0: te én is kaphatok, hát bocsánat.
2: Jó.
3: Nem merjük.
0: Jó, nézzük. Jó, beszédkészség. Anett beszédkészsége.
2: Anett beszédkészsége? Hát ez ötös. Hát
0: az... Mi számít beszédkészségek? Artikuláció? Vagy,
2: ja,
0: vagy a hajlandóság, hogy beszél? Mert arra... akkor hatos. Nyolcas.
1: Csillagos ötös.
2: A beszéd iránti vágy.
0: A beszéd iránti vágy.
3: Jól van. Akkor ötös?
0: Bőven.
1: Az órai munkád, ugye, amit most körülírtak, ötös.
0: Órai aktivitás. Tehát, hogy mennyire vesz... Ne, hát mint akárki. Évi, órai aktivitása.
3: Ötös.
1: Hát ez ötös.
3: Igen.
1: Ja, magamnak nem adhatom?
2: Nem, de magadnak ne adjál.
0: Igen.
3: De
0: nem, én az évi órai aktivitására négyest adok.
2: Négyes?
0: Igen. De nem azért, mert lusta. Én figyelem a kis Évikét. Tehát nem azért, mert lusta, hanem Évi nagyon sokszor kivár arra, hogy például egy téma, egy mondat, egy gondolat végén te mennyire csapsz le rá.
2: Aha.
0: És akkor az Évi inkább hallgat, mert ugye a Stréber Gyuri jelentkezés nélkül belepofázik.
1: Aha. Igen, de ezt tudod, minek hívják?
3: Tisztelet.
1: Tisztelet. Érted? Engem így neveltek.
0: Ezért kapsz négyes, drágám.
2: Túl tisztelet.
1: Jó, hogy legyek tisztességtelen.
2: Túl tisztelet tudó vagy, azt
0: van mondja. Csillagos négyes, olyan van.
1: De nem, adjál négyes, most már mindegy.
0: Négyes.
1: De, jó.
0: Négyes, hát ezzel lehet javítani. De látod, mi történik? Látod, te most itt elkezdesz magyarázni, én meg motiválni akarlak. Kérdés, hogy ezek a jegyek motiválóak-e?
2: Na?
1: Nem.
3: Viszont akkor magatartásból meg ötös lesz az Évi.
1: Hát az Évi mindenből ötös, de menjünk tovább.
0: Érvelés technika.
3: Gyuri ötös.
0: Gyuri ötös, Anett. Ú, Anett botladozik.
2: Anett botladozik.
0: Így van. Érvelés technikában
2: magabiztosan.
0: Hát azért nem adok egyest, mert beszél. Tehát,
1: mert 8-as kapott a beszédkészség.
3: Ne adjál, egy 3-as.
0: Kettes.
2: Olyan érvelés technikában, mint érvelés technika,
0: Anett. Így van, Erik az angolna, hogy érvelés technikából.
1: Hármast adjunk.
0: Kettes,
1: már.
0: Nem, ilyen nincs, hogy hármas. Béla bának sem mondta, hogy Béla bár, de hármas.
3: De, volt, amikor mondtam, hogy szerintem ez jobb volt.
0: Érvelés technika, Anett kettes, Gyuri ötös, Évi.
1: Négyest adjál. Motivál.
2: Mit adsz Évinek?
0: Érvelés technikában én adok egy négyes neki simán, mert ő mindent, tehát tényleg meggyőződéssel megindokol. Igaza van, hogy nincs, ez most mindegy, nem is ez a lényeg.
1: Igen, az nem is igen. Érdekel soha. Nem,
0: az abszolút nem érdekel ezek... az érvelésben, soha.
2: Nem fél elesni ezekben a csatákban,
3: látod,
2: ez így van.
3: Hogy már itt megbukik ez az osztályzás azért, mert te akivel szimpatizálsz, mert én most igen. Úgy érzem, hogy nem vagyok szimpatikus neked, és akkor...
0: Igen. Na, látod, ez a... Tudsz, amikor pikkel a tanár, érted? Mindig, amikor rossz jegyet kap egy hülye gyerek, akkor az, hogy pikkel a tanár. A tanár nem pikkel, a tanár objektív.
2: Ja, egy idő után nálam se hitték el ezt otthon, hogy pikkel a tanár.
0: Jó, golyóállóság. Hát amikor bírjuk egymás nyilait.
3: Szerintem ötös.
2: Nem rossz ebben.
0: De ki?
3: Én szerintem.
0: De miért magadról beszélsz állandóan? Szerintem nem vagy ötös.
2: Te most a bocsit osztályozd.
0: Te azért nem vagy ötös, mert te sírsz.
3: Már nem.
0: Mikor sírtál utoljára?
3: Egy éve. Szóval javultam.
0: Négyes a golyóállóságot. Gyuri egy csillagos ötös, enyém milyen?
2: Szerintem egy ötös.
3: Ez négyes.
0: Ötös, Gyuri csillagos ötös, és szerintem te is. Én négyes?
1: Igen.
0: Igen?
2: Miért? Miért? Indokold meg, miért?
1: Mert szerintem nincs annyi gyors lövetű vele szembe, és szerintem van, amikor nem biztos, hogy úgy fogadja, ahogyan mi fogadjuk.
0: Én szerintem a golyóállóságom a Gyuriénál gyengébb, de a tiédnél torony magasabb.
1: Szerintem egyébként a csapat... Elképesztő. De azért ezt hagyd tegyem, hogy szerintem a csapatban a golyóállóság az egy tízes, az a Lacikáé. Tehát tudom, hogy nem osztályoztuk, de Lacika golyóállóság a legkemény.
0: Lacika nagyon kemény, de ő azért ritkán van terítéken. Azt szerintem a Gyuri a leggolyóállóbb amúgy. Őről de, minden lepattam. De már azt gondolom, már elmebeteg azért. Tehát, hogy nem érti.
2: A fortiai nem lényegesek.
0: Jó, humor.
1: Hát...
0: Humor.
2: Hát nálad egy ötös. Tehát, hogy az
0: nálad is egy ötös.
2: Köszönöm.
0: Itt van a két hölgy, te ítéld meg.
2: Az már nehéz. Áj, nehéz.
0: Nehéz. Fél nyolc elmúlt 6 perccel.
2: Jaj.
3: Akkor nem lesz tettek.
1: És ti mondjátok az osztályzás, hogy ne legyen érzelmi alapú. Teljesen igaza van Anettnek. Ti összefogtatok egymással, így kéz a kézbe. 7 perc,
2: most húzod még az időt?
1: Nem, de magyarázzuk meg.
0: Magatartás. Szorgalmat most hagyjuk. Magatartás.
1: Á, kettes az enyém.
2: Ez igaz.
0: Anett magatartása.
2: Anett egy négyes.
0: Nem, négyes, igen.
3: Gondolom a tiétek meg ötösök.
0: Nem, nekünk nem kell, hogy ötös legyen. Magatartás nekem sose volt dicsőségem.
1: De adjuk már az
0: sose számított.
1: Legyen.
0: Gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, azt a pillanatot meséljétek el, amikor megkaptátok az első rossz jegyet az iskolában. Mint a Gyuri, ugye azt a bizonyos hármas matekból. És miért kaptad? Megviselte vagy sem, mert ugye a Gyuri is félve ment haza, meg Anett is, és hogy volt-e következménye, és igen, akkor mi? Jó, az első rossz jegy, amit kaptál az életedben, és mennyire viselt meg, mi volt a következménye? 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu.
13: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
14: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk.
16: Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Sűrűbb lett a forgalom az iskolák környékén, nevezési rekordot döntött a Budapest félmaraton. 30 fok körül lesz a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte tegnap a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte egyébként több százezer gyerek kezdte meg tegnap a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítani az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
20: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
19: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyermekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd vízre a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják környező országokban. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. A szervezők tájékoztatása szerint több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk. Országos csapadék továbbra sem várható. Csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint már élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok az M3-as autópályán, 60 és Gödöllő között is, valamint az M0-ás csomóponttól befelé is lassabb haladásra számíthatunk. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra készülhetünk. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Közben egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópályán, Győr felé, az M0-ás csomópont után, a Biatorbágyi szakaszon. A 18-as kilométernél a külsőből a belső sávba kell sorolni.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 elmúlt 3 perccel, és ugye a kérésünk az volt, hogy emlékszel-e arra a pillanatra, amikor megkaptad az első rossz vagy rosszabb jegyedet, és ami érdekes, és az a baj, hogy ez szerintem a mai napig is él, hogy nagyon sokszor tanárok olyanért adnak osztályzatot, ami nem a teljesítményed abból a tantárgyból, hanem például elfelejtetted a körzőt. Most mondtam valamit. És ez egy óriási baj, főleg az, hogy ez még tartja magát, hogy érdem jegyet adni egy tantárgyból olyanért, ami nem teljesítmény, hanem valami más. Feledékenység, trehánság, hanyagság, igen, tök mindegy, magatartás, tök mindegy. És ez valaki azt írta, hogy ő azért kapott egy egyes, mert nem hozta a körzőjét, de azt kijavította négyesre. És úgy gondolkoztam, hogy amikor az apja elolvassa, hogy nem hozott magával körzőt, ezért négyes, hogy az mennyire logikus. De mindegy.
2: És az a baj egyébként, én is, hogy most ezt mondtad, minden reggel úgy mentem iskolába, hogy azon stresszeltem, hogy nem felejtettem el valami órára valamit, mm-hmm, vagy nem hagytam-e otthon valamit. És igazából a tanárok szerintem fel sem mérik, hogy a gyerekekben ezzel mekkora szorongást generálnak, amit esetleg később is visz.
1: A tanárok fel sem mérik, hogy mit generálnak. Tehát az, hogy mi mai napig elő tudjuk venni azt a traumát az iskolából, amit egy tanár okozott velünk, és én vagyok 62, Gyuri, te vagy 39, 50. Tehát, hogy... És ott van bennünk.
3: Én ott van, ezzel hordozzuk magunkba.
1: És ez nekik csak ott egy óra volt, érted? Tehát, hogy fel nem fogják, hogy egyetlen egy beszólással mit okozhatnak egy gyerekben.
3: Jó, de akkor nézzük meg a másik oldalt. Nekem egyszer azt mondták, nem leszek olimpiai bajnok. Nekem ez a mondat mindennél fontosabb volt. Most ez komolyan.
1: Mire volt az jó az a mondat?
3: Az a mondat, hogy megbizonyítom, hogy az lesz.
1: Annak a hülyének?
3: De most
1: hol van az? Hol van az ember? Most. Föld alatt vagy felett?
3: Még felett.
2: Igen. Minden héten becsöngetsz hozzá.
3: De most azt akarom mondani, nem csak azt akarom mondani, hogy van néha olyan mondat, ami tud segíteni.
1: Jó. Nézzük meg itt az SMS-eket, és még remélem, hogy tudunk játszani. Van egy angol úr, aki erre tette fel az egész munkásságát, Sir Ken Robinson. Ő sajnos már nem él, az egész életét arra tette fel, hogy bebizonyítsa a mostani iskola rendszernek mekkora hátránya az, hogy megöli a gyerekekben a kreativitást. Az ő elméletének ez az alapja. Van is fent egy ilyen című videó, az iskola megöli a kreativitást. Nagyon jól elmagyarázza egy TED-es előadásban. Az ő elméletének az a lényege, hogy nem tud előjönni úgy a kreativitásod, hogyha nem hibázhatsz, hogyha büntetve, szankcionálva vannak a hibáid. Hiszen a hibából lehet a legtöbbet tanulni. Tehát a kreatív probléma megoldásnak és tanulásnak része az, hogy hibázol, visszafordulsz, és egy másik utat keresel. Hú, nagyon jó az, amit mondod.
2: Igen.
1: És ezt addig csinálod, amíg sikerül eljutnod valahova, ahova szerettél volna, és közben rengeteget tanulhatsz. Jó a téma, puszi, Ancsi. Ancsi, köszi, hogy leírtad, mert ez pontosan így van.
3: Így van, és ez nagyon fontos, és igen, tehát itt, hogyha tévedsz, akkor kijavítják, elmagyarázzák, hogyan tudod kijavítani. De a tanmenetrend, azaz a NAT, vagy nem tudom mi a neve, ahol tanulnunk kell, tudod, és be van osztva, hogy hetente, két hetente, hogy kell haladnod, abba ez az elmélet nem fog beleférni. Tehát ugye központilag
1: hát kell megreformálni. Kell reformálni.
3: Hát ennyi. Azért beszélünk róla.
1: Értem, de senki nem reformálja meg 70 óta.
3: Hát most hallják, nem, amit mondunk?
1: Hát azt mondtam, mi annyi hatással voltunk már, hogy sem ennyi. Akik hallják, cselekednének is, akkor Budapest rendben lenne. Akkor az oktatás rendben lenne. Tehát, hogy ne viccelj. Hello, én még a 4-esért is szidást kaptam a 80-as években. Mondták, hogy ha még egyszer elolvastad volna, 5-öst kaptál volna. Ez milyen? Utált tanulni, diplomás lett amúgy. Miért nem lehet előre jelezni a másnapi felelőket? A vizsgára sem az ágyból húznak ki, üzeni Árpika. Igaza van?
2: Igaza.
1: Miért nem lehet azt mondani, hogy holnap felel Háder és Risztóf? És akkor a többi megnyugszik, Háder és Risztóf meg fel tud készülni.
3: Igen.
1: Miért nem? Miért nem? Mi az oka ennek, hogy nem?
2: Ez tanára válogatja. Volt ilyen tanárom is most, ahogy gondolkodom, amit mondasz, meg volt olyan is, akinél lehetett tudni, és ő ezt nem is variálta, hogy a naplóban haladt névsorban. Uh-huh. És akkor tudhattad, hogy a jövő órán te is.
1: Lehetett számítani, igen.
2: Igen.
1: És ezek mi a baja, hogy nem minden órára... Hát úgy is meghallgattad a tantárgyat.
3: Egyrészt, meg ha megnézed, most egy munkahelyen vagy, akkor ott se speciálisan, vagy nem, hogy ott se mindenhez kell értened, a gépész a gépészhez, a műsorvezető műsorvezetőhöz, de nem te vagy mondjuk a technikus.
1: Hmm. Első osztály, első fekete pont, váltócipőm kiesett a szekrényből.
2: Jézusom.
1: Oh. Azért mondom, hogy ez ma is van. A negyedikes lehettem, amikor egyest kaptam, nem tanulás miatt. Otthon persze nem mondtam meg, mivel azt mondtam, nincs meg az ellenőrzőm. De amikor meg lett, rosszul jártam, büntetés, sarokba állás, no meg egy pofon, mert hazudtam. Sziasztok, matek egyes. Elől szamárpad. Amíg nem javítottál, nagyon megaláztatás volt, megalázó volt, gondolom ezt akarta. Szamárpad, akkor előre ültettek, hogy mindenki lássa, hogy te vagy a szamár.
2: Szörnyű, hát ez iszonyat.
1: Igen. Na de itt van a közöttünk.
2: Ez már ilyen lelki terror.
1: Tényleg. Ez az, abszolút. Nagyon. Jó, belefér még egy gyors hangeri másim?
2: Bele. Igen, bele, jó.
1: 0-20, 22, 22, 122. Ez a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 5 perc múlva. Fú, mennyien írnak itt. Fiam, a szellemi leépülés utolsó fokán állsz. Magyar tanárnőm biztatása 11-es koromban. Érettségin majdnem színötös magyarból. Utolsó fokról üzeni valaki. Sziasztok, mindig azt nézitek, hogy a gyerekben mekkora traumát okoznak a tanárok, arról is érdemes lenne beszélni egyszer, hogy a gyerekek mekkora traumát okoznak a tanároknak. Lehet, hogy ezen traumák miatt viselkednek úgy, ahogy viselkednek, velük is kellene egy kicsit foglalkozni. Bocs, de ezt nem is értem, amit írsz. Hát aki nem bírja a gyerekeket, nem tud velük mit kezdeni, és még odáig is fajulhat, hogy a tanár kap traumát, az ne menjen erre a pályára. Hát nehogy már a gyerek okozzon traumát a tanárnak. A gyerek az gyerek. A gyerek az egy még formálandó matéria, amit ilyen vagy olyan irányba lehet formálni, remélhetőleg jó irányba.
2: És a tanárnak kéne ehhez türelemmel és jó érzékkel hozzányúlni ehhez a matériához.
1: De már tanár bántódjon meg, és viselje, hogy a gyerek beszólt neki.
2: De ezek szerint valószínűleg mégis vannak ilyenek, és amikor mondjuk egy diákot szivat egy tanár, az is valami ilyesmiből adódik. Én ezért szoktam mindig mondani, hogy nagyon megérett már az ország az, hogy iskolapszichológust minden iskolába.
3: De arra kellene megérnie az országnak, hogy a felnőtt emberek nyugodtan járjanak pszichológushoz, attól neki nem lesz probléma, és nem lesz hülye.
1: Igen, csak drága a pszichológus, azt nem tudja, tehát nem, az életszínvonalaiak nem tartunk ott. Munkahelye legyen például a munkahelye pszichológus, miért ne?
3: Pszichológus, és nyugodtan el lehet oda járni, mert az ő életében nagyon sok olyan trauma van, lásd iskola, tanár, vagy bármi, amit fel lehet dolgozni, és könnyebb lesz az élet.
1: Az a baj, hogy az iskola pszichológus is akkor is, ha van, sokszor a tanári kar nem figyel oda rá. Tehát megint csak az említett 11. kerületi iskolából tudom, hogy van iskola pszichológus, cuki aranyos, és totál leszarják, mit mond. De egy-egy konkrét gyerekkel kapcsolatban, gyerekszülővel kapcsolatban.
2: Szuper.
1: Igen, szóval ennyi.
2: Jó magyar módszer.
1: Így van. Na jó. Ki van velünk? Szilvi van velünk. Szia Szilvi, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia Szilvi, drága, honnan hívsz?
4: Hát most kocsiban vagyok, félreálltam, gyerekeket dobáltam szét iskolában.
1: Érted ugye a kérdést? Ugye érted a kérdést? El nem mondta, hogy hol van a kocsid, hanem hogy honnan hívsz. Azaz, hol élsz, hol laksz, honnan származol, mi a te hazád?

0: oktatási zsák egy csodálatos világos délelőtt. Péter ácsorog, hogy válaszoljál már, talán valaki sajnálja majd.
1: De nehéz az iskolatárs.
2: Igen.

0: gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét, meg egy baseball sapkát, és 10 után pedig Anett keresni fog.
1: Szuper, köszönöm szépen.
2: Mi is neked, köszönöm, Szilvi, szépen. Hívunk majd, köszi.
1: Köszi, szép napot, sziasztok.
2: Szia. Na, igazad van, bocsi, akit kiborítanak a köcsögök, ne menjen fazekasnak. Jó a téma. Hát igen,
0: ez mindenre vonatkozik.
2: Ez tényleg így van. Na jó, jövünk vissza, méghozzá mindenki hallotta ezt a témát, és senki nem érti pontosan, hogy ez a 24 éves férfi, tök részek férfi, hogyan köthetett el egy egymotoros kis repülőgépet a Kalosai repülőtérre, egy Cessna 172-est. Ez történt ugye múlt szombaton, ha jól tudom. Elkötötte, be volt nyomva, elvitte a Cessnát, felszállt vele, berepült a Paksi atomerőmű fölé nagyjából, akkor riasztották a Gripeneket, hogy ismeretlen légi jármű hatolt be tiltott légtérbe. A fiú közben valahogy délfelé navigálta, ha jól emlékszem, a repülőgépet, és valami szántóföldre bevágódott, szóval nem azt mondom, hogy leszállt,
3: de túlélte.
2: Éppőre megúszta, így van. Szóval ez a történet. És gondolom, hogy mindenkiben egyetlen egy kérdés motoszkál, hogy hogyan.
0: Igen.
2: Hogy lehet, hogy egy repülőgépet egy hozzá abszolút nem értő, pilótajogosítvánnyal nem rendelkező férfi, főleg részegen, hogy tudott egyáltalán elindítani, hogy tudott azzal felszállni, és épségben leszállni.
0: Hogy jutott be a repülőtérre?
2: Egyáltalán, így van. És vannak sejtéseim, de nyilván nem én vagyok a szakember, és ezért egy szakembert hívunk, Szakács Gábor, Boeing 737-es kapitány, ő oktató is minden típust remekül ismer és oktat is, és ő a Smartwings főpilótája, tehát abszolút szakember. Gábort hívjuk a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Egy érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
4: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
3: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszai hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
8: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl.

0: Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Újraépülhetnek szélerőművek Magyarországon, felmérik a balatoni bringa körállapotát. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. Az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-éig kell visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos. A készítmény a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltásra szükség van. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, illetve biztonságáról, mondta el Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
2: A hűvös reggel után ma akár 30 fok is lehet, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk. Országos csapadék továbbra sem várható. Csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futószápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A 24-es főúton Recsk átkelési szakaszán egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Közben az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi Dunahídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már meghaladta a 10 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 86-os főúton is történt egy baleset, a 24-es kilométernél a félútpályát lezárták. Olvasható az útinfon.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 11 perc van most, jó reggelt minden hallgatóknak, jó reggelt Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: És Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Emészted még az osztályzatokat?
3: Nem is foglalkoztam már vele.
0: Jó, oké, az a lényeg. Acélosodsz. Igen. Sziasztok, Főni, lenne egy kérdésem. Az idáig oké, hogy letiltottál embereket, viszont ők más műsorhoz sem tudnak hozzászólni. Nem lehetne, hogy 10 után törlöd a tiltást, Bogárdi Lajos? Nem Lajos, ez nem állampolgári jog, hogy hozzászólunk műsorokhoz. Ez egy döntés. Egyébként azt sem tudom, hogy kell visszavonni. Tehát nincs, az örök. A tiltás az örök, az olyan, mint a halál. Igen. Tehát, hogy visszafordíthatatlan.
2: Ja, börtön sem olyan, hogy estére hazamegyünk. Tehát, hogy
0: igen, mert hogy megy este már jól viselkedek.
2: Igen.
0: Tehát ez nem, hát ő kiállított magáról egy bizonyítványt, és a bizonyítvány alapján én döntök. És ennyi. Nem, a kommunikáció két oldalú volt, most már nincs. Csak egy oldalú maximum.
2: És senki nem kényszerít senkit mocskos SMS-eket írogatni, bennünket bántó SMS-eket írogatni. Tehát ez mindenkinek a saját maga felelősségteljes döntése.
0: Pontosan. És azért, és mondom még egyszer, tehát nem állampolgári jogműsorokhoz hozzászól, ez akkor nem szól hozzá. Hát majd keres magának más rádiót, vagy tévét, vagy ír levelet Kudlik Júliának, a Szabadságtér 17.
1: Hát, ha megkapja.
0: Hát, ha megkapja, igen. Jó, sziasztok, M0-áson az M1-es felé, 23-as kilométernél baleset, nagy a torlódás, nagyon jók vagytok, Jani.
3: Köszönjük szépen, igen. Valami több mint 15 kilométeres a torlódás.
0: Durva. Na jó, gyerekek, biztos emlékeztek arra, hogy nemrég járt nálunk Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter, és ugye sok mindenről beszéltünk, de többek között arról is mesélt, hogy olykor a légtérben ugye vannak úgynevezett eltévedt kis gépek, ezek olyan kis repülők, amelyek vagy nem azonosították magukat, vagy nem jelentették, hogy azon az útvonalon repülnek, vagy tiltott légtérben repülnek be, és emiatt is olykor riasztják a Gripeneket, tehát a magyar vadászgépeket. És hát nem kellett nagyon várni itt a beszélgetés után, mert szombat hajnalban egy véletlen erős buli után egy 24 éves fiatal férfi valahogy beszökött a kalocsai reptérre, ellopott egy Cessna 172-es kis repülőt, aztán felszállt vele, és elindult. Először Budapest felé, aztán fele tudja, mert aztán délre keveredett, de közben átrepült Paks felett.
2: Igen. Valószínűleg egy kicsit küzdött az irányban tartással. Lehet, hogy ez lehetett.
0: Igen. Na most Paks ugye ott van Kalocsával szemben, tehát oda nem olyan nagyon nehéz áttévedni, viszont ugye egy olyan tiltott légtér, hogy ihaj, és ezért riasztották a Gripeneket is, és a Gripenek felszálltak. De közben azt nem lehet tudni, a srác észrevette egyáltalán a Gripeneket. Gripenek felszálltak, ő viszont leszállt. És tette ezt Gerjen közelében, Tolna megye, Gerjen, egy ilyen mezőgazdasági területen. Gyakorlatilag ez egy kényszer leszállás volt, nem lehet azt mondani, hogy szépen oda simította a gépet.
3: De magához képest szépen lerakta.
0: Mert eddig szarabul csinálta?
3: Nem tudom, de hát figyelj.
0: Mi az, hogy magához képest?
3: Tehát, hogy ő semmi képzettsége nincs, vagy legalábbis azt lehet tudni.
0: Ezt lehet tudni, igen. Na, ahhoz képest gyönyörűen. És nem lennék én Cessna tulajdonosa most, tehát, hogy azért... Na, szóval ezt követően aztán kiszállt a gépből, és akkor jött arra egy autós, aki egyébként segíteni akart, látta, hogy ott bénáskodik egy repülőgép, és leszállt, és annak meg el akarta venni az autóját. Igen, és akkor már megérkeztek a rendőrök is, elfogták, és a fiatal ember arra hivatkozott, hogy ő annyira részeg volt, hogy az égvilágon semmire nem emlékszik, és ezt meg tudták erősíteni egyébként a mentősök is, mert ők is ugye megvizsgálták a fiatalembert, és először azt hitték, hogy külföldi, mert annyira nem tudott beszélni. Igen. Na, a bíróság elrendelte az egy hónapos letartóztatását, tehát, hogy nagyjából ez a történet. Kinek mi volt az első gondja, ami úgy szöget ütött a fejébe ezen hír kapcsán?
2: Hát ugye a másnaposok trilógiának a rendezője, készítője, az biztos, hogy elégedetten csettinten, hogy a fenébe. Hát ilyet mi sem mertünk belerakni, mert senki nem hitte volna el.
3: Meg igen. Hogy egyáltalán hogy jutott be?
1: Nekem meg az, hogy talál valaki egy gépet, már nyilván a reptéren hol van, és az hogy lehet elindítani, az kulcssal működik, és tehát, hogy azért nem ilyen egyszerű, hogy szerintem egy repülőgép, hogy mint egy autót mondjuk elsajátítani.
0: Elvileg nem. Valóban nem. És az, hogy hogy jutsz be a reptére, nekem azért vannak halvány emlékeim, hogy a Vogával mi pont a kalocsai reptére bemásztunk annak idején, mert nem, akkor, amikor mi turnéztunk, és pont Kalocsán voltunk, és én, ugye az én oktatóm, akivel mindjárt beszélni fogunk, Szakács Gábor volt, és olykor egy turnén megkértük arra Gábort, hogy valamelyik város közelébe jöjjön oda azzal a repülővel, amivel én szoktam repülni, és akkor mi a Vogával beszállunk, és akkor én átrepülök a következő turnéállomásra, és Gábor hazaviszi a gépet Budaörsre. Tehát, hogy ez, és ez Kalocsán ez így volt, hogy akkor találkoztunk, és akkor mi, hát nem volt nyitva a kalocsai reptér, na.
2: De ez nem olyan, hogy van ott egy személyzet, tehát hogyha érkezik egy gép, akkor azért nem. Úgy mégiscsak van egy nyitott reptér, ami fogadja, nem bármikor így.
0: Nekem volt, hogy Békés Csabán szálltam le, rádióztam, természetesen nem volt senki ott, és akkor egy másik repülő is mondta, hogy ő is itt repül a környéken, akkor láttuk egymást, és leszálltam, és szerettem volna valamit kiadni hát a kerítésen túlra nem tudtam kimenni a reptérről. Tehát az a lényeg, hogy leszálltam, és nem tudtam kimenni, mert nem volt ott senki.
2: Ez nagyon durva.
1: Nagyon durva.
0: Igen. Na jó, de ugyanígy be lehet menni a kalocsaira. Szóval ez az, amit én, de ne hadd ne én mondjam el, mert rengeteg kérésünk van ezzel kapcsolatban, és itt van velünk Szakács Gábor, Boeing 737-es kapitány. Ő oktató mindenféle típusra egyébként, és a Smart Wings főpilotája. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
0: Na, Gábor, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. Szépen fokozatosan közelítsük meg ezt a dolgot. Először is, ugye a kalocsai reptérről beszéltem az előbb, nem tudom, hogy ott pontosan hogy van, de ugye egy ilyen repülőtéren, egy ilyen kisebb repülőtéren vannak gépek hangárban, és ugye parkolnak kint is a hangár előtt a füvön gépek, nem?
4: Így van, igen. Ez nagyon sok repülőtéren, azt mondom, legtöbb repülőtéren így van, ahol van hangározási lehetőség, ott a hangárban is állnak, illetve a hangár megtelik, akkor a hangár előtt az előtéren ott vannak lenyűgözve repülőgépek.
0: És ugye itt felmerül mindenkiben a kérdés, hogy ez nem olyan, mint az autó. Tehát, hogy ezek a gépek, ezek nincsenek lezárva? Ez kell egy slusszkulcs, vagy ez hogy kell elképzelni?
4: Elvileg le vannak zárva, tehát a legtöbb repülőgéphez kell kulcs, amivel kinyitod az ajtót, kell kulcs, amivel beindítod a repülőgépet, de mondjuk pont ezek a dízel Cessnák, illetve dízel repülőgépek, ezek már kulcs nélkül indulnak, olyan, mint az autós start-stop.
0: De bocsánat, ez egy dízel Cessna volt?
4: Ez igen, ez egy dízel Cessna. Én ahogy a képeken láttam, ott az, nekem azt mutatta, hogy ez egy dízel Cessna volt. Tehát ez egy Lycoming motorosból átkonvertált repülőgép, csinálnak ilyen átépítéseket, hogy dízelmotorokat, tehát repülőgép motor, ez dízelmotorra szerelik át, jóval költséghatékonyabb az üzemeltetése utána, és viszonylag egyszerűbb a tankolás is, mert a legtöbb repülőtérre lassan kezd hiányozni a repülőbenzin, ebbe viszont kerozint is lehet tankolni. Tehát ahol sugárhajtású repülő van, ott ezt is meg tudod tankolni.
0: Tehát kerozinnal és dízellel is elmegy.
4: Így van, igen.
0: Jó, jól emlékszem erre a kalocsai kirándulásunkra, hogy nincs egy, ezen a reptéren például nincs állandó biztonsági szolgálat, tehát gyakorlatilag, ha nincs ott senki, akkor az ember bemászik, ugye?
4: Hát ha körbe van kerítve reptér, bemászik, de nagyon sok olyan repülőtér van, ilyen kisebb repülőtér, ahol kerítés sincsen, tehát egyszerűen be tudsz oda sétálni. Esetleg figyelmeztető táblák vannak, hogy ez repülőtér, illetve repülőtér munkaterület, tehát attól, hogy éppen nem látszik a forgalom, azért hirtelen jöhet ott egy lefölszálló repülőgép, ami nyilván, hogyha egy gyalogosott úrba van, akkor az problémát tud jelenteni, de nagyon sok repülőtér nincsen körbe kerítve, és ez egyébként nem is általános. Tehát az ilyen kisebb repülőtereken ez sem nem előírás, egyszerűen költségoldalról is nem megvalósítható.
0: Na, és akkor most menjünk szépen fokozatosan, képzeljük azt el, hogy egy teljesen laikus ember egy ilyen Cessnába beül, a pilótafülkébe, egy 172-es Cessnába. Nézzük meg, hogy egy totál laikus, akinek semmilyen előképzettsége nincs, mit lát maga előtt? El tudod ezt mondani?
4: Hát el tudom mondani, hogy nyilván fog látni rengeteg műszert, ezek azért feltűnőek, attól függ, mennyire modern a repülő, régi mutatós műszereket, illetve egy újabb repülőgép, akkor pedig kikapcsolt monitorokat fog maga előtt találni, amik sötétek, illetve pár darab kart, megint azt mondom, attól függ, hogy milyen típusú repülőgépről van szó, és kapcsolókat.
0: Vannak-e feliratok a kapcsolók, a karok és a műszerek alatt fölött?
4: Igen, vannak.
0: Tehát oda van írva, hogy ez gázkar, oda van írva, hogy ez magasságmérő, vagy...
4: Igen.
0: Jó, mert most én is nézek egyet, ott éppen nincsen.
4: Nem feltétlenül magyarul van odaírva, angolul van odaírva, de ez pont azért egy ilyen, hogy is mondjam, csak erős javaslat, hogyha a pilóta ott lányos zavarába egy adott helyzetben esetleg bizonytalan, hogy most az a kapcsoló éppen mi ezt nem tudja ugye fejből, akkor oda van írva, hogy ez a villogónak a kapcsolója, ez a leszálló fénynek a kapcsolója, ez a főkapcsolója a repülőgépnek, ez az avionikának a kapcsolója, mert hát ugye nagyon sok repülőgép más és más, még a 172-es típuson belül is, és esetleg mondjuk ott nem a harmadik kapcsoló az, amin te megszoktál, hanem a negyedik, ezért vannak ott ezek a feliratok.
0: Jó, akkor most képzeljük el azt, hogy én totál részeg vagyok, és el kell indítanom ezt a repülőgépet. A kapcsolók alapján el fogom tudni indítani?
4: Hát, mivel neked van repülős előképzés...
0: Nem én, mint laikus, bocsánat, nem én, tehát, hogy értsd.
4: A példa azt mutatja, hogy igen, bár amikor én először találkoztam ezzel a sztorival, én is azt mondtam, hogy ez egy ordas nagy kamu.
0: Aha.
4: Ennek az úriembernek többszörösen óriási nagy szerencséje volt. Már a repülőgép beindításával kapcsolatban is. Valószínűleg fogalma nem volt, hogy mit csinál. Szerintem a start-stop gombot azt meglátta, mert oda rá van írva, hogy az, ugye világít nagy piros gomb, mint az autókba, és azt mondta, hogy hát most hogy indulhat egy repülő, hát itt van egy csomó kapcsoló, hát mi lehet a baj, ha bekapcsolom mindet.
0: Aha, én is így csinálnám. Na jó, én nekem van előképzés, de igen, bekapcsolom mindent, és elkezd beregni a motor.
4: Ha a repülőgépnek megfelelő erősségű az akkumulátora, mert nagyon sok olyan fogyasztó van egy repülőgépen, amit mondjuk az indításhoz nem kell bekapcsolni, illetve indítás előtt bekapcsolod, megnézed, hogy az adott rendszer működik-e, de utána lekapcsolod, pontosan azért, hogy egyrészt azt a rendszert az indítási áramlökettel ne bántsd, úgymond, másrészt pedig azért, hogy ha esetleg a repülőgépnek gyengebb az akkumulátora, akkor az a fogyasztó közben ne fogyassza az akkumulátort. Ugye a repülőgépekben egy indító akkumulátor van, tehát neki nem kell órák hosszát ellátni az elektromos rendszert teljesítménnyel. Tehát bekapcsolod, megnézed, aztán lekapcsolod, és az indítás az a rendszer, neked nincs szükséged. És indítod. De szerencséje volt, mindent felkapcsolt, valószínűleg mindent felkapcsolt, és be tudta indítani a repülőgépet.
0: Amikor megtalálta. Is ugye előre bukik a repülőgép ilyenkor, tehát ha igen. A légcsavar elkezd nagyon pörögni, akkor a repülőgép kezd előre bukni, illetve nem tudom, hogy ott ugye van egy rögzítőfék is, tehát hogy ahhoz is még nyúlnia kellett, hogy az elinduljon.
4: Nem biztos, hogy a rögzítőfék esetleg be volt húzva, illetve nem biztos, hogy fogott olyan erővel, hogy az akár ott a repülőgépnek a mozgását ne akadályozza meg.
0: Tehát, igen, de hogyha én, Gábor, hogyha én, nekem elindul a seggem alatt, bocsánat, a repülőgép, mert én bekapcsoltam mindent, és megy a füvön, akkor ugye minden vágyam, hogy ezt tudjam a füvön kormányozni balra-jobbra, hogy valahogy a kifutó pályára rátaláljak. Ha egy átlag hülye, ittas ember vagyok, akkor a szarvkormányt próbálom, mint az autó kormányát jobbra-balra tekerni, hogy majd úgy megyek balra-jobbra. De hát ez nem így van.
4: Hát ez nem így van, és nem is sikerült neki, ugye, jól tudom, pályát megtalálni.
0: Ja, nem a pályáról. Nem
4: a pályáról szállt föl, hanem onnan a pálya mellől valahonnan egy ilyen guruló úton, egy ilyen beton bekötő úton, ami ott volt előtte. Illetve hát most megint azt mondom, hogy nyilván mennyire befolyásolja az embernek a tudatát, az alkohol, de szerintem itt még egyéb tudatmódosítószer is befolyásolta ezt a történetet, hiszen még egy nagyon részeg emberbe is, aki életében repülőt nem vezetett, annyira kell, hogy dolgozzon az élet össze, hogy azt mondja, hogy oké, lehet, hogy sikerült beindítanom, ráadom a gáz, valószínűleg fel is fog szállni, na de hogy szállok le? Valószínűleg abból azért, hogy eldobom az életemet, megérez nekem ennyit, illetve hát nyilván megint, ha valakinek egy minimális felelősségtudata van, akkor azt mondja, hogy hát jó, az, hogy az én életemet eldobom, oké, de hát én nem tudok repülőgépet vezetni, nehogy Isten másban is kárt teszek. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a részeg sofőröket sem szokta ez egyébként annyira zavarni, igen, hogy balesetet okoz, és hogy mi lesz a másik autóban ülő egészséges, szabálytisztelő emberrel, családdal, hát ez többszörösen szerencse volt ebben az esetben, hogy ebből nem lett egy óriási nagy tragédia.
0: Most akkor odáig eljutottunk, hogy a levegőben van a fiatalember, és ugye Paks az nagyon közel van a kalocsai reptérhez, tehát valamikor berepült a paksi légtérbe, ilyenkor mi történik, hogy a grippenek felszállnak? Ez milyen gyorsan történik, ezt hogy kell elképzelni?
4: Ahogy én tudom, mivel hogy ő valószínűleg mindent bekapcsolt ezen a repülőgépen már a transponder is működött, tehát ha...
0: Látták a...
4: Igen, már a transponder jel alapján őt látták, tehát már valószínűleg a tendencián is látták a repüléstájékoztatók, hogy ez a repülőgép, ez irányba áll a paksi légtér felé, és ahogy én tudom, hívták is, próbálták, ugye ilyenkor a transponder jel alapján azt látják, melyik lajstrom az a repülőgép, próbálták őt hívni is, rádióhívásra vagy nem válaszolt, vagy nem tudta, hiszen hogyha nincs repülős előképzettsége, neki hiába sorolták ott az IKO ABC-t, az Hotel Alfa, akárki itt keresünk neki, ez nem volt egy információ, és hát ő folytatta
0: a megtervezett útját.
4: Igen. A jó. Meg nem tervezett útját, fednapló sem volt nála. Tehát.
0: Igen. Na jó, Gábor, és akkor ilyenkor a Gripenek mennyi időt érkeznek meg Kecskemétről, úgy Paks környékére?
4: Nagyon gyorsan érkeznek meg, de én úgy tudom, hogy mire ők megérkeztek, tehát mire ez a riasztási eljárás lezajlott, addigra ez a kis gép már ott kényszer leszállt abban a mezőgazdasági területben.
0: De egyébként ettől függetlenül, ha én kinézek az ablakon a kis Cessnámmal, és látom, hogy ott van egy Gripen, a Gripen hogy tartja a lépést? Most utána néztünk, a Gripennek az átesési sebesség az kb. 200 km/h, a Cessna szerintem kb. 160-nal mehet, tehát mindenképpen, tehát a Gripen nem tud túl sokáig mellette maradni.
4: Ugye most nem tudom nyilván, hogy mennyivel ment a Cessna, mert az is eléggé le tud lassulni. Ilyenkor ezek a nagyobb sebességű repülőgépek a saját nagyobb sebességük megpróbálnak körözve mellette maradni, hiszen nem tud lelassulni arra a sebességre, hogy biztonsággal a másik repülőgép mellett tudjon haladni.
0: Világos. Akkor a Gripenesek megérkeztek, de a barátunk leszállt. Illetve...
4: Hát a leszállásnak nem nevezném, mert a leszállásnak azt szoktuk nevezni, hogyha az a jó leszállás, hogy a repülőgép egybe van, és utána az utas, illetve a pilóta saját lábán el tud sétálni a repülőgéptől. Ez itt ebben az esetben, ő ugyan elsétált, de hát szegény repülőgép, ez a egyébként csodálatos dízel 172-es Cessna, ez egy mínusz 50 millió forint körülbelül a kár, amit keletkezett.
0: Az lehet tudni egyébként, hogy nyilván van biztosítás, hogy a biztosító egy ilyen esetre fizet? Nem muszáj tudnod, csak kérdezem.
4: Nem akarok a biztosítók nevében nyilatkozni. A véleményem az, hogy nem lesz olyan egyszerű.
0: Nem lesz olyan egyszerű. Neked van-e bármiféle gyanúd, hogy ugye mindenki azt találgatja, hogy ez biztos szimulátorozott ez a fiú, ezért tudott ilyen jól repülni. Tudom, hogy a jót azt most relatíve kell érteni, de hogy neked van-e egy ilyen gyanúd, vagy ez tényleg, ahogy te elmondtad, ez úgy tehette, hogy mindent felkapcsolt, mindent betolt, aztán lesz, ami lesz.
4: Én azt gondolom, hogy nagyon kicsi az esélye annak, nagyon sok szerencsefaktor kell, hogy ez így végződjön akkor, hogyha neki tényleg semmilyen előképzettsége nem volt, viszont ha már szimulátoron tényleg játékból, szórakozásból ment egy pár kört, és ezt azért nem tudjuk jelenleg kizárni, akkor lehet, hogy az befolyásolta abba az irányba, hogy legalább ilyen módon ki tudta vitelezni ezt a feladatot.
0: Jó, picit mosolygunk, az a baj, hogy valóban emberéletek forogtak kockán, nem csak a sajátja, hanem másoké is, és egyéb más biztonsági kérdés is, ráadásul szegény repülőgép tulajdonosnak a kárát ki fogja megtéríteni, tehát nagyon sok baj van ezzel, ugyanakkor még mindig tényleg, mint egy ilyen idiót a filmből kiragadott jelenet.
4: Ugye gondolj bele, hogy nyilván aki látja a radarernyő előtt, hogy ez a repülőgép irányba áll Paks, az atomerőm irányába, ő nem tudja azt, hogy ezt egy részeg ittas ember vezeti tudatmódosító szerek hatás alatt, ő potenciális veszélyt látja ebben, illetve egy szabálysértőt. Tehát ebben tényleg benne volt az a kockázat, hogy ha a Gripenek a levegőbe látják, és tényleg olyan magatartást folytat, hogy az erőműbe tart, akkor ennek tényleg lehetett volna akár kritikus helyzetben az, ami alapból egyébként polgári gépet nem lőnek le. De ha mégis, ugye előfordult már, hogy fegyverként használtak polgári repülőt, akkor kritikus helyzetben ennek tényleg lehetett volna egy olyan szörnyű vége, hogy Magyarországon meg kell csinálni azt, hogy egy katonai gépnek le kell lőjön egy polgári gépet, illetve szerencse az, hogy a Paksi atomerőműnek egy nagyon komoly védelmi rendszere van, tehát egy ilyen kis repülőgép, még akár hogyha több száz kiló bombával lenne megrakodva, szerintem akkor sem tudna komoly nukleáris katasztrófát okozni Pakson, mert szerencsére azért az ott jól meg van csinálva, tehát ezekre annó a tervezők gondoltak. De minden esetre tényleg szörnyű, hogy egyszerűen ilyen előfordulhat.
0: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Itt gondolom, hogy nagyon-nagyon közérthető volt most mindenki számára, hogy mi történhetett ebben az esetben.
4: Igyekeztem, a lényeg röviden, tömören, hogy részegen semmiféleképpen ne szeressünk repülőgépet
0: vezetni. Teljesen egyetértünk. Köszönjük szépen, Szakács Gábor, szia-szia!
4: Szervusztok!
0: Szia! Szakács Gábor, Boeing 737-es kapitányoktató és a Smart Wings főpilótája. Ez most így érthető volt, nem?
1: Hát persze, igen. Most már így mindent értek, felkapcsolok mindent, és valahogy elindul a gép. És valószínűleg ezt csinálta a gyerek is.
0: Hát basszus, hogy az aksi elég erős ahhoz, hogy a gépet hidegen elindítsa, és az a légcsavar elkezd pörögni, onnan már csak kapaszkodni kell.
1: Meg felhúzni a kormány, nem?
0: Felhúzni a kormányt, hogyha beszúrja a gázt fúra, akkor az a gép repül.
2: De igaza van a Gábornak, az még az embernek ittesen is eszébe jut, hogy hűha, itt magasság van, elkezdesz kijózanodni, az adrenalin elkezd dolgozni benne, tehát, hogy ott egyszer
0: lehet... Lehet, hogy azért rakta le olyan gyorsan, mert amúgy lehet, hogy elment volna Szegedig.
1: Igen, összesen 4 percet töltött a levegőbe, képzeljétek el.
0: Négy volt az
1: igen,
0: egész.
1: És most már nyilvánosságra hozták az útvonat, cikcakkos. Tehát nem volt tudatos a repülés célja egyáltalán. Tehát ugye elindult Budapestről, visszakanyarodott, elindult Paks felé, ott csinált ilyen kurblikat, valószínűleg lehet, hogy valami jelzést kapott ez a hálózat, vagy tudod, hogy védik Paksot, és lehet, hogy itt érezte, hogy a repülő nem úgy mozog, gyorsan kijött a védelmi területről, és elindult lefele, és pár kilométerre letette a gépet, tehát semmi tudatosság nem volt az út. Útvonal az nem olyan, mint amikor, mint tudom én, mész Spanyolországba, és tudod, hogy egyenesen megy a repülő, és
0: nem állt, én szerintem, ugye a kormányzása a repülőgépnek is az lábbal és kézzel történik egyaránt.
1: Mit
0: tehát ugye van egy oldalkormány, és van a csűr, tehát hogy hát a láb, na mindegy, ezt most nem akarom elmagyarázni, de a lényeg az, hogy egy fordulót csinálj, a kanyart így hívják, hogy forduló, ahhoz a lábad is és a kezed is egyszerre kormányoz.
1: Itt ez nehéz volt a térkép alatt.
2: Elképzelhető, hogy a gép és a pilóta azért küzdöttek egymással.
0: Na, ezt mondom, hogy valószínűleg ezzel, amit mondtál, hogy cikcakolt, valószínűleg csak kézzel, mint az autós, ugye a kézi kormányt, a szarv kormányt jobbra-balra tekergette, és az nem úgy fordul akkor.
1: Tehát az itt a láb és a kéz nem egyszerre mozgott.
2: Mi van, miért nem mész balra? Mi van veled?
0: Jaj, csak nem. Csak nem James a cowboy szólalt meg.
2: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
1: Már repülőköz is ér.
0: Na jó, kérdezzük meg a mi drága hallgatóinkat arról, hogy volt-e olyan helyzet, amikor ittasan olyan képességed jött elő, amin te is meglepődtél. Másnap, amikor kihozanottál, vagy valamikor. Tehát olyan képességed volt, és ez most pozitívum, amit nem hitted volna, hogy van. Tehát, hogy nem tudom, most mit beszéltél, egy idegen nyelvet hirtelen, amit nem tudtál azelőtt, vagy nem tudom, hogy hirtelen meg tudtál főzni, és olyat rittyentettél, hogy a többiek is minden újukat megnyalták. Tehát, hogy neked?
1: Most hirtelen nem jut eszembe, de egyébként mondjuk folyékonyan beszélek egyébként akkor angolul, meg németül is.
0: Gyuri is.
1: Németül nem tudok egyáltalán.
0: De és akkor bátran?
1: És a Derdidász is nagyon jó helyre megy. Meg kapok
0: jó helyre megy?
1: Hát az olyan bonyolult, hogy hova teszem.
0: Hát az bonyolult, de hát egy kezdő ne bajlódjon azzal.
1: Hát de én már akkor is odafigyelek. Tehát vagyok annyira ittas.
0: Hogy megy a Derdidász. Na jó, szóval, amikor ittasan olyan képességed jött elő, amiről nem gondoltad volna, 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
12: Jön az Etele Shopping Fest!
10: szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
12: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
15: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
14: De jó neked. Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Sedacur Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógy. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentál. Tentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Nagyon gyenge lesz az idei alma termés, a rakparton nyitják meg a jégkorong szezont. Kitart a szeptemberi nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 50 éve nem volt ilyen gyenge az almatermés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az asszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így az idén mindössze 130-140 ezer tonna almat teremhet. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek és a külföldi behozatal miatt. Több mint 40%-kal kevesebben kerestek eladó otthont augusztusban, mint egy évvel korábban, miközben egyre több lakás maradt hosszabb ideig a piacon. Júliushoz képest ugyanakkor csak mintegy 5%-kal csökkent az érdeklődés. Az egyik nagy piaci ingatlan közvetítő portál szerint ez nem hirtelen piaci gyengülést jelez. Az otthonstart tavalyi indulása sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg később vásárolt volna. Közben 15%-kal kevesebb új ingatlant hirdettek meg. A teljes kínálat mégis 148 ezerre nőtt. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák és fenntartható zöld felület. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolák Egyesületének elnöke.
21: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedni kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
20: Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, szombaton itt rendezik meg a hazai bajnoki szezon nyitó eseményét. A látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal is találkozhatnak, bemutatókat láthatnak és maguk is kipróbálhatják a sportágat. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap egy gyenge hidegfront hatására, változóan napos, felhős időben lehet részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső futózápor, esetleg egy-egy szivatar, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: A 24-es főúton Recsk átkelési szakaszán egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Közben az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi Dunahídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már meghaladta a 10 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 86-os főúton is történt egy baleset, a 24-es kilométernél a félútpályát lezárták. Olvasható az útinfon.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 van pontosan, gyerekek. Egy csomó képességre derül most fény, mert a mi hallgatóink is itt a állapotban bizony olyan képességeket tettek szert, amelyekről nem is gondolták volna, hogy léteznek. Amit, hogy bennük. Például van egy ilyen, hogy 20 évesen annó ment a spárga. Férfi vagyok. Másnap mindig fájt.
2: Jaj.
1: Tehát nem tudom hány éves vagy, de gondolom 40 felett. Tehát megpróbáltad, amit 20 éves korodban tudtál, a spárgát?
2: Jó.
1: Az nagyon durva lehet.
2: Kemény.
1: Igen.
3: Igen.
1: Jó, sziasztok, részeger úgy táncolok, mint Fred Astaire, Gábor, ezt sokan vannak így ezzel. Haverom úgy leparkolt két fa közé a diszkó előtt, hogy másnap józanul nem tudott kiállni. Az milyen? Azt mondja, így részegen a semmiből tudtam olaszul beszélni a diszkóban. Elképesztő volt, Andi Bandi.
3: Na tessék, valami rejtett képességek előjönnek.
1: De ez hogy megy, Gyuri, egyébként? Most próbálom ezt, mert ugye az embernek van egy passzív nyelvtudása, és van egy aktív nyelvtudása, és a kettő között olykor van egy gát. Uh-huh. Ezek a passzív szavak, ezek valahol el vannak ásva az agyban. És akkor alkohol hatására ezek, és akkor te fejezd be a gondolatod, hogy ezek így elkezdenek kirepkedni, mint a pillangók?
3: Szerintem igen, szerintem felszabadul. És azt veszed észre, hogy magyaráz a másik, és te egyfolytában érted. Mi a túró? Értem minden szavát. Mi ez?
1: És akkor, ez melyik nyelven volt?
3: Ez például pont angolul.
1: Angolul?
3: Igen.
1: Jó. És akkor értetted minden szavát, te reagáltál rá?
3: Igen.
1: Választékosan? Hogy emlékszel?
3: Én nagyon választékosnak éreztem, igen. És olyan könnyednek. Tehát láttam rajta, és ő is egyből ért, hogy mit akarok. Én is, közben azon
1: több,
3: is megvoltam.
1: Biztos benne. Volt benne, hogy több volt annál, mint hogy yes, my friend, okay, my friend. Ennél biztos, hogy több
3: szerintem
1: volt.
3: Szerintem több, és én magam is azon voltam meglepődve. Azon voltam meglepődve, itt hátul a kis agyam, tudod, a kis belső hang, mondta nekem, hogy nézd, még humorizálni is tudsz angolul. És ezen voltam meglepődve, hogy együtt nevettünk a poénomon.
1: Yes, my friend, vodka is nice.
3: És így, igen.
1: Istenem. Te ott voltál?
4: Általában ott szoktam lenni. Én máshogy élem meg.
1: De tényleg, milyen?
4: A Gyuri sikerét, mert valóban beszél. Az tény is valahogy beszél.
1: Beszél és ért.
4: És ért is, és, de azért ő belekever néhány magyar szót is, angolosan, tehát zsír, meg ilyeneket is szokott mondani. Tehát ez most a legutóbbi volt. Én azt hittem, hogy na, ott azt hittem, hogy most van vége az estének, amikor Gyuri a magyar angollal, és a vele szembe álló ember valóban érti, és ő is mondja angolul, meg a saját nyelvén is, és ők utána karonfogva mennek, és folytatják az estét. Hogy utána mire jutnak, azt nem tudom, de valóban beszél.
1: Jó,
4: valóban.
1: Tehát, és folyamatosan. Tehát ez nem egy akadozós dolog, hanem ez egy párbeszél.
4: Nem, és tényleg gratulálok neked, mert olyankor tudsz. Olyankor igen.
1: Na jó, részegen állati domár lettem. Haver mondta, hogy a nagy teráriumból vegyem ki a teknősét. Amikor megtettem, kiabált, hogy tegyem vissza. Kiderült, hogy egy aligátor teknős volt, simán leharaphatta volna pár ujjam. Szerintem jobban meglepődött, mint én.
3: Hú, de para.
1: Jó reggelt, mi egyszer totál benyomva egy kajakot kötöttünk el egy Dunaholtágon, és a haverom a tó közepén viccesnek gondolta, hogy felboruljunk. Beringatta a kis lélekvesztőt, és már borultunk is, ki tudtunk úszni, még a kajakot is kivittük. A partra vicces volt.
3: Ajjajjaj. Az a baj, amikor valaki így iszik, és az valahogy ilyen bátorságot hoz elő, hogy ezenek hát úgy se lehet bajom. Na, az a legparább.
1: Így van. Na jó, hát van egy nagyon jó sztoria Janinak, de azt hiszem, hogy mindannyiunkkal egyszer az életbe fordult már ilyen elő. Legalábbis gondolom. Hallgassuk meg Janit. Szia Jani, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jani, az vigasztaljon, hogy ez vélhetően mindannyiunkkal előfordult már egyszer. Mesél!
5: Meg az vigasztal, hogy ez már nagyon régen történt, meg ilyen tínédzser koromban, most azt már kinőttem. Hát bulisztunk a haverokkal, és ugye az alkohol hatására a lányok megszépülnek minden buliba.
1: Ah, igen.
5: És hát nekem sikerült a legrondább csajt kifogni. Hát csókolóztunk, jól éreztük magunkat, és akkor hát a bál vége fele már egy kicsit józanabb állapotban megláttam a hölgyeményt, és akkor úgy éreztem, hogy nagy hibát követtem el. Másnap a haverok elé...
1: Igen, na, ez a lényeg. El tudtad-e titkolni?
5: Nem, hát az nyilvános helyen voltunk buliba, úgyhogy haverok látták is. nem is támogatták annyira az ötletemet az elején, és másnap egy kicsit nehéz volt a szemük elé kerülni.
1: A haverok szem elé?
5: De a haverok szem elé, persze.
1: Jó, ők nyilván gúnyolódtak. A hölgyel mi lett?
5: De semmi. Csak egy csókolózás volt, de...
1: Világos, de hogy nem tudom, milyen volt a helyzet. Tehát olyan volt, hogy ez a hölgy újra előkerülhetett, keresztezte az utadat, vagy ez egy olyan nagy buli volt, hogy sose találkoztatok többet?
5: Nem találkoztunk többet, szerencsére. Úgyhogy ezt elkerültük.
1: Ja.
5: De egy életre megmaradt az a dolog, úgyhogy azóta még történtek dolgok, de óvatosan
1: helyes. Előtted van még az arca?
5: Igen.
1: Az volt a legrondább? Az arca volt a legrondább?
5: Hát testileg is fel volt építve, úgyhogy nem csak az arca volt a legrondább.
1: Mire emlékszem, miért kívántad a csókját?
5: Nem tudom. Mondom, szerintem az alkohol. Azt mondják, hogy nincs csúnya nő, csak kevés alkohol.
1: Igen, ezt mondják, de nem tudtam, hogy ezt élik is.
2: Hogy ez működik is.
5: Sajnos igen, úgyhogy ha olyan helyen vagyunk, ahol ronda nők vannak, ott vigyázni kell az alkoholra.
1: Így van, akkor ne ilyen. Janikám, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad.
5: Hát nagyon megtiszteltetés volt, hogy beszéltem veletek. Kezdetektől hallgatlak, és csak így tovább.
1: Nagyon köszönjük. Köszi, Jani. Neked is minden jót. Szia.
5: Köszi.
1: Na, velünk volt ilyen? Volt olyannal csókolóztál, aki aztán megbántál? Mert...
2: Nem, annyira nem tudok berúgni.
1: Nem tudsz annyira berúgni?
2: Nem tudok annyira berúgni.
3: Igen,
2: ez szerintem a ti esetetekben van ilyen.
4: Én is azt gondolom, hogy a pasik könnyebben tudnak annyi mennyiségű piát magukba vinni, hogy aztán minden mindegy.
2: Igen.
1: Tehát neked minden csókolózásod rendben volt?
4: Igen. Hát legalábbis helyes pasikkal. De ilyen csúfokkal nem.
1: Csúfokkal nem? Gyuri, te?
3: Az a baj, hogyha iszom, akkor minden nőben megtalálom a szépet. Tehát, hogy akkor így egyszerűen...
1: Pink is ezt mondta, hogy mindannyian szépek vagytok.
3: Így van. Olyankor valahogy kihangsúlyozódnak a szép vonások.
1: De ez tényleg így van, és megtalálsz benne egy olyan bájt a szemében, a mosolyában, amit amúgy nem találnál, és egyszerre csak kinyílik a világ. Mint ahogy ugye a nyelv is előjön, így előjön a szép érzéked is.
3: Van. Valószínűleg ilyenkor az agyamnak nagyobb százalékát használom, ez lehet.
1: Igen, szerintem is.
4: A szép érzék.
3: Te is voltál így?
1: Igen.
3: Ugyanez az érzés, hogy megkiszúrtad a szép vonásokat, vagy te más indítatásból?
1: Nem tudom már rekonstruálni, ez nagyon rég volt, hogy a látásom vált annyira kettőssé, hogy gyakorlatilag két arc volt egymás mellett, mint az ikrek, és azok tudod, egymást meccik, tudod, a szemüknél ikrek. A két arc.
3: Ezek ikrek, nem baj, ha csúnyák, akkor is kellene.
1: Szóval nem tudom megítélni, de emlékszem az érzésre, hogy másnap azt nagyon megbántam.
4: Igen, ilyenkor ez valóban szégyellitek is másnap?
1: Ez a szégyellük, mérhetetlenül.
4: Tényleg?
1: Onnan aztán még hazakerülni, és az első fürdés teszi aztán valahogy tisztává az embert, lelkileg is.
3: Te is szoktál ilyenkor ott az zuhany alatt, hogy
1: mocskosnak érzem, mocskos vagyok, és körömkefével, igen.
3: Igen.
2: És hogyan menjünk innen el gyorsan?
1: Na jó, gyerekek, játszunk egy hangcsapdát. És ehhez van egy hang, szerintem annyira jellegzetes, figyeljétek.
6: Ádarat olva mindenként, hogy mint három, mint az éthet pasgatom, mond őrű darab egyszer, állandóan dani szintenként egyben előjel, itt is minden szinten.
2: Ez nagyon könnyű. Jellegzetes,
1: igaz. Legyen így, igen. Hívjatok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 3 perc múlva. Zsolt van a vonalban. Szia Zsolt, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok, királyok.
2: Jó reggelt, hello. Jó reggelt. Dolgozol, mit csinálsz?
3: Kamionozok, igen, félreálltam. Követ hordok itt Tolna megyébe, igen.
2: Ó! Oh.
3: Építjük a Mohácsi hidat.
2: A Mohácsi hidat? Azzal volt egy kis...
4: Gond.
3: Volt egy kis nézeteltérés, anyagi nézeteltérés, igen, most újra beindult.
2: Na most újra beindult, és akkor ott van a követ kipakolja le, mert én biztos, hogy én odavinném a követ, ha jó kamionos vagyok, én biztos, hogy nem szedném le.
3: Lebillentjük, tehát annyi, hogy versendi bánya, az Mohács mellett van, és mivel, hogy nincs híd, így nagyon nagyot kell kerülni, ezért úgy megyünk, hogy Baja, Pátmolostor, és akkor ott Sárhár. Úgy mondják, hogy...
2: Aha, jó.
3: Sárhár.
2: Igen.
3: Sárhát.
2: Sárhát, oké. Okay. Jó, fogalmam sincs. Mohácsot is kerülöm.
4: Mert nincs hídja.
2: Mert nincs hídja, igen.
4: Majd lesz arra mész.
2: Na,
3: igen.
2: Nézzük meg. Zsolt, itt van a feladvány, szerintem ez nem lesz nehéz, de az megmutatom még egyszer. Tessék.
5: Ádaratól mindenként úgy, hogy mint három, mint az éthet pasgatom, mond őrű darab egyszer, mert állandóan dani szintenként egyben előjel, itt is kinden szinten.
2: Ki lehet ő?

0: Kézni, Anett.
1: Hát nem, de hát...
2: Hát ha most így mondod, hogy fogod 10 év múlva, ne viccelj.
1: Hát de hogy mondjam? Ez az, nyertél?
0: Hát tudod picit, te. Picit tekerjél rajta. Tudod, mit nyertél? Na?
1: Tudja.
0: Baseball sapka. Mibe tesszük bele?
1: Minden reggel minket hallgat.
0: Anett fog... Hát akkor meg minek mondod?
1: Hát azért, mert csak el kell mondani. Hát
0: nem kell elmondani.
1: Te is mindig mondtad.
0: Nem kell elmondani, nincs szponzorálva, ezt mi pénzért vesszük.
1: Jó, mostantól nem mondjuk el, mit kaptok.
0: Na jó, részegen tesó, olyankor bevillannak a táncoló fekete lakcipők, úgy nyomom, mint az egészségügyi miniszter. Józanul, viszont a saját lábamban is elbotlok. Intercooler.
1: Ilyen érzés nekem is van. Mármint én nem botlok el, én nagyon stabil vagyok most is a földön, de egyébként, ha iszom, iszonyatosan jól táncolok.
0: De táncolsz? Tehát, hogy
1: iszonyatosan jól.
2: Ilyen elektrik bugisan, ilyen robotosan?
1: Nem. Nagyon jó.
0: Komolyan mondod, mert én, amikor táncot kell imitálnom, akkor én próbálok nem lépni, tehát ugye egy helyben van, igen, a két lábam, és igazából csak egy picit így ringgok, mert ez az, amit merek, többet nem merek.
1: De ezt józanul?
0: Ezt józanul nem nagyon, nem, azt kell innom.
1: És ittosan csak akkor is ezt csinálod?
0: Akkor is, igen. De te meg rugdosod ki a lábadat, mint ha nem volna holnap, tehát ilyen Charlestonba vagy.
1: Igen, nem rugdosok nagyon, de jó, nem panaszkodtak.
0: Milyen zenére tudnál a legjobban?
1: Hát, bármire.
0: Vagy inkább funky, vagy inkább rocky, vagy inkább boogie.
1: Figyelj, rockizni is tudok.
0: Vagy ilyen Bonnie and...
1: Rockizni is tudok. Figyelj, ott egyébként minden. Csárdás, bármitől kezdve. Tehát igazából...
0: Ez hol volt, amikor ezeket betanultad, flatly, csárdás?
1: Hát
0: a tatai edzőtábor van, vagy hol? Hol volt a délutáni program, a flatly, csárdás?
1: Minden világesemény után van bankett.
0: És akkor ott
1: összeengedik az összes sportolót, tudod?
0: És volt Schmidt Pál, a Gyárfás Tamás, ha mindenkivel táncolnod kell?
2: Csmett a csárdás.
1: Igen. Igen, velük. Csak velük szoktam.
0: Hát nyilván az első férfiak az életedben.
1: Én csak ők. Ők is így emlékeznek rám.
2: Jó, az első csárdás Schmidt Pállal, így vagy mi? De szép is volt.
0: Na jó, jövünk vissza, agrárszerdázunk a mi vakcinkkal, és egyrészt végre nem növény, vagy nem csak növény, hanem állat is a sertéstartás legújabb módszereiről. Ki gondolkozott már el azon, hogy malacot tartson?
2: Nekem a kanyarban sem volt, de Évi, szerintem te képződtél is erre, nem?
1: Amikor... Hát ugye az aranykalásznak egyik, igen, pontja az állattartás is.
0: Így van. Szépen.
1: Hát disznón nem gondolkodtam soha.
0: Csirkén
1: igen, de azért az is elég komoly feladat, tehát nem olyan egyszerű, mint gondolnak. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond a sertésre.
0: Jó, ez az egyik, a másik pedig a beporzás nélküli növények szaporítása. Ez is egy érdekes téma, hívjuk Vokcit a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: Kezdett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
2: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
3: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
2: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Sűrűbb lett a forgalom az iskolák környékén, a kertészeknek is lépniük kell a klímaváltozás miatt. Napos idő vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Országszerte egyébként több százezer gyerek kezdte meg tegnap a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítani az autósoknak, mondta a rádiónak Dávid Mónika, rendőr a lezredes.
9: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
8: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-éig kell visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos. A készítmény a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltásra szükség van. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák és fenntartható zöld felület. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónak Rónai Gergely, a Magyar Díszfa Iskolák Egyesületének elnöke.
10: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjenek. Nem kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
8: Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk. Országos csapadék továbbra sem várható. Csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Több mint 15 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi-Duna hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, ahol a reggeli órákban baleset történt a 15-ös kilométernél. Emiatt a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendrén és a 31-es főúton Maglódnál is. Tájékoztat az Útinform.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 14 perc, és jó reggelt megint, drága barátok, itt vagyunk. Hello, Évi,
1: jó reggelt. Reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, megvan mindenki. Üzenik itt a piás és a nagy tettek kapcsán valaki, hogy mindenkit nagyon irigylek, én sajnos szomorúra iszom magam. Kettő pohár bor után rajtam van a világ összes fájdalma, úgyhogy inkább nem iszom, üzeni Tomi. Vokci, léci, meséld el még egyszer, hogy adta oda magát neked Alina, az orosz tiszt feleség, egy szemtöltött kemény cukorkáért. mennyire konkrét a keresztnév, meg a kemény töltött cukorka, olyan szépek a képek. De hát a Vokci majd elmondja, akarja.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Szia, Vokci! Jó reggelt!
5: Hello! Boldog jó reggelt!
0: Boldog jó
5: reggelt! Figyeljetek, tényleg már nem akarom ennyiszer pontosítani ezt a történetet, de mondom, hogy én akkor nagyon kicsi gyerek voltam, tehát olyan 6 éves körül lehettem, vagy 7, és én tudtam egyedül fütyülni a Marx téren, valamint kéz nélkül, természetesen. Uh-huh. Valamint anyám 3 műszakban dolgozott, tehát mikor a nagyfiúk bemásztak az orosz tiszt feleségekhez, én őrszem voltam.
0: Egyébként most ebben a pillanatban írja valaki SMS-ben, hogy Voga csak őr volt.
5: Így van. És a cukorkát ezért kaptam, különben semmi érdekeltségem nem lett volna, érted?
0: A igen, csak a bumerángban égence volt egy olyan sztori, hogy te bemásztál az ablakon az orosz nőhöz. És
5: de nem én másztam be. De te találtad ki, te az én múltamat te hoztad létre, érted? Tehát mondtad, emlékszel, múltkor is az utolsó beszélgetésünk az volt, hogy panelekben gondolkodunk, mindenki kap egy karaktert, és akkor azt viseli élete végig.
0: Így van, ilyenről is
5: nem
0: volt.
5: Nem másztam be. Ebből aztán az lett, hogy én másztam be 6 éves koromban, megcsináltam az összes ruszki feleséget, és mivel pénzre nem volt szüksége, meg kisgyerek voltam, cukorkával jutalmaztak.
0: Nem tudtam, hogy az összeset, de így tudtam azzal a konkrét nővel.
5: Szörnyű, hogy még nevet is kaptak. Szörnyű, iszonyú. De így hamisítják meg a történelmet a világban, ezért semmi értelme a legendák.
0: Jó, de te láttad azt a nőt, vagy te csak kint álltál, sose láttad?
5: Az életemben, hát illetve láttam őket, amikor vásárolni voltak. Persze, hát akkor mutogattak a nagysrácok, hogy ez is megvolt, az is megvolt. De azt nem mondták, hogy te ezt őrizted, meg azt őrizted.
0: De ezek jó nők voltak? Csak ezt akarom tudni.
5: Hát
0: ilyen 6 éves szemmel.
5: Hát igen.
0: Ja. Hát igen.
5: Hát akkor nézd, akkor az ember úgy nézte, gyerekkorában úgy nézte az ember a nőket, hogy az orosz nők általában túl voltak, hogy is mondjam, spilázva, tehát nagyon ki voltak.
0: Rúzsozva, és túl voltak parfümözve, igen.
5: Igen, és rettenetesen iszé, parfümillat, igen. Tehát nem büdös munkásnőszaguk volt, hanem valami Krasznaja Moszkva, mit tudom.
0: Az volt, igen.
5: Szóval, és a köznéphez képest jobban öltöztek, ugye, mert hát volt pénzük, valamint, hogy is mondjam, túlreprezentálták magukat más téren is, tehát, hogy is mondjam, hangosan beszéltek, hogy is mondjam.
0: Csillogott az aranyfoguk.
5: Így van. Ez is csodálatra méltó volt akkor, igen, mert akkor sokkal értékesebbnek tűnt egy ember ezzel. Na, adjuk ez már. Nem.
0: Na jó, adjuk. Térjünk rá, igen, az agrárunkra. A sertéstartás most felizgatott bennünket, már csak azért is, de most komolyan, már csak azért is, mert hogy végre nem növényekkel foglalkozunk.
5: Jaj, mindig ezt bírom, végre nem AI, végre nem növény, mit? Fusz. Jó.
0: Örülj neki, hogy örülünk, ne búslakodj itt izé meg.
5: Bárminek örüljetek, ha eszembe jut valami, mert lassan ennek is vége lesz. Na, szóval.
0: Szólj, hogyha vége legyen, és akkor másról beszélünk, akkor lesz majd atlétika.
1: Hát az eszembe jut.
5: Holig várunk?
0: Atlétika szerda.
5: Jó, hát nézd, ez is csak azért van, mert mondta az aranykoszorús barátnőnk, ugye, hogy ő neki, hogyha valami...
1: Ez én vagyok rögtök. Foga.
5: Persze, nem te vagy... Milyen végzettség? Ja nem, aranykalász, bocs,
1: nem
5: haragudj.
1: Koszorú.
5: Aranykoszorús, aranykalászos, mindegy. Na, a lényeg az, hogy mondtad, hogyha a fiúknak vagy a lányoknak problémája lesz, akkor milyen hasznos az, hogy neked ilyen végzettséged van, akkor akár a sertéstenyésztésről is tudsz nekik beszélni. Ezért gondoltam, hogy akkor hát, ha tudok olyan témát hozni, ha itt a sertéstenyésztés, ami akár téged is érdekelhet, gyakorlatilag a vízi életen kívül.
0: Hogy kezdjük el? Szerintem itt kezdjük hát a sertéstenyésztést. Veszünk egy malacot, nem? Ez a, az a nagyon nagy, nem tudunk mellé lőni.
5: Hát olyan, na igen, ez ennek a meghat, a terminus technicus, itt a vet malac, így hívják ezt. Akkor van egy ilyen mondás, hogy nézd, mint a vet malac, ugye? Tehát mikor veszel egy malacot, hazaviszed, aztán összenéztek, tehát összenézel a vet malacot, és úgy néz rád, mint a vet malac, igen, mert hát ő még itt a büdös életben nem járt, ezért nem tudja, mi a viselkedési forma. Egyébként a malac egy rendkívül intelligens állat, és igen, felismeri a gazdáját, stb. Stb. Tehát a kutyával egy szinten van. Ezt csak Anettnek mondom, hogy itt az ideje cserélni. Szóval, a helyzet... Ja, és még meg is tudod enni, annélkül, hogy sajnálnád. Na, a helyzet az, hogy mondjuk a kutyával nem tudom, hogy vagy. Szóval...
0: Hát helyzet... meg tudja enni, csak sajnálja.
5: Értem.
1: Ez a kettő között a különbség.
5: Igen. Himmelámmal majd szólja egy közben.
0: Igen. Sír. Picit undorral, de megeszi.
5: Ja, ja.
0: Na, na, ez szóval a különbség, igen.
5: Például. Tehát igen, veszem, hát nézd, régen ez úgy, hát egy malacot nem érdemes venni, de régen ez úgy volt, hogy ugye, hát voltak ugye a malacok, a disznók, ott van mindegy, és akkor ezeket mindenfélével letetted, ugye? Hát mit tudom én, a régi korokban ugye nem csak moslékkal letették, az csak egy része volt, ugye, takarmány, vagy bizonynak az etetésnek, hanem mit szépen, vitték makkoltatni, meg ide-oda ki legeltetni, ugye, hogy hívták? Na, tudjátok, hogy hívják a disznócsordát?
1: Konda.
5: Így van.
0: Jó, hát aranykalászaló.
1: De legalább látjátok, hogy tudom.
0: Konda.
5: Van, ott van. Ezek a kifejezések könyvekben vannak, olvasni kell. Kész. Na, a lényeg az, hogy ugye a kondás volt, aki őket terelgette, és ott őrizgette is, disznópásztor, mondjuk így. És hát ezeket kivitték az erdőbe makkoltatni, aztán a rétre, ide-oda, legelőre.
0: Mi ez a makkoltatni? Engem senki nem vitt még makkoltatni.
5: Mikor megfogják a magyarul.
0: Mi az a makkoltatni? Mondd már el.
5: Hát elviszik a tölgyerdőbe, vagy a bükkerdőbe, aztán makkoltatják. Hát etetik vele a makkot az Isten szerelmére. Hát
0: ja, jó.
5: Mit nem értesz ezen? Na. És ugye utána otthon pedig, a télen pedig ugye hát lerakták szalmával ugye az ólat, a disznóolat, és ott tartották, hogy meg ne fagyjanak, és ugye a szalma keveredve a disznótár, ugye almoltatni kellett, ugye, és gyakorlatilag a következő év takarmányozásának később aztán ez lett a forgója, ugye, hogy a takarmányozásnál jól jött a disznóőrülék a szalmával keverve, mint trágya, ebből jó takarmánytermés lett, és visszakerült a vízébe, a körforgásba, és így disznóvágás, hús.
0: És néha egy kis makkoltatás.
5: És néha egy kis makkoltatás, így van.
0: És de ez hát így ez ment. Ez nem változott ma sem, nem? Tehát ez a lényeg.
5: Hát Magyarországon igen, a kisüzemben persze, igen. És ugye jött EU, és betiltotta a moslékevést, meg a mit tudom én, aztán az jött, ugye, hogy emlékeztek rá, gyerekkoromban mindig jött a mit tudom én, a Béci bácsi hozta a nagy fémhordókat, vagy mi a fenéket, edényeket, és abba a menzás néni adta a moslékot, az összekevert izékat, és azt vitte el az illető a malacainak. Na, emlékeztek ilyesmire?
0: Igen, olyan, többször is láttam.
5: Na, és akkor, és ez megszűnt, ugye, mert az EU azt mondta, nem etetjük a disznókat moslékkal.
0: Ami egy butaság, mert a moslék az lehet nagyon jó is, tehát, hogy az... Attól hát függ, igen, miből van a moslék, nem?
5: Gyakorlatilag, majd erről is fogok beszélni, hogy ide lassan azért nézegetik ezt, hogy ugye a takarmány diverzitás szempontjából igenis az a moslék az elég sok és különböző tápanyagot tartalmazott, ami nem volt olyan nagyon szar. Tehát az nem volt rossz, mint ugye, hogyha állandóan ugyanazzal etetik, ugyanazzal a táppal. Nem beszélve arról, hogy ugye Magyarországon a kukoricatermesztés az ugye mondjuk az, hogy nagyjából befutcsolt, tehát ha nem találnak ki valamit, akkor egészen másmire kell áttérni, tehát jön a búza, árpa, rossz, stb. Tehát valamit ki kell találni a takarmányozás szempontjából, mert ez így nem fog menni a következőekben. Na a lényeg az, hogy néz ki ez ma? Ja, és akkor utána ugye aztán jött az állatorvos, stb. És azt mondta, hogy antibiotikumot kell adni a
0: sertésnek. De miért kell egy nem beteg sertésnek antibiotikumot adni?
5: Hát megelőzésképpen. Aztán ugye, meg hát mivel nagyon sokan vannak együtt, és nagyon sokféle állatot összeterelgetnek. És,
0: tehát, hogy ne következzen be fertőzés, meg ilyesmi.
5: Így van, pontosan. Aha. Na most az új ugye, tartásban vannak tényleg nagy kutatási eredmények. Itt elsősorban, képzeljétek el, nem is már genetika a fontos, hanem a mikrobiomnak a léte, tehát a bélbaktériumnak az összetétele és a kezelése és a fejlesztése. Ugyanis ezzel tudod biztosítani azt, hogy milyen legyen a növekedési sebesség, a takarmányozás bevitele, mennyire legyen hatékony, milyen legyen az immunrendszer, aztán a különböző aminosavak hogyan keletkezzenek aztán később, és a húsminőség milyen legyen, ennek érdekében aztán olyan monitorozás van a pálmadisznóban, hogy összetojod magad. Például malacarc felismerő rendszerek vannak. Malacarc felismerő rendszer.
0: Az nem itt van.
5: Hát jó, hát nem Béci bácsinál nyilván. Föltetted már a malacarc felismerő rendszer? Nem. Szóval ez tulajdonképpen csippeléssel történik. A lényeg az, hogy olyan monitorozás van már, képzeljétek el, hogy ezek a rendszerek egyénileg azonosítják az állatokat, belövik, hogy az illető milyen gyorsan nő, mennyit eszik, fáj-e a lába, van-e hasmenése. Tehát egy teljes korképet, vagy teljes, hogy is mondjam, személyiségrajzot kialakít a sértésről, és egyénileg állítja össze a takarmányozási rendszerét. Na ezt kap ki. Tehát így működik ma egy jobb helyen a sertéstenyésztés, hogy személyre szabott táplálkozási kvóta van, valamint összetétel. Ezáltal előre meg tudja mondani, még mielőtt a gazda szeme meglátná, hogy beteg az állat, hogy ebből beteg állat lesz. Tehát azonnal szelektálják a betegséget.
0: De ilyen emberre miért nincs? Hát az uzsoki kórház miért is így felszerelve?
5: Most nagyon próbálkoznak embernél is egyébként ezzel párhuzamosan, ugye a rákutatásban, hogy személyre szabott terápiák vannak, ugye, ami szintén valami hasonló dolog. Tehát ez az egyik vonal, ami marhára ellenőrzi a malacokat. Ugye régen úgy volt, hogy ugyanazt kapta egy teljes konda, tehát mit százan, ezeren ugyanazt a kaját kapták. Hát itt nem. Uh-huh. Itt mindenki annak megfelelően kapja az összetételt és a mennyiséget, ami neki dukál, ami a leggyorsabban járul hozzá a malac fejlődéséhez, vagy a sertés fejlődéséhez. Aztán, ugye itt van a klímaváltozás, iszonyú a hőmérséklet emelkedés, ezért hőálló malacokat tenyésztenek ki.
0: Az nem jó a sütéskor.
5: Hát nem bizony, mert ugye a hőállóban nem lehet megsütni.
0: nyers marad.
5: Igen, seg se lehet főzni. Nagyon jól megfogítod a lényegét. De akkor meg minek, ugye? Tehát ki eszik nyers disztóhúst? Kimondottan azoknak találták ki. De szóval nyilván nem erről van szó. Aztán felhasználják még kutatásokkal malac pszichológusok a malacnak, a disznónak az intelligenciáját, ugye beszéltünk róla már, hogy ez intelligens állat, ezért bizonyos feladatokat rájuk bíznak, bizonyos, egy kis oktatással, érted?
0: Tehát melyik országban van ez, Vokcit? Mondod, ez annyira utopisztikus, mert ez biztos, hogy a japánok nem is esznek annyi sertést, tehát hol van ez a spanyoloknál, olyan természetesen tartják őket, ott vannak a legjobb disznók szerintem.
5: Azért, ha átléped a határt nyugat felé, akkor azért
0: nézegessék.
5: Már azért nézegessék körbe, hogy azért nem úgy működik minden, mint ettől arra. Na mindegy, most nem le akarom hányni.
0: Nem, értem, én abszolút.
5: de hát ez van, mit csináljunk, ezért pénz beszél. Disznó már nő, és ízlaljuk. Na, tehát hőálló malac, intelligens malac, és még valami, kocsingatnak vissza a vaddisznókra, mert ugye a genomjuk azért az meglehetősen hasonló, tehát nincs nagy különbség, egymás között ugye tudnak utódot létrehozni, tehát genetikailag nincsenek távol egymástól, viszont a vaddisznónak a bélbaktériumai, vagyis hogy is mondjam, a mikrobiomja, az piszok jó, ugye, mert az ellenálló mint a házisertésé, és ezzel is operálnak, hogy megpróbálnak valamit ebből visszahozni, valamit, amit mondtam, még a takarmánynak a diverzitásával, ugye próbálják színesebbé tenni a táplálkozást. Hát efele tendál a sertés, tenyésztés. És
0: jó, Vokcik, a kettő dolgot SMS-ből csak így a végére szeretnék hozzátenni. Mondjad az utolsó gondolatod, és akkor mondom én.
5: Még arról szerettem volna beszélni, hogy bizonyos disznóknak a húsát miért érzi némelyik ember szarszagúnak, vagy istálószagúnak.
0: Az a Gyuri, meg. Az a Gyuri, a Gyuri érzi büdösnek a disznót.
5: Abszolút, igen, csak abszolút. Azért, mert akkor ezt majd legközelebb ezt kifejtem, mert ez baromi érdekes, ugyanis nem mindegyik ember érzi így
0: kétlejében. Nem, hát akik ott nevelkedtek, és ezért ez egy imprinting,
5: nem,
0: így hívják.
5: Nem.
0: Jó, van, hülyeskedtem. Na mondom én, bocs, én alföldi vagyok, de a bükkbe lakom. A csalánt etettük a disznókkal, jó gyengével később, nekem 120 darab is volt. Szárazzan etettem, és 6 hónap alatt leadtam, de injekcióztuk is vassal. Ez de. Egy szép SMS.
5: Ez a betonvassal szurkáltak a hátulját.
0: Igen. Tibi vagyok, hentes. A moslékolással az lehet, mondom, lehet a baj, hogy olyan lesz a disznó zsírja, hogy 15 fokon már folyik, mint az olaj. Nekem sikerült tavaly venni hízót háztól, és a kolbász ehetetlen lett, mert még télen is folyt a kolbászból a zsír, és a kisütött zsír nem dermedt meg.
5: Ez igaz, ez tényleg igaz. Régen emiatt a sertések sokkal zsírosabbak voltak. Tehát ez tényleg igaz. Hmm.
0: Na jó, ennyit erről, Vokcika. Köszönjük szépen, találkozunk holnap után. Én nem leszek holnap után, ezért hadd kívánjak boldog születésnapot, a többiek majd meg is énekelnek, vagy nem tudom, mi lesz majd.
5: Na, és te merre leszel? Mert
0: én képzeld, hogy csütörtökön egy esküvőre megyek, és nem hiszem, hogy az esküvő az lezárul 9 óra felé. Tehát elővigyázatosságból nem jönnék pénteken.
5: De nem a tied lesz, vagy a
0: tiéd nem, lesz? Nem. Hát, más ember esküvője, barátom esküvője.
5: Más ember esküvője, jó, oké. Okay. Más emberes esküvő, értem, jó, oké, okay, rendben.
1: Úgyhogy majd az aranykalászossal és barátéval kell beérned.
5: Jó, rendben. Miért? Akkor én leszek éppen?
0: Leszel, igen.
1: Hát péntek.
0: Pénteken.
5: Jó. Ja, péntek. Oké, okay, rendben. Na, szeretettem. Okay. Milyen? Nem tudom, ma az aranykoszorús barátnő az ezért...
1: Aranykoszorús.
5: Élveztet, vagy kalászos, mindegy. Na, élvezte a témát, vagy maradjunk
1: köszi,
5: ezen
1: jó a volt, jó volt, jó volt. Jó ügyes van, okay, vagy.
5: Örülök.
0: Na jó, köszönjük szépen, Vokcika.
5: Leteszitek a telefont, azt meg ne azt volt, hogy na, köszönjük szépen.
0: Persze, hát utólag, tehát amikor nem vagy itt, akkor mondjuk a durvákat.
5: Itt vagyok én, csak nem tud beszólni.
0: Hát igen, mert lehúzom a potmétert. Vokci, elmúlt 9:30, el kell búcsúznunk. Puszi, csók, csőkutya.
1: Ti dolgotok.
0: Majd lehúztam, kész, ennyi.
1: Imádom, ahogy zsörtölődik. Igen, tényleg.
0: És szerintem most odavágta a fejhallgatót a konyhaasztalhoz.
1: És már készül a péntekre, hogy
2: pénteken.
1: Hogy kezdik.
2: Pénteken majd az aranykoszorúsal el leszek én, majd mondja most.
1: Nem baj, itt leszek is.
0: Na, a mai nap legjobb pillanata, Évi.
1: Igen, találtál egy nagyon jó témát, mert Németországban egyre többen gondolják azt, hogy az osztályozás az általános iskolában az árthat a gyerekeknek, és hát elővettük mi is emlékeinket, és osztályoztuk egymást is.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Adásban vagy, ne káromkodj.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
14: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
17: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu.
18: Úgyis te!
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
21: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:45 lesz 5 perc múlva, és nézzük meg, mi a mai nap legjobb pillanatai. Ugye Németországban egyre többen gondolják azt, hogy az osztályzás inkább árt, mint használ az általános iskolába, és hát előjöttek az emlékek, és osztályoztuk egymást.
2: A mai nap legjobb pillanatai újra.
3: Gyerekek, elindult az iskola, mindenhol Európában, így Németországban is egyébként pont tegnap, és ott képzeljétek el, most már az általános iskolákról régóta vitatkoznak a tekintetben, hogy a gyerek teljesítményét osztályzattal kell leértékelni. Most képzeljétek el, a német Bild Zeitung elkezdte ezt a témát elemezni, és ott a saját újságírói között is megoszlanak a vélemények. Itt van egy anyuka, a újságíró. 8 éves harmadikos ikerlányai vannak, és azt mondja, hogy igenis kellenek az osztályzatok, hiszen az osztályzat az nem büntetés, hanem visszajelzés. És megmutatja a gyereknek azt is, hogy mit tud, és mi az, ami még javítania kell. Ezért jó az osztályzat. Uh-huh. És azt mondja, hogy az ő véleménye az, hogy az iskolának nem csak az a feladata, hogy bátorítsa a gyereket, hanem az is a feladata, hogy felkészítse az életre, a valós életre. És a gyereknek is, a szülőnek is, és a tanárnak is egyfajta orientáció az osztályzat. Tehát tudják, hogy hányadán vannak.
1: Hát egy irányt mutat.
4: Ha igazságos az osztályzat, azért
5: az se fele. Igazságos, így van, meg hogyha nem mindig egy olyan pillanatban talál el, mondjuk egy felelés, meg ilyesmi. Tehát ott azért nem mindig igazságos az.
3: A másik szülő, szintén újságíró, teljesen ellentétes véleménye van, ő a két gyermekes anyuka, attól tart szintén, hogy a túl korai értékelések a kreativitást és az önbizalmat gátolják, és ahogy ő fogalmaz, gyerekként engem is osztályzatokkal értékeltek, de bennem nem tettek kárt, mert jó tanuló voltam. Én az osztályzatért, a tanárért és a fejsimogatásért tanultam, és nem az életért, és biztosan nem saját magamért.
4: Ez
3: tehát ő egyfajta hálát várt, mint a kutyák, ugye? Hálát várt, hogy megsimogatják a fejét, megdicsérik, és ezért esedezett ez a szegény gyermek, és ezért tanult ő jól, hogy az osztályzat révén ő szeretetet kapjon.
5: Igen, mert egy gyerek valószínűleg eddig jut el, ha jó jegyet szerzek, akkor minden szuper, mindenki mosolyog, mindenki simogat, és egyébként meg hol tudja ő felfogni azt, hogy a jövője szempontjából mi a hányas a fontos? Hát ez nem egyik gyerek sem.
3: Sehogy sem.
4: Szerintem még gimivesen nagyon tudjuk, hogy...
3: Igen, na jó, erre majd mindjárt kitérünk. Elsős korotokra emlékeztek-e, hogy ti, benneteket mi motivált arra, hogy teljesítsetek?
4: Hát a matricák, amiket kaptunk. Mi elsőben matricákat kaptunk, a piros pont, meg a csillag, meg a fekete pont mellett, hogyha ha valami...
3: Akkor valamelyik tanárnő feljárt Budapestre.
4: Gyönyörű, fantasztikus matricáj volt.
3: Az biztos, hogy nem küldte, a Művelődési Minisztérium nem küldött matricát a székutasi iskolába.
4: Az biztos, hogy nem, de hogy ez motivált bennünket, mert tehát az olyan értékű volt, mint egy piros pont, vagy még talán jobb is, mert matricás albumot gyűjtöttél, és akkor tudtad mutogatni, hogy neked már mennyi van.
3: Okay. Neked sok volt?
4: Nekem sok volt.
3: Neked sok volt. Volt olyan gyerek, akinek kevés volt?
4: Igen, volt.
3: És az jó?
4: Képzeld el, hogy nagyon igazságtalanok a gyerekek, és azt gondolom, hogy én is köztük voltam, mert a jó tanulók szeretik kiközösíteni a kevésbé jó tanulókat. És
3: reméljük, arra... él még az a fiú.
4: Él, és szoktam vele találkozni, amikor székutason vagyunk, és nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon sokra vittem.
3: Helyes. Gyerekek, emlékeztek-e arra, amikor az első nem 5-ös 4-est kaptátok? Ugye, mert az általános iskolában mindenki azt mondja, hogy 4-es 5-ös legyél mindenből, főleg 5-ös. Tehát amikor ettől eltérő jegyet kaptál először, hogy az miből volt, mit okozott bennetek?
5: Hát a jó öreg matematika.
4: Igen.
3: A jó öreg matematika. Hanyadikos lehettél?
5: Szerintem harmadikas volt.
3: Már? Jó. És akkor kaptál egy mit?
5: Hármas. Hát egy hármas.
3: Hogy érezted magad?
5: Szörnyen. Uh-huh. Tehát úgy éreztem, mint ahol összedőlt a világ. És úgy mentem haza, hogy én azt se tudom, hogy mondjam el, mint hogyha felgyújtottam volna az iskolát, körülbelül úgy éreztem magam.
3: Aha, tökre értem.
5: És ez szerintem egy tök traumatizáló dolog egy gyereknek, és biztos nem csak én voltam így.
3: És az első trauma, amikor viszed haza a jegyet, a másik, amikor bemutatod otthon a jegyet.
5: Hát igen.
3: Csalódottak voltak-e a szüleid?
5: Hát megdöbbentek.
3: De mi amúgy?
5: Hát azon hogy az elmúlt 2 év után, hogy valamilyen első furcsa akadályba ütköztük.
3: De a szüleid nem tudták, hogy igen, tehát az ember nem 5-össel nyomja végig az egész életét?
5: Hidd el, én már harmadikban is tudtam ilyeneket érvelni. Nem sokat segített.
3: Jó, most akkor hogy tartjátok ezt egyébként? Nem osztályozni, hanem inkább valami másféle értékelést adni a gyerekeknek, legalábbis általánosban? Vagy tök jó ez a jegy dolog, hiszen ugye ez a tényleg felkészít az életre.
5: Szerintem tök jó ez a jegy dolog, de nem ebben a formában.
3: Miért van az, hogy aztán amikor befejezzük az iskolát, az életben, ez abban marad, pedig annyi helyen kell még teljesítenünk, hogy nem kapunk osztályzatokat.
5: Ez mekkora átverés,
3: nem ugye? Kapunk osztályzatokat a családban, a párunknál, a feleségeinknél, férjeinknél, a munkahelyen, a gyerekeinktől nem kapunk osztályzatot. Miért nem? Hát, hogyha ezen ementén tudunk, egyrészt így szocializálódtunk, ezt tanultuk, és ementén tudunk orientálódni, és adunk üzenetet is másoknak, hogy mi milyenek vagyunk, akkor ezt miért hagyjuk abba?
5: Igazad van, ha ebbe szoktunk, akkor lehet, hogy ez sokkal motiválóbb lenne, vagy sokkal jobban látnánk magunkat, vagy a világunkban, vagy világban a helyzetünket.
3: Igen.
5: Jó, jogos.
3: Mi lenne, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival?
4: És kapnál
3: egy kettest. Arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
4: Az visszavetnem. Egy kettes, igen. Tehát, hogy nem biztos.
3: Akkor még jobban feladnád?
4: Lehet, és lehet, hogy el kellene néhány napnak telnie, hogy utána felvértezzem magam, és nekiinduljak, és jobb legyek utána, de az a kettes egy párkapcsolatban, tehát, hogyha most ezt a szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, az nagyon rosszul esne.
3: Uh-huh. Tehát, mint ezen a héten egy kettesre értékelem azt, hogy milyen párom vagy.
4: Hát az rettenet érzés.
1: De szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem ötössel működik, nem? Tehát, hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. De nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy kettes, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
3: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
5: Nem a visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaságával.
1: Igen,
5: szerintem.
1: A kettesnek.
5: Nem, mert az egész értékelő, mert a jegyes értékelésnek, amiről beszéltünk az iskolában.
3: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
4: Abból ötös.
3: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
4: Már a másodikra?
3: A hármas az, igen, a erotikus együttlétre.
4: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
3: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad.
4: Hát
3: hazudsz, Béla bácsi.
4: 12 éves.
5: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak.
3: Igen. De most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
1: Megyek korrepetálásra.
3: Hármas nem rossz. Nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
5: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Ez kell.
3: Korrepetálásra.
4: Bejelenteném otthon, hogy járok korrepetálásra. Tudod, én nem biztos, hogy kap.
3: De lehet, hogy ez még csak a fél évi, tehát évvégig még tudsz javítani.
4: Igen.
3: Nem motiválna?
5: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből, Csabikám.
4: De szép lenne.
5: Jobb lesz ez, hidd el.
4: Biztos, hogy motiválna, és akkor csak egy elsőre azt mondom, hogy szarul.
3: Elsőre hülye hangzik, mert mi nem vezettük be, de bevezethetjük, tehát hogy csináljuk itt is, ezen a munkáján is.
4: Itt én jó voltam az elején, itt volt ilyen értékelés.
5: Volt a hónap dolgozója
3: vagy régen,
4: nem,
3: igen.
4: A hét dolgozója
3: nálunk, igen.
4: Sokszor voltam nyertes.
3: Igen. Jó, mi lenne, hogyha osztályoznánk egymást? Most csak kíváncsi vagyok, így párkapcsolatig kevésbé tudjuk, de munkailag tudjuk, nem? Tehát, igen. Hogy nézzük meg, hogy itt ebben a mi munkahelyiskolánkban milyen osztályzatokat kapnánk.
5: Ha milyen tantárgyak lennének idézőjelben, mondjuk.
3: Hát igen, legyenek ilyen tantárgyak, mint beszédkészség, órai aktivitás, aha, érvelés technika, golyóállóság, tehát hogy mennyire bírjuk a...
5: Az nekünk fontos itt.
3: Igen, humor... Tehát gyártott humor, tehát és magatartás, szorgalom.
1: Magunknak adjuk, vagy ti adjatok nekem?
3: Mi hát adjuk neked?
5: Bocsi, a főnök.
1: Azért hát akkor viszont
3: te én is kaphatok, hát bocsánat.
5: Jó.
4: Jó. Merjük.
3: Jó, nézzük. Jó, beszédkészség. Anett beszédkészsége.
5: Anett beszédkészsége? Hát ez ötös. Hát az...
3: Mi számít beszédkészségek? Artikuláció? Vagy a hajlandóság, hogy beszél? Mert akkor hatos. Nyolcas.
1: Csillagos ötös.
5: A beszéd iránti vágy.
3: A beszéd iránti vágy.
4: Jól van. Akkor ötös?
3: Bőven.
1: Hát az órai munkád, ugye, amit most külírtak, ötös.
3: Órai aktivitás.
4: Tehát, hogy mennyire lesz...
3: Ne, hát mint akárki. Évi, órai aktivitása.
1: Ötös. Hát ez ötös.
4: Igen.
1: Ja, magamnak nem adhatom?
5: Nem, de magadnak ne adjál.
3: Igen.
4: De
3: nem, én az évi órai aktivitására négyest adok.
5: Négyes?
3: Igen. De nem azért, mert lusta, én figyelem a kis Évikét. Tehát nem azért, mert lusta, hanem Évi nagyon sokszor kivár arra, hogy például egy téma, egy mondat, egy gondolat végén te mennyire csapsz le rá.
5: Aha.
3: És akkor az Évi inkább hallgat, mert ugye a Stréber Gyuri jelentkezés nélkül belepofázik.
1: Aha. Igen, de ezt tudod, minek hívják?
4: Tisztelet.
1: Tisztelet. Érted? Nekem engem így neveltek.
3: Ezért kapsz négyes, drágám.
1: Túl tisztelet. Jó, legyek tisztességtelen.
5: Túl tisztelet tudó vagy, azt
3: van
5: mondja.
3: Van csillagos négyes, olyan van.
1: De nem, nem, adjál négyes, most már mindegy.
3: Négyes.
1: De, jó.
3: Négyes, hát ezzel lehet javítani. De látod, mi történik? Látod, te most itt elkezdesz magyarázni, én meg motiválni akarlak. Kérdés, hogy ezek a jegyek motiválóak-e?
5: Na?
1: Nem.
4: Viszont akkor magatartásból meg ötös lesz az Évi.
1: Hát az Évi mindenből ötös, de menjünk tovább.
3: Érvelés technika.
4: Gyuri ötös.
3: Gyuri ötös. Anett. Ú, Anett botladozik.
5: Anett botladozik.
3: Így van. Érrel is technikában.
5: Maga biztos,
3: hát azért nem adok egyest, mert beszél. Tehát...
1: mert 8-as kapott a beszélkészség.
4: Ne adjál. Egy 3-as.
3: Kettes.
5: Olyan érvel is technikából, mint Érvel is technika.
3: Anett. Így van. Erik az angolna. Érvel is technikából.
1: 3-ast adjunk már.
3: Kettes. Nem, ilyen nincs, hogy 3-as. Béla bának sem mondta, hogy Béla bár,
4: de
3: 3-as.
4: De volt, amikor mondtam, hogy szerintem ez jobb volt.
3: Érvelés technika, Anett 2-es, Gyuri 5-ös, Évi
1: 4-es, 4-est adjál. Motivál.
5: Mit adsz Évinek?
3: Érvelés technikában én adok egy 4-es neki simán, mert ő mindent, tehát tényleg meggyőződéssel megindokol. Igaza van, vagy nincs, ez most mindegy, nem is ez a lényeg.
1: Igen, az nem is igen. Érdekel soha. Nem,
3: az abszolút nem érdekel az érvelésben, soha.
5: Nem fél elesni ezekben a csatákban.
4: Látod,
5: ez így van.
4: Hogy már itt megbukik ez az osztályzás. Azért, mert te akivel szimpatizálsz, mert én most igen. Úgy érzem, hogy nem vagyok szimpatikus neked, és akkor
3: igen. Na, látod, ez a, amikor pikkel a tanár, érted? Mindig, amikor rossz jegyet kap egy hülye gyerek, akkor az, hogy pikkel a tanár. A tanár nem pikkel, a tanár objektív.
5: Ja, egy idő után nálam se hitték el ezt otthon, hogy pikkel a tanár.
3: Jó, golyóállóság. Én hát ötös. Amikor bírjuk egymás nyilait.
4: Szerintem ötös.
5: Nem rossz ebben.
3: De ki?
4: Én szerintem...
3: De miért magadról beszélsz állandóan? Szerintem nem vagy ötös.
5: Te most a bocsit osztályozd.
3: Te azért nem vagy ötös, mert te sírsz.
4: Már nem.
3: Mikor sírtál utoljára?
4: Egy éve. Szóval javultam.
3: Négyes a golyóállóságból. Gyuri egy csillagos ötös, enyém milyen?
5: Szerintem egy ötös.
3: Ötös, Gyuri csillagos ötös, és szerintem te is. Én négyes?
1: Igen.
5: Miért? Miért? Indokold meg, miért?
1: Mert szerintem nincs annyi gyors lövetű vele szembe, és szerintem van, amikor nem biztos, hogy úgy fogadja, ahogyan mi fogadjuk.
3: Én szerintem a golyóállóságom a Gyuriénál gyengébb, de a tiédnél korai
1: magasabb. Szerintem egyébként a csapat...

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 10 óra lesz pontosan 4 perc múlva. Valaki üzenít az előző témán, hogy bocsi, de a golyóállóságot csak kettes. Amúgy jó vagy, ölellek Anna. Anna, nem tudom, mire érted. Mi egymás között szerintem a golyóállóságom nem olyan rossz. Hogyha a hallgatók próbálkoznak valamivel, az más. Nem vagyunk haverok. Tehát mi egymás között azt csinálunk, amit akarunk, de idegen emberek ne csináljanak egymással, amit akarnak.
2: Ez így van.
1: Szóval így. Jó a reggel, az oviban a Máté öltözött mellettem. Értem, később jöttek, de mindig kimentem Mátéval, amikor az orosz otthoni dadusa érte jött. Csodáltam Jekatyerina nénit. Mindenhol kerek volt és hatalmas. Csak az ivólével nem volt valami, akkor én józan voltam. Mi lehetett Jekatyerina nénivel? Vagy mi lehet? Cirka 40 éve volt. Mi lehet Mátéval? Szép napot, Robi. Igen. Ezek azok a szép emlékek, amelyek sosem múlnak. És az ember szeretné ezeket újra élni. Mint ahogy Vokci is, ugye a savanyú cukorkával. Na mindegy. Miből van a moslék? Iskolákba, óvodákba kiviszik az ebédet. Ha megeszi a gyerek, akkor gyermekétkeztetés. Ha köszöni szépen nem kéri, akkor veszélyes hulladék. Amit haszonállatokkal sem szabad megetetni, szakszerű megsemmisítéséről gondoskodni kell. Üzeni a villanyreszelő.
2: És tényleg így van, képzeljétek el. Igen, össze kell gyűjteni, és utána egy külön céget kell hívni ahhoz, hogy elszállítsa.
1: Tehát ha a gyerek nem eszi meg, akkor onnantól veszélyes.
2: Tehát ha kiszeded a tányérba, igen, tehát ha kiszeded a gyerek tányérjába, és ő már egy kanállal csak összekeverés, bármi van, azt már ugye nem öntheted vissza az eredeti helyére, azt bele kell tenni a moslékosba, annak van egy ilyen speciális edénye, azt is megmondják, hogy mibe tedd, és utána pedig egy cégnek számlát kell arról bizonyítottan kell igazolnod, hogy ezt elvitetted. És azt ő igazolja, hogy ő jól fogja feldolgozni, és nem elvitted három utcával arrébb egy sertéstelepre.
1: Továbbra sem értem, hiszen rendes embernek való táplálékból van a moslék, vagy volt a moslék. Tehát, hogy miért baj az a disznónak? Vagy miért volt az baj?
3: Igen, semmi baj nem volt ezzel. Nyilván igen. Én nem örülnék, hogyha amit abból a babfőzeléből kapnék, amit Ferika tányérjából visszaborítottak, miután
2: megtunkolgatta.
3: Ez nyilván igaz. Az egy dolog, de hogy a sertésnek, meg a haszonállatoknak
1: pontosan, az semmi. Pontosan más tesznek az állatok, téged makkozni se visznek.
3: Nem, és ez jól van így. Igen.
1: Jön Vágó Piros, totál pirosban egyébként, ilyen piros overallban van, mint hogyha munkásnak jönne ide. Tehát dolgozni jönne.
2: Azért jön. Reméljük, azért jön.
1: Na mindegy, de nincsen, de semmilyen egyik zsebébe se volt szerszám.
4: Ja, hogy olyan munkás nadrágban. Jó.
1: Overall,
4: bocsánat.
1: Nem mondtam, hogy munkás nadrág. Overall, csak mondtam, dolgozni jön, munkás ember.
4: Jó, jól teszi. Legalább ő dolgozik.
1: Jó, nem kell mindig válaszolni.
4: De hagyd már.
2: Mondom, hogy a beszéd készsége ötös.
3: Tudod, hogy ez sosem fog befejeződni.
1: De még, és így telnek a percek hosszan, mert Anett mindenre reagál. Most mi csókot lehelsz, mi?
3: Nem bírja ki, mindjárt jön.
1: Nem, hogy a száját fogja be kézzel, erőszakkal. Jó, jön piros tehát. Mindenkinek szép napot vele is, és találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Anya, arra gondoltam, rendet
9: raksz a szobádban.
8: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Nagyon gyenge lesz az idei alma termés, felmérik a balatoni bringa körállapotát. Kitart a szeptemberi nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. Az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. 50 éve nem volt ilyen gyenge az almatermés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az asszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így az idén mindössze 130-140 ezer tonna almat teremhet. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek és a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, illetve biztonságáról, mondta el Kürti Gábor, a klub elnöke.
16: A Balatonkör

0: Ről meg tudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyermekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd vízre a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják környező országokban. Kitart a szeptemberi nyár, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lehet részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső futószápor, esetleg egy-egy szivatar. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 10 óra múlt, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük együtt a fővárosban, igencsak borongós az idő, de ez most kifejezetten jól esik. Jól esnek majd a zenéink is, Aucillától, Beyoncétől, és kezdünk már is Freddie Mercuryval.

Slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mindenkori legelső brit ikondíjas előadóval is folytatjuk majd Elton Johnnal, aki egyébként 2013-ban ezen a napon vehette át a díjat, méghozzá régi barátjától, Rod Stewarttól, aki úgy írta le az énekest, mint a második legjobb rock énekes valaha. Nyilván az első helyet magának tartotta fenn. Elton Johnnal az I Don't Wanna Go On With You Like That-et játsszuk, jöjjön előbb DJ Bobóval az Everybody a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy amerikai poprock együttessel folytatjuk a 84-ben alakult Starship-el, ami egyébként a más típusú rockot játszó Jefferson Airplane, mondjuk úgy, hogy egyenes ági leszármazottja. Aztán különböző névhasználati jogok miatt egyszerűen Starship-re rövidítették a nevüket, és 1987-ben látott napvilágot a Nothing's Gonna Stop Us Now a Próbababák című film betétdalaként. Ezzel is folytatom majd. Egyébként 90-ben meg is szűnt az együttes, ami aztán 92-ben egy picit máshogy újjá alakult, és aztán 2012-ben egy igen komoly fordulópont érkezett az életükben, amikor a vezető gitárosuk az egyik koncert után egyszerűen összeesett és szívrohamban elhunyt. De jöjjön akkor most a Starship, a Nothing's Gonna Stop Us Now-val a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Rázódunk vissza ebbe a szeptemberben. A tegnapi nap volt az első komolyabb próbatétel. Remélem mindenkinek sikerült jól venni. Sajnos ma reggel már több baleset is nehezítette az utakon lévők dolgát. Az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi csomópontnál baleseteztek nemrég. A 88-as kilométernél le is zárták a külső sávot. Itt 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön nem baleset történt Budapest felé, hanem javítják a szalagkorlátot Újhartyánnál, így itt közel 10 kilométeresre duzzadt már a torlódás. Érdemes az Örkény csomópontnál letérni az autópályáról és az 5-ös főúton kerülni. Mindenkinek jó utat kívánunk, és várjuk a közlekedési infókat is. Shania Twain, Don't Impress Me Much, ezzel is folytatom, de jöjjön előbb a Bananarámával a Venus.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd a következő órában egy olyan dallal, amit 1958-ban Domenico Modugno már a Sanremo-i dalfesztiválon is sikerre vitt, amit aztán a Gypsy Kings Volare néven rumbásítva, flamenkósítva toplistára juttatott. Volare! A Volare hatása azóta is töretlen, mert hogy mind a mai napig a jókedv, a nyár, a tánc univerzális himnusza. Pont a hétvégén láttam egy filmet, egy ausztrál filmet, a Nők feketében című filmet, és abban is az anya-lánya páros erre a dalra perdült táncra valahányszor igazán volt okuk vidámnak lenni. Emellett majd szól például Katy Perry California Girls slágere is. Színes lesz a kínálat, mint mindig a Retro Rádióban 11 óra után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
7: És ez?
5: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele pláza. Jó helyen jársz!
10: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
11: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
10: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
15: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
16: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és pórolj minél többet! Keresd

0: Lidl. Igazán megéri.
1: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
2: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
3: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
2: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
1: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálatmentes nap, ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Robbanás történt egy német vasútállomáson. Az augsburgi főpályaudvar egyik átjárójában egy ismeretlen tárgy repült a levegőbe, a detonációban ketten könnyebben megsérültek. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a pályaudvaron, a környéken is fennakadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
7: Nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének az alapos kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor azt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
6: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba, hamis papírokat mutattak be és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet. Kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Továbbra is változatos zenékkel várom a hallgatóinkat, 11 óra múlt 6 perccel, Vágó Piros vagyok. Úgyhogy ennek jegyében érkezik majd Sabrina a 80-as évekből a Boys-Boys-Boys-szal, meghallgatjuk majd az Omega fekete pillangóját is. De elsőként jöjjön a Volare.
9: Retro. Pienso que un sueño para

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez a dal szólhatott volna akár egy nyugdíjas csapatnak is, akik aztán egyáltalán nem az ágyon fekszenek éppen, ehelyett a horvát Kuti hegyen szüretelnek. És az őszidő nyugdíjas klub egyik tagja írt nekem, hogy megkéri a rádió műsorvezetőjét, hogy a nyugdíjas csapat részére valami jó számot küldeni szíveskedjünk. Rendben, egy egész csokorra való szól akkor, lendületet adva mindenkinek, aki szüretel, vagy tulajdonképpen bármilyen munkát végez. Első emelet, Sabrina a Boys Boys Boys-szal, és elsőként a Labus a Be My Lover-el szól. Hajrá!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedés infóval kell folytassam, Ági is, és többen is megírták, hogy az M5-ösön óriási a dugó Pest felé. A 45-ös kilométer tájékán kezdődik, nagyon hosszú, több kilométeres a sor, a kamionok pedig még hosszabban állnak. Egyébként egész pontosan azt jelenti, hogy közel 10 kilométeres a torlódás az Útinform jelentése szerint. Úgyhogy aki teheti, érdemes az 53-as Örkényi csomópontnál áttérni az 5-ös főútra, ahol viszont így lehet, hogy szintén jóval nagyobb lesz a forgalom, és adott esetben ott is kialakul majd dugó. Ahol még tényleg több kilométeres torlódással kell számolni, az az M1-es, ahol Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél baleset történt, úgyhogy itt 9 kilométeres a dugó. A másik irányban pedig Tatabányától a kiépített terelésben kell lassulásra, torlódásra számítani, és még a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél alakult ki majdnem 10 kilométeres torlódás, mind a két sávban, itt pedig az Útinform az egyes főút használatát javasolja. Ha lehet, hogy a tervezetnél is hosszabbra nyúló autózáshoz pedig kínálom magunkat, a Retro Rádiót, ahol nem sokára folytatjuk majd Rúzsa Magdi egyik slágerével, a Jellel. Most viszont nosztalgiázunk már is a Milli Vanillivel, a Girl You Know It's True slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az egyik kedvenc színészem ma ünnepli a születésnapját. 62 éves lett Keanu Reeves, aki kamasz korában még a Fal becenévre hallgatott. Ugye Kanadában nőtt föl, és jéghokis kapus volt, és nem véletlenül lett ez a beceneve. De annyira vonzotta a színészet, hogy odahagyott csapott mapot, 17 évesen az iskolát is, csak azért, hogy a színészetnek éljen, 20 évesen pedig mindenét bepakolta egy öreg Volvo-ba, és elindult Hollywoodba szerencsét próbálni. Nem is feltétlenül minden esetben a színészi munkája az, ami miatt nagyon kedvelem, hanem az az ember, akit mögötte érzek, sejtek, hiszen nem ismerjük, olvasunk róla sok mindent. Folytatom is majd ezekkel egy kicsit később, de most jöjjön a Pet Shop Boys-szal, a Go West a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy remek beszámolt duett, amit a Grease óta szeretünk, a Summer Nights, a következő órában a Retro Rádióban. A friss lendületet pedig hozza a Backstreet Boys is. Everybody slágerüket is játszom majd hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Cedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Elnézést! Ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.

0: Ez a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Őszi osztálykirándulásokat tartanak az Erzsébet táborokban. Mamut maradványok is előkerültek az Apadó Tiszából. A felhők mellett kisüthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
10: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
9: Gyorshajtás, lepukkant autók, be nem csatolt biztonsági öv, ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A

0: A szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt a Szent István híd közelében, amely a 70-es években süllyedt el. Ciki fogás a fővárosban. Több mint 12 millió forintnyi illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatalemberre. Ellenőrizték, és autójában 600 darab Magyarországon illegális típusú e-cigarettára bukkantak. A férfi akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Elérkeztünk már a déli időhöz is. Ezen a szerda délutánon ezek szerint köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután kettőig. A fővárosban lassan kezd kisütni a nap. Én pedig érkezem majd akár napos slágerekkel is, mint amilyen Rick Astley, Take Me to Your Heart.

A slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

Ágerei Retro Rádió. Sokan azt szeretik a nyári estékben, éjszakákban, hogy nem kell egy plusz kardigán, kabát, bármi ilyesmi pulóver, ahhoz, hogy jól elviseljük akár a hosszúra nyúló programot. Nem sokára folytatom majd a Summer Nights-al, hogy felidézzük ezeket a tényleg romantikus nyári estéket. Ugyanakkor ugye a szeptember bár igazából nyárias időben maradt, azért annyi pozitívuma mindenképpen van, hogy most már legalább az éjszakák hűvösebbek, pihentetőbbek is egyúttal. És ugyan a hét vége felé péntek szombaton megint csak 30 fok fölé emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Ettől függetlenül az éjszaka megmarad a 20 fok alatti tartományban, úgyhogy tökéletes lesz az éjszakai pihenéshez. És más filmzenét is tartogatok egyébként erre a következő összeállításra. Itt lesz majd az Angyalbőrben főcímzenéje, de most jöjjön a Genesis Jesus He Knows Me slágere.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Keanu Reevesben lehet, hogy sokan pont az elhivatottságát, az elköteleződését szeretik a színészet iránt. Biztos, hogy nagyon sok hallgatónk tudja, ha látta a Matrix sorozat bármelyik epizódját, vagy akár az összeset, hogy brutális felkészülési munka áll e mögött, a film mögött. 10 hónapig készültek a harci jelenetekre, és volt olyan időszak, amikor napi 7-8 órán keresztül gyakoroltak egy nagyon híres kung fu edzővel. Keanu Reeves mindezt ráadásul úgy, hogy nem sokkal az edzések megkezdése előtt csigolyasérvet állapítottak meg nála, meg is műtötték, úgyhogy eleinte csak nyakmerevítőben tudott dolgozni, mindent a felépüléséhez igazítottak. És ha ez még nem lenne elég, a Matrix forgatásai közben derült ki, hogy a húga leukémiával küzd, úgyhogy Keanu eladta a házát, leállította a forgatásokat, hogy közelebb költözzön a húgához, és tudja őt ápolni, és a gázsiának mintegy 70%-át rákutatásra adományozta. A jó hír, hogy a húga végül felépült. Tragédiáktól mentes éveket kívánunk tehát a színésznek, Keanu Reevesnek, aki ma ünnepli a 62. születésnapját, és folytassuk is a Modern Talking-gal. Yo my heart, yo my soul, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így délidőben bátran szót ejthetek egy konyhai alapanyagról, aminek ma van a világnapja. Ez pedig nem más, mint a kókuszdió. Most gyorsan mindenki vegye számításba, hogy ma evette már valami kókuszosat, vagy tervez-e enni valamilyen kókuszosat. Szerintem mindenkinek megvannak az emlékei, hogyha azt mondom, hogy kókusz, akkor vagy egyből beugrik a kókuszgolyó, ahogy együtt készítették a nagymamával, vagy az anyukával, vagy esetleg a minden vasúti büfében kapható kókuszos rúd, vagy hát ott van a kókuszos piskóta. Nálunk emlékszem, hogy a nagymamám, hogyha bármilyen vendégvárás volt, akkor gyakran készítette ezt a mézes piskóta, ami valamilyen csokoládé mázba, krémbe volt forgatva, és akkor még azon szaftosan jól meghembergettük a kockákat kókuszreszelékben. És ezt a nagyi jól eldugta, mert tudta, hogy nagyon szeretem, és hogy biztos, hogy rájárnék, úgyhogy ezt csak akkor lehetett elővenni, amikor már megérkeztek a vendégek. Kókuszozunk majd még egy kicsit a későbbiekben is itt a Retro Rádióban, és jöjjön egy igazán kókuszhoz illő sláger is, a Living La Vida Loca Ricky Martintól, most pedig már a Roxette szól, a The Look-kal, a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy órához érkezünk majd hamarosan, és egy óra után is várom a hallgatóinkat csupa csuda jó slágerrel, a Republiktól a Ha itt lennél velemmel.

0: Ránk továbbra is lehet számítani, amennyiben némi lendületre, energiára lenne szükség, de abban is segítünk, hogyha valaki éppenséggel szeretne egy pár percet csak kikapcsolni, pihenni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedacurt.
3: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
5: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu, étrend kiegészítő férfiaknak.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást.

0: felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
1: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a két hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Lakásbetörés Siófokon és Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal jelentettek. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség, a három érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallásból. Azt kérik, hogy ehhez kattintsanak a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról. Pláne nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, hiszen azt még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, ez már a 18. alkalom. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
6: Itt a

0: sűríthet a felhőzet. Kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, észak-keleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Egy óra után 3 perccel járunk, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsék még velem ezt a 60 percet, Vágó Piros vagyok. Nézzünk majd az ég felé Charlie-val, szól Michael Jackson Bedje, de most jöjjön a Common Arts és a Don't Leave Me This Way.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

időszak legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk közlekedési információkkal, mert van jó hírünk is az M1-esről, ahol még korábban reggel történt egy baleset Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél. Itt aztán a nap folyamán nagyjából 14 kilométeres torlódás alakult ki. Ez végre feloszlóban van. A folytatás, mert hogy azért még vannak más helyek is, például az M5-ös Budapest felé, ahol Újhartyánynál a szalagkorlátot javítják, itt sajnos egész nap lehet számítani erre a közel 10 kilométeres torlódás, ami szép lassan felgyülem lett. Az Őrkény csomópontnál érdemes letérni és az 5-ös főúton átkerülni. Hallgatóinknak is köszönjük szépen a közlekedési információkat. 0620-22-22-122-es a számunk. Share és a Strong Enough szól már a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Kókusz világnapján jöjjön egy kis kókusz történelem, ami ugye évezredek óta az emberiség egyik élelemforrása, de nem Európában. Ott bizony nagyon sokáig, hosszú évszázadokon keresztül nem jutott el olyan példány, ami igazán ehető lett volna. Hiába Marco Polo már az 1200-as években beszámolt róla, hogy ez egy mennyire mennyei finomság, olyan édes, mint a cukor, és olyan fehér, mint a tej, így írta le. Ha egyszerűen azok a kókuszdiók, amiket megpróbáltak elszállítani Európába, nem értek ide ehető minőségükben. Így hát a 16. században az elit elkezdte imádni magát a kókusz héjat. Valakinek az ötlete nyomán gyógyerőt tulajdonítottak neki, úgyhogy igazán gyönyörű, ritka nemesfémekkel és drága kövekkel berakott serlegeket készítettek a kókusz héjból. Aztán végül jött a boom, az 1880-as években sikerült kidolgozni Sri Lankán és Indiában azt a technológiát, amivel végül is a kókuszbél biztonságosan szállíthatóvá vált, és ez volt az a formátum, ahogy nagyon sokan közülünk megismertük a kókusz reszeléket. És az is lehet, hogy most néhányan terveznek hétvégére valamilyen kókuszos édesség készítést, na akkor akár új receptet próbálnak ki, akár valamilyen régi beváltat, én sok sikert kívánok hozzá. A Big in Japan-en kívül szóljon még Zsédával az És megindul a föld, most ezekkel folytatjuk a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mi aztán nem állunk meg, már is folytatjuk majd a Queen-nel. A Don't Stop Me Now ad nekünk hihetetlen lendületet. Délután 2-től érkezik majd Dénes Tamás, aztán Nyerges Izával szól majd a Kívánság és Üzenő műsor, és este 8-kor nyit az Abaházi Presszó, ma egy újabb vendéggel. Iri Mezőtúrról írta, hogy a tegnapit is nagyon szerette, mélyen elgondolkodtatta. Ennek nagyon örülünk, és Csabi meg különösen remélem, hogy hallja is ezt most. Bezeridi Zoltán lesz majd Csabi mai vendége, színművész, aki tavaly a 70. születésnapját igen rendhagyó módon ünnepelte, elkérte úgymond a Katona József Színház nagy színpadát, az Anya Színházának a nagy színpadát, és ott gyúrt magának össze egy ilyen önálló estre valót, amit egyébként is beszoktak a Sufni színpadon mutatni. Szóval vele beszélget majd Csabi este 8-tól 10-ig, mi pedig akkor most folytassuk még a délutánban a Queen-nel Don't Stop Me Now a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Már is itt a két óra. Dénes Tomi pedig meg is érkezett. Vele tölthetik majd a következő 4 órát, ahogy pedig mondtam, utána szép lassan minden ugyanúgy, ahogy szokott lenni. Szeptember 2-án is tehát. Én erre a szerda délutánra is minden jót kívánok a retro rádió hallgatóinak. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok. Holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Minden, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival.
4: Igen.
3: És kapnál egy 2-est arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
4: Az visszavetne. Egy 2-es, igen. Egy párkapcsolatban, tehát hogyha most ezt egy szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, hát az rettenet érzés.
5: Szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem 5-össel működik, nem? Tehát hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. Nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy 2-es, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
3: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
6: Nem jó. A visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaság.
5: Igen, a 2-esnek.
6: Nem, mert az egész értékelő, mert a mi 1-es értékesnek, amiről beszéltünk az iskolában.
3: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
4: Abból 5-ös.
3: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy 3-ast?
4: Már a másodikra?
3: A 3-as az, igen, az erotikus együttlétre.
4: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
3: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad.
4: Hát
3: hazudsz, Béla bácsi.
4: 12 éves.
6: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak,
3: Igen. Hát most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
5: Megyek korrepetálásra.
3: 3-as nem rossz. Nem rossz, csak nem 5-ös. Hát az egy közép.
6: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Kezd el.
3: Korrepetálásra.
4: Bejelenteném otthon, hogy járok korrepetálásra. Tudod, nem biztos, hogy kap.
3: De lehet, hogy ez még csak a fél évi. Tehát évvégéig még tudsz javítani.
4: Igen.
3: Nem motiválna?
6: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből, Csabikám.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6:08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúlon jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedésbiztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Jóval több lehet a náthás köhögő gyerek a tanévkezdés környékén. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb-gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
8: Fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerek.

0: Hők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Délutánig leginkább északon, észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, ha tegnap volt az évnyitó, akkor ma volt az első hivatalos tanítási nap az iskolákban. Nálunk pedig mindenre érkezik.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Van úgy, hogy valaki 45 éve nincs már velünk, és mégis most már végre nagypapa lehetne. Hát így jár John Lennon is, a legendás Beatles egykori gitáros énekese, ugyanis most született meg két fiak közül az egyiknek, Sean Ono Lennonnak a fia, akit Aureliusnak neveztek el, méghozzá Sean Ono Lennon és Charlotte Kemp Moore, az, akik a szülők, nekik egyébként közös zenekaruk is volt, a Ghost of the Sabertooth Tiger, és a Lennon fiú 50 évesen lett apuka. Az anyuka ugye Yoko Ono, 93 esztendős, csendben mondom, ez sem semmi, és hát most már 45, sőt lassan 46 éve, hogy John Lennon ugye nincs közöttünk, egy merénylet áldozata lett. Másik fia, Julian Lennonnak nincs gyereke, úgyhogy Aurelius elvileg John Lennon és Yoko Ono első unokája, még egyszer mondom, a világ egyik leghíresebb rockstárja 46 éve nincs már velünk. Mindenre Samira és a The Rain itt a Retro Rádióban a folytatásban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Laura Branigan-nel, vagy éppen a Scorpions-szal folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 14 óra 38 perc van, és két hír röviden. M1-es autópálya Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométer között torlódik még a kocsisor, míg a Budapest felé vezető oldalon az M1-esen Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani. A másik hír az M5-ös autópályáról érkezett Budapest felé Újhartyánnál. A szalakorlátot javítják a 43-as kilométer környékén. Itt csak a belső sáv járható, ezért van körülbelül 10 kilométeres torlódás. Aki teheti, az 53-as jelű őrkény csomópontban letérve az 5-ös főúton tud kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Másfél perccel járunk 3:43 után. A folytatásban itt a Scorpions, amelynek gitárosa, alapítója Rudolf Schenker épp tegnap előtt ünnepelte 78. születésnapját. Boldog szülinapot itt a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben Anita SMS-el befutott. Ezt a dalt játszottad az esküvőnkön. Hát igen, rég volt, de ezt a dalt játszottam az esküvőtöken. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép szerelmes dal, és fogok még jó kis szerelmes dalokat hozni a folytatásban is. Például a TNT-től kicsit ritmusosabban.
1: Ma nem jön álom a szememre, mi juthatna ilyenkor az eszembe.
0: Vagy Gala felvétel, amit sokan imádnak, nem véletlenül. Előttem egy egész halom kislemezeket, mind szeretném majd játszani a folytatásban itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Osztályokat várnak ősszel az Erzsébet táborokban. Ősmaradvány hajóroncs kerámia is előkerült már az apadó Tiszából. Holnap is napos felhős időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
5: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Tehát játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
4: Újabb 3 skorpió érkezett a Honvédséghez, így már 5 ilyen sebesült szállító katonai jármű szolgálhat idehaza. Az új szerzemények elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak munkába. Később pedig a Magyar Honvédség további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat. Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a 2 hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség, a 3 érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyó medrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák, kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszáj volt, amely a 70-es években süllyedt el. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt délután, 3 óra, és az idei szeptember 2. napján

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. 5 perccel járunk 4:45 után a mikrofonnál Dénás Tamás. Bizony előveszek néhány furcsa közlekedési szituációt időnként, és most is jött egy, amire tényleg csak úgy rábámultam és elképedtem, ugyanis egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, hogy ott a West End közelében a Váci úton egyszer csak a piros lámpánál egy gyalogos, egy kicsit a régi idők békás játékait idézve átkelt ott az autók között, csak hogy egy gyorsan érkező motorosra már nem tudott reagálni, az elcsapta. És itt nagyon nem a motorossal volt a gond, lehet, hogy valamivel túllépte egyébként a sebességhatárt a motorost, ez az, amit biztosan nem tudunk. Itt egyértelműen a piroson átkelő gyalogos volt a hibás, csak hogy az érkező autósok és a motoros is mentőt hívott, hogy mentsék a menthetőt, azonban a gyalogos felállt és elsietett a helyszínről. Érezte, hogy baj van a füle mögött, de tényleg egyetlen egy dolog, amit érdemes betartani, a lámpák színe. Ha piros, az azt jelenti, hogy ne menjünk át, nem éri meg, higgyék el, nem lehet annyira sietni. Itt tényleg mázlia volt a gyalogosnak, hogy bár elütötte a motoros, de ezek szerint fel tudott kelni. Reméljük azért túlélte az elmúlt néhány napot. A folytatás viszont Stevie Wonder és az Erdő előtt Galáé, és egy nagyon nagy dal a 90-es évekből, ez a Freed from Desire itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Miután álló autókról és kamionokról kaptam jelentést, hamarosan Tracy Chapmantől a Gyors Autó a Fast Car című dalt hozom majd a TNT zenéje előtt még. Nézzük villámgyorsan a közlekedési híreket, 15 óra 38 perc van. Karesz kérdezi, nem tudjátok mi van az M1-esen, 45 perce állunk Tatabányától, illetve Csaba is jelentkezett. Szia Tamás, itt állok az M5-ös pályán Gyál és az M51-es között, nem tudom mi van, de 10 perce áll minden Pest irányába. Én az útinformnál néztem utána a friss információkért. M1-es autópálya Budapest felé Tatánál a 66-os kilométernél több jármű karambolozott. A személyautók a leállósában araszolnak, a teherautó forgalom megállt, 5 kilométeres a kocsisor. Illetve M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszon súlyos baleset történt a 17-es kilométernél. Megállították a forgalmat. Aki teheti, az M0-as autótól válaszol másik útvonalat. Ezt sikerült megtalálnom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió 3 perccel járunk, 3:44 után. Sokan megírták, M1-es Tatánál 66-os kavisnál volt óriási karambol, ezért van nagy torlódás. Megyünk tovább a Dead or Alive-val, ez a You Spin Me Round, itt a retro.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben a hallgatóink azért írják rendesen az SMS-eket, ami például a Balatonon van, és azt írja, hogy az imént még szapozott, és bennünket hallgat. Hát tegye ezt, egy kicsit irigykedünk azért.

0: Hallgatjuk majd a világ legmenőbb diszkószámát is, majd Gloria Gaynorral. És még egy csomó más nagyon menő dalt, nagy menő slágert. A folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Bezerédi Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, pályája elején főleg Kaposváron láthattuk, 23 évig volt az ottani társulat tagja, a 2000-es évek elejé óta viszont a Katona József Színház tagja, láthattuk rengeteg sikeres filmben, legutóbb például a Lefkovicsék gyászolnak címűben. Bezerédi Zoltánnal várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ismét kaphat támogatást az egyes kocsi teherfuvarozás, jelentős magyar részvétellel zajlik majd a Velencei Filmfesztivál. Újabb felhők érkeznek holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasút, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók. Az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre. Ez azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás. Valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
3: Három magyar filmet is vetítenek majd a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A programban szerepel Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor egy-egy új alkotásának világpremierje. Emellett látható lesz Lídia Kornet magyar filmesekkel készített koprodukciója is. A Szemle mától jövő szombatig tart. Holnap összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át felettünk. Néhol előfordulhat kisebb eső, zápor,

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, emlegettem, hogy egész héten még kifejezetten kellemes idő lesz, ami pedig ugye nemrég még a Balatonról jelentkezett be, hogy egy szupozás után hallgat bennünket, és egy kicsit megmondom őszintén, elgondolkodtam, hogy vajon lehet-e még fürdeni a hazai vizekben, de úgy tűnik, hogy még a hétvégén akár ezt meg lehet tenni. A Duna jelen pillanatban Budapestnél 23 fokos, Mohácsnál 25 fokos, az egészen kellemes. A Tisza is 23-24 fokos, Toka és Szolnok között, Szegeden 25 fokos, ami pedig a hazai tavakat illeti, a Balaton 23 fokos volt ma, Siófoknál, a Velencei-tó Agárdnál 21 fokos, ami pedig a Tisza tavat illeti 24 fokos Sarudnál. Én szerintem ezek még mindig kifejezetten kellemes hőmérsékletűek, a környező tengerek is 26-27 fokosak, úgyhogy még azt gondolom, hogy a hétvégén lehet nyaralni, még egy kicsit lehet akár fürdeni is a hazai vizekben. Nálunk pedig tessék elmerülni a jobbnál jobb sikeres dalokban, hiszen jön majd az Exotica Trabanttal, jön majd a házi buli zenéje Richard Sandersonnal, amit hallanak, ez Sonic, és ez itt Feels So Good a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Gloria Gaynor, vagy éppen a Culture Beat érkezik majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz. 3:45, a mikrofonnál Dénes Tamás, rengetegen írták az M5-ös balesetet, a Nyuszi is, Anikó, Pales, nézzük, hogy mit ír Csaba. M5-ös és M51-es között történt baleset nagyon csúnya, sok felkiáltó jellel. Motoros szalakorlátnak ütközött, az embert szétszette rendesen, borzalmas, 300 méteren keresztül maradványok, már a katonaság is kint van, mindenhol állnak a bakák, a mentősök küzdenek most. Teljes az útzár Budapest felé, mindez az M5-ösön, ajaj, nem túl biztató a dolog. M1-es autópálya Budapest felé, Tatánál a 66-os kilométernél több jármű karambolozott, a külső és leállósáv ugyan járható, de 10 kilométeres a kocsisor, aki teheti, a 85-ös csomópontban letérve az 1-es főúton vagy alsóbrendű utakon tud igazából csak kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, már megkaptam, hogy tirpák vagy, hogy ilyet bemondasz. Csendben mondom, hogy Csaba SMS-ét még így is alaposan megszűrtem. Na menjünk tovább, hiszen a folytatásban viszont érkezik a következő órában majd a Hip Hop Boys. Vagy éppen a London Beat és az I've Been Thinking About You. És még egy egész csomó nagy sláger ezen a szerdai délutánon itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Minden, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival.
3: Igen.
2: És kapnál egy kettest arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
3: Az visszavetne. Egy kettes, igen. Egy párkapcsolatban, tehát hogyha most ezt egy szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, hát az rettenet érzés. De
4: szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem ötössel működik, nem? Tehát hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. De nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy kettes, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
2: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
5: Nem jó. A visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaság.
4: Igen,
5: szerintem.
4: A kettesnek.
5: Nem, mert az egész értékelő, mert a jegyes értékesnek, amiről beszéltünk az iskolában.
2: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
3: Abból ötös.
2: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
3: Már a másodikra?
2: A hármas azért, igen, az erotikus együttlétre.
3: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
2: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad.
3: Hát
2: hazudsz, Béla bácsi.
3: 12 éves.
5: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak, hadd javítsak.
2: Igen. Nem, most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
4: Megyek korrepetálásra.
2: Hármas nem rossz. Nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
5: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Ezt kell.
2: Korrepetálásra.
3: Bejelenteném otthon, hogy járok korrepetálásra. Tudod, nem biztos, hogy kap.
2: De lehet, hogy ez még csak a fél évi. Tehát évvégén még tudsz javítani.
3: Igen.
2: Nem motiválna?
5: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből, Csabikám.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is lett.
10: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
14: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: Érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Szülinapi szabadnap a rendőröknek, sokan kérnek tanácsot a mesterséges intelligenciától egészségügyi kérdésekben. Jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. 3 év szünet után újraindult a személyvonat közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a 89-es vasútvonalon a felújítás során több helyen ágyazatot cseréltek, és mintegy 11 kilométeren szabályozták a vágányokat. 3 kilométeres szakaszon megszüntették a lassú jeleket is. Megújult a Tiszaújvárosi és a helyi keresztúri állomás váróterme, Nyéklátházán pedig bővítették a parkolót. A két város között naponta 10 pár személyvonat közlekedik. Tiszaújvárosban új buszjárat is segíti az utasok eljutását a vasútállomásra. Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Marco Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Elsőként az aranyszintes szurkolók vásárolhatnak belépőt, majd szerdától a többi drukker előtt is megnyílik az elővásárlás. A megmaradt jegyek jövő péntektől lesz elérhetők minden regisztrált érdeklődő számára. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a 66-os kilométernél több jármű karambolozott. A személyautók a leállósávon arra szólnak, a teherautóforgalom megállt, tudósít az Útinform. A Tatabányától kilépett terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás is, akik velem együtt szeretik bámulni az égboltot, a csillagokat, azok figyeljenek most, hiszen egy látványos csillagászati jelenség lesz megtekintető ma hajnalban, vagy ha úgy tetszik a mai éjszakán, ugyanis a Hold egy jól ismert csillaghalmaz a Fiastyúk társaságában jelenik meg az égbolton. Ma este körülbelül olyan 10 óra után nagyjából 8 fokra lesz egymástól a 66%-os hold, valamint a Plejádok, ekkor a keleti észak-keleti égbolton tudják mindezt megkeresni. Az éjszaka második felében jelentősen csökken a távolság, pirkadat előtt már csak olyan 5 fok fogja választani el egymástól, és mivel a hold igen erős fényű még ebben a fázisban, hát nem is baj talán, hogy annyira nem lesznek közel egymástól, az inkább baj viszont, hogy felhős lesz az ég a mai éjszaka folyamán Magyarország felett, nem tudom mennyit lehet majd mindebből látni. Hallani viszont a legnagyobb slágereket itt lehet a Retro Rádióban, jön majd a Genesis az első emelet, előttük az OMD és a Pandora's Box, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a United-del vagy éppen a Bon Jovival folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:46, és ugye jeleztük, hogy az M5-ösön súlyos baleset történt, méghozzá a fővárosi bevezető szakaszon. A 23-as jelű M0-as autóti csomópontban még mindig leterelik a járműveket, írta az Útinform néhány perce. Ehhez képest most jött a hír, megszűnt az útzár az M5-ösön, de lassan lehet csak haladni. Balesnek köszönöm az információt. További hír még, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, este 8-tól Abba a házi presszó. Csabi ma esti vendége a kitűnő színész Bezerédi Zoltán lesz majd. Este 8-tól tehát itt a Retro Rádióban. Most viszont a hírek után indul a szokásos kétórás retro kívánság műsor Nyerges Izabellával, és rögtön az elején Michael Jacksonnal. Én ezzel kívánok további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Bezerédi Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező. Pályája elején főleg Kaposváron láthattuk, 23 évig volt az ottani társulat tagja, a 2000-es évek elejé óta viszont a Katona József Színház tagja. Láthattuk rengeteg sikeres filmben, legutóbb például a Lefkovicsék gyászolnak címűben. Bezerédi Zoltánnal várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsó paprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyet és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 000 lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon, északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a 66-os kilométernél több jármű karambolozott. A külső és a leálló sáv is járható, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. A Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra készülni, főleg a külső sávban. Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt korábban, de a 17-es kilométernél a belső sávon megindulhattak a járművek. Tudósít mindezekről az Útinform.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Emilnek születésnapja van, Rebekának pedig névnapja, úgyhogy elsőként őket fogom majd felköszönteni a kívánság műsorban. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es.

Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánság műsorban, ez a Retro Rádió üzenő műsora. Szerintem sokkal személyesebb és különlegesebb, mint hogyha mondjuk például egy SMS-t írnánk egymásnak. Ebben a műsorban este 6 és 8 óra között Önök lephetik meg a szeretteiket, én pedig megfejelem az egészet még egy ajándékslágerrel is, amire szoktam viccesen mondani, hogy ez a cseresznye a tejszínhab tetején. Emilnek születésnapja van, a családja fordult hozzám SMS-ben, kedves Retro Rádió Izabella. Kisfiamat Emilt szeretném meglepni, kérlek segíts benne. A mai napon lett 13 éves, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ügyes, okos, jó tanuló és nagyszerű kajakos. Kívánok neki nagyon sok boldog születésnapot. És itt van velem Csoszi bá is, aki pedig a kislányát Rebekát köszönteni. Névnapja alkalmából ő is azt üzeni neki, hogy nagyon, de nagyon szereti. Az ajándékslágerről a Nickelback gondoskodik. Ez a Rockstar a kívánság műsorban. Jó, hogy itt vannak velem ma is.

0: slágerei Retro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor, ahol ön is üzenhet a szeretteinek, legyen szó családtagokról, barátokról, vagy akár a kollégáiról. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Ferenc Ádám Zalán vagyok, Kishajtámból.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Hát igazából az iskolásoknak, hogy most elkezdődött nekik az iskola, ők nekik szeretnék egy jó dalt.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz, amivel biztatnád őket?
1: Hát, hogy jó tanulás nekik, a kitartás az évre nem is olyan nagy baj, hogy kezdődött az iskola, mert találkoznak végre a haverokkal, kitartást kívánok legfőképpen nekik.
0: Aranyos vagy nagyon, hogy hívtál és gondoltál rájuk, és hát a sulisok csapatába gondolom te is beletartozol, úgyhogy akkor Falkó

0: 0622-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.
2: Ne hagyjál.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is a kívánság műsort hívta, és a jó hír az az, hogy el is érte.
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok Pécsről, a férjemnek szeretnék kérni egy szép számot.
0: Semmi akadálya, hogy hívják őt, és mit üzenne neki?
1: András, és azt, hogy nagyon szeretem. Bent tévézik a szobába, majd kihívom a konyhába hallgatni. De most megy a Retro Rádió.
0: Igen, azt hallom, hogy jó hangosan szól a zene a háttérben. Rendben, hát akkor nagyon szép estét önöknek, esetleg meg is vacsorázhatnak. Miközben a Queen zenél, Freddie Mercury önnek és a párjának énekel.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor tele szeretettel és tele üzenettel. Meglepjük azokat, akik igazán fontosak, hívjanak és SMS-ezzenek bátran. Jó estét!
1: Szia, Zeballa, Robi vagyok. Szeretnék egy kolléganőmnek egy, hát egy ilyen, hogyan mondjam, nem is romantikus, hanem ilyen baráti számot, mert mi csak barátok vagyunk egy munkahelyen. Rábízom, hogy valamit majd válaszol nekem, vagy nekünk.
0: Igen, hogy hívják őt, mi a keresztneve, és mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid?
1: Martebben dolgozunk együtt, és nagy a tárgya hölgy. Én idősebb vagyok, mint ő, bocsánat. És Miss Tocsninak küldenék egy szép számot, mert nagyon kedvelem, és Anitának hívják. Fú, ma unok találkozunk, aztán toljuk neki, mint állat.
0: Jó, és hol dolgoztok? Azt nem értettem pontosan, mi a foglalkozásotok?
1: Egy elektroipari cégnél dolgozom, Marcajban.
0: Jól van, arra gondoltam, hogy Madonna akkor nem csak nektek, hanem azoknak is énekel, akik ott élnek veletek együtt. Marcali.

0: Kívánság műsor ma is 8-ig tart. A hírek után szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is. A 0620-22-22-122-es számot használják.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Megérkezett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Küldetésünk az önterményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: Anya, arra gondoltam, rendel...
14: Rendet raksz a szobádban.
13: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
14: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
15: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók. Pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket. A híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Öt pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pultkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a 66-os kilométernél több jármű karambolozott. A külső és a leálló sáv is járható, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. A Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra készülni, főleg a külső sávban. Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt korábban, de a 17-es kilométernél a belső sávon megindulhattak a járművek. Tudósít mindezekről az Útinform.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: A Győri Nemag Kft. Délutános műszakjának szól a következő sláger a Kívánság műsorban, ami a

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Banktól, mert hogy szülinapot köszöntünk. Jó estét kívánok, haló, haló, nyugodtan mondhatja, hogy mit szeretne.
1: Jó napot kívánok, Izabella.
0: Parancsoljon.
1: Egy születésnapi kívánságot szeretnék kérni. Szakár József vagyok Karácsonyról.
0: Igen, kit szeretne megünnepelni?
1: A kedves fiamat, Zsolt nevű gyermekemnek szeretnék 50. születésnapjára kívánni. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot és névnapot.
0: Jó, és majd még mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánna?
1: Az egész család, a feleségem, az öccse jó kívánságainkat. És nagyon-nagyon jó egészséget a kedves családjának, három kis unokámhoz. Ennyit szeretnék a Zsolti fiamnak.
0: Biztos, hogy örülni fog a meglepetésnek. Én is boldog szülinapot kívánok, Isten éltesse az ünnepeltet, és jön az ajándéka is. Ez a Daft Punk és a One More Time. One more.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Azt sem

Két SMS üzenettel folytatódik a kívánság műsor, az egyiket Jani írta. Hello Izabella, én szeretnék kérni egy számot a páromnak, Boskó Barbinak, azzal az üzivel, hogy nagyon szeretem és imádom őt. És itt van velünk Attila is, aki Nagy Börzsönyből ír. Hello, kérek szépen egy számot méghozzá a kollégáimnak, a barátaimnak, mert hogy mi most éppen betegen is dolgozunk. Hát üdv nektek, a következő sláger akkor nektek szól. Kitartást és jobbulást kívánva!

0: kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. Egy szerelmes SMS-sel folytatódik a kívánság műsor. Szervusz Iza, Kolozs Rolandnak, a szerelmemnek szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Sajnos távol kell lennünk egymástól, de azt üzenem neki, hogy ennek ellenére a szívemben mindig ott van, és nagyon-nagyon sokat gondolok rá. Nagyon szeretlek, szívecske, ölel a te bébid. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Hát itt csókolom, Laci vagyok, de régen hallottam a hangját, tegyem meg az ágakrit. Szeretnék kérni egy szép számot.
0: Igen, kinek szeretné elküldeni, és milyen üzenettel?
1: Hát a régi kollégáimnak, a mozaikosoknak, és Püspökladányba Magyar Zolinak. Ezt szeretném, és magamnak Páger Lászlónak.
0: Mit szeretne üzenni azoknak, akiket felsorolt? Néhány kedves gondolatot nyugodtan fogalmazom.
1: Nagyon hiányoznak, nagyon hiányoznak, nagyon szerettem velük dolgozni, de viszont azóta van egy új jó kollégám, hogy tisztelek, becsülök, és ember számba vesz, nekem az a legjobb.
0: Nagyon jó, és neki mi a keresztneve? Neki is szóljon a következő sláger.
1: Hát Zoli, és nem csak Magyar Zoli, hanem igazi rendes neve, Győri Zoltán.
0: Roy Orbison, neki is énekel a kívánságműsorban, ez a You Got It!

0: Egerei Retro Rádió. Így a kívánság műsor vége felé közeledve mindig el szoktam mondani, hogyha valaki ma nem ért el, nehogy szomorú legyen, csak annyi a feladata, a dolga, hogy holnap megpróbálja újra. Hát igen, ez is a kívánság műsor is olyan, mint az élet, egy pici kitartás kell hozzá. Jó estét kívánok, önnek miben tudunk segíteni?
1: Jó napot kívánok, én Bódi Szabolna Katalin vagyok, és szeretnék kérni egy szép számot a kisfiamnak, illetve a kislányomnak.
0: Jó, mutassa be nekünk őket, és legyen szíves. Mi a keresztnevük?
1: Juráncsik Gergely, illetve Juráncsik Viktória.
0: Mit szeretne nekik üzenni? Mik a kedvességek, amit nekik szán?
1: Hát, nagyon. Nagyon, de nagyon. Szeretem őket. Nagyon hiányoznak, mert sajnos édesapjuk meghalt.
0: Ó, hát ezt sajnálattal hallom, de akkor ön ott van nekik, akire mindig támaszkodhatnak. Köszönöm szépen, hogy hívott. Van velem egy SMS-ező is. Kedves Izabella, szeretnék kérni egy szép számot magamnak és minden kedves kollégámnak. Azt üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Mi imádunk együtt dolgozni, ápolók és gondozók vagyunk egy idős otthonban. Cukero Poljanggal duettezik Senza una donna. Egy kifejezetten romantikus hangulatú sláger a kívánság műsorban.

Retro Rádió. Ica SMS-e következik Vásáros Naményben. Van ebben a pillanatban is, onnan pötyögte be. Kedves Izus, köszönteném a nővéremet, akinek ma van a születésnapja. A legjobbakat kívánom neki itt a Retro Rádióban. És gyógyulást is, mert nemrég műtötték. Nagyon-nagyon szeretem. Egy szép számmal lepném meg, aminek a kiválasztását rád bízom. A tesókám neve Zita, és még egyszer nagyon, de nagyon szeretem. Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek. Ica írta az SMS-t. Az ajándékslágerről Mester Tamás gondoskodik mindjárt.

0: Az én ajándékom az altassal, ami egyben az Abaházi Presszó nyitánya is. Jó szórakozást kívánok a műsorhoz mindenkinek. Dezerédi Zoltánnal beszélget majd Csabi, mi pedig holnap találkozunk legközelebb a Kívánság műsorban. Puszi, jó volt önökkel ma is! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Davánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
4: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
3: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Márko Rosszi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, Kossuth díjas, színész, rendező, Dezerédi Zoltán. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Bezerényi Zoltán. Nagy szeretettel üdvözöllek. Szia!
2: Kívánok.
1: Van egy ilyen elképzelésem arról, hogy a táncolni tudó férfiak mindig magabiztosabbak. És téged is így képzellek el, hogy egy ilyen nagyon önbizalommal teli emberke vagy. És aztán ki is derült most, hogy mindent utána olvastam és megnéztem rólad, hogy te tudsz táncolni. Nem is rosszul, sőt.
2: Ez egy kicsit messzebbről indul ez a téma. Ugye kellett táncolni középiskolás koromba a szalagavatóra. És akkor hát ott bénáztam a többiekkel, mi fiú iskola voltunk, és akkor hozzánk csaptak egy lány iskolát, és akkor közösen, nagyon helyesen mi táncoltunk ott, ők táncoltak nálunk, de nem voltam egy éltáncos, viszont megszerettem azt a közeget, vagy szerettem azt, hát nagyon primitíven azt mondom, mint kamassrác, szerettem, hogy ott jó csajok vannak. És akkor elkezdtem lejárogatni, táncolni, és egyszer csak úgy átkattantam, és akkor megéreztem annak az örömét, hogy milyen mondjuk egy fél órán keresztül csak háromnegyedre lépegetni, és akkor beívódik az emberbe éppen egy biztonság. Tehát, hogy amikor táncolsz a civil életben, akkor nem gondolkozol, hanem hallod a zenét, és jön, hogy milyen lépés variációk járhatók rá, vagy tehetők rá. Nem volt ez hosszú életű dolog, de jó affinitással sajátítottam el, és aztán később a Kaposvári Színházban, a Premier Bulikon, én voltam a táncos hajnalig, aki minden lányt megtáncoltatott. Nagyon szerették a lányok, én is nagyon szerettem, jó buli volt. Jó értelműen elfáradtam a végére, tehát kiment az a feszültség, amit egy premier okozott, és akkor ebből jött az, hogy fölkért a Lukács Andor, hogy koreografáljam meg egy színdarabját, és akkor először ültem le. Tehát nem fönt, hanem lent.
1: Tehát, hogy a nézőtérről néztél végig.
2: És akkor egyszer csak megéreztem, hogy ehhez nekem jó az affinitásom, és akkor kezdtem el rendezni. De ez egy átmeneti állapot. Tulajdonképpen a legjobban a feleségemmel szeretek táncolni. Jól táncolunk, és ő is nagyon élvezi, és akkor, hogyha buli van, akkor ropunk.
1: Igen, csak én például nem tudok táncolni, és mindig szoktam is mondani, hogy én csodálattal figyelem azokat, akik élvezik azt, hogy zenére mozognak. És aztán mindig ezt látom, most legutóbb voltam egy könyvbemutatón, ahol egy Elvis könyv volt, és hogy játszott ott valaki Elvis dalt, és jött egy táncos pár, egy hölgy meg egy úr. És az úron már a megjelenésén látszott az a magabiztosság, és akkor így összerakódott benne, hogy bakker, én tényleg ezt gondolom mindenkiről, aki tud táncolni, hogy sokkal magabiztosodnak tűnik mindenkinél, hogy te ezt adod-e, ezt az infót.
2: Amikor az ember még csak tanul táncolni, akkor nagyon ő vezet, és nagyon az ő táncolni tudása a domináns. Amikor elkezd tudni táncolni, akkor van az, hogy úgy tartod a kezed, hogy a nő azt táncol, amit akar, pontosan arra az időre fogod elfordítani, és ezt a szabadságot, hogyha tudod közölni egy nővel, akkor ő boldogan fogja a táncot átvenni, és hagyni kell, és akkor lesz igazán szép a történet.
1: És milyen érdekes, hogy hagyományos értelemben normális gondolkodású ember vagyok, és mégis, amikor látok egy táncos pár, én mindig a pasit nézem, pont ezért, mert csodálom azt, hogy...
2: Azért, mert egyszer csak tedd át a fókuszt a nőre,
1: jó, tehát
2: azt a nagy szabadságot, amit ott egy nő érez, és mert minden a pasi ezt tulajdonképpen csak viszonylag jelzi a fordulat lehetőségét, és az egyeket jól mutatja. És akkor a többi a szabad foglalkozás.
1: Milyen időközönként táncolsz mostanában?
2: Hát azért már, most már azért nem olyan sűrűn, de ha jó buli van, vagy nem tudom, tehát bulikba szoktam, de hát igen, bár ezzel, ilyenkor... a, kat-

0: Szóval katonában nincs ilyen, tehát még az elején volt, de van dizsi, de ezek már nem azok a táncok, amiket én annyira szeretek. Néha kedvünk van, akkor persze lemegyünk, de már nem, de és úgy elmenni, hogy valamiért, ugye sráckoromban az természetes volt, hogy ez egy ismerkedési hely volt, hogy jártunk ilyen klubokba, meg mindenhova, ahol buli volt, és akkor szólt valamilyen együttes, akit meghívtak.
1: Ráadásul ott mindig élőben zenéltek.
0: Élőben, és akkor ott lehetett nagyon jól táncolni a lányokkal.
1: Tehát nem keresitek a feleségeddel a lehetőséget, hogy elmenjetek táncolni, csak ha éppen úgy adódik.
0: Ha éppen adódik, igen.
1: Ígérem, hogy a táncot most kimerítettük, bár nyilván majd szóba fog még kerülni például a koreográfia vagy a rendezés kapcsán, de innen folytatjuk a beszélgetést. Rövidesen Bezirédi Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bezerédi Zoltánnal beszélgetünk, és ha már szóba került, akkor menjünk tovább ezen a vonalon. Mondtad, hogy a táncnak köszönheted azt, hogy aztán végül eljutottál arra a szintre, hogy felajánlottak egy lehetőséget, hogy egy koreográfiát egy darabban te végezz el. És akkor megint visszajön a magabiztosság, hát mások lehet, hogy azt mondták volna, hogy jó, hát nekem ehhez még sosem csináltam, nincs affinitásom. Te meg azt mondtad, hogy oké, csináljuk, nézzük meg, hogy ez működik-e. És működött.
2: Valahogy az egész színészetemmel is így vagyok.
1: Igen?
2: Hogy akkor, hogyha túl gondolom, ha ilyen túl tervezem a dolgot, akkor általában nem születnek jó dolgok, vagy nem olyan jók. Amikor azt mondom, hogy gyerünk, csináljuk, vágjunk bele, akkor az a bátorság, vagy az elszántság, vagy az olyan energia szabadul föl, hogy abból nagyon jó dolgokat lehet kihozni.
1: De ilyenkor, amikor az ember igen mond egy ilyen felkérésre, akkor a főiskolán tanultak jönnek elő, vagy inkább az a tapasztalat, amit már addig megéltél a színpadon?
2: Egyik sem.
1: Hanem?
2: Hát, mivel hogy nem csináltam soha, tehát szűz terület volt, rábíztam magam a zsigereimre, az megérzéseimre. Volt persze, zenei fülem van, bizonyos ritmusokat tudok, de hát amikor bejön 30 vagy 40 ember, mert nagyon sok szereplő volt ebbe a zenésbe, ott azt tudtam, mivel zenéseket játszottam előtte, hogy a színész az azt szereti, hogyha azt mondom, hogy kettő jobbra, kettő balra, egy hátra, tehát konkrét feladattal ellátni, mert azt könnyedén csinálja, aztán majd dragozzuk. És akkor ezt én így, ezt éreztem, hogy ezt kell csinálni, és akkor született történet, de azért nagyon kellett hozzá, hogy a Lukács Andor, aki fölkért, ő benne bízzam. Hogy ő ott ül mögöttem, és hogyha azt mondja, hogy ez nem jó irány, vagy nem, akkor, akkor módosítani kell.
1: És volt ilyen módosítás?
2: Nem. Végig éreztem a bizalmát, kitaláltam valamit, amihez én nem nagyon értettem.
1: Mi volt az?
2: A karate. Tehát itt egy csomó nő veszi át a hatalmat, és akkor azt gondoltam, hogy zene is szól, de kicsit karate-szerű erős mozgások vannak, és akkor jött a színházhoz az Navenák Pisti, aki sportolta ezt. És akkor én megkértem, hogy mutasson nekem bizonyos formákat, formagyakorlatokat, hogy mit mazsolázzak ki. És akkor nagyon szívesen megmutatta, nyitott volt, és akkor én megcsináltam.
1: Ilyenkor, amikor a társulatból aztán valaki lemegy a közönségbe, és onnan nagyon csúnyát fogok mondani, osztja az észt, vagy az instrukciókat. Az hogy fogadja az a társaság, aki viszont fennmaradt a színpadon?
2: Alapvetően, hogyha jó helyen vagy egy társulatban, akkor sok szeretettel és megértéssel. Ez inkább kommunikációs nyelvkérdés. Tehát, hogyha nagyon erőszakos lettem volna, vagy valami, akkor megettek volna. Így finoman, mégis határozottan közöltem dolgokat, és akkor ettől élő lett. És aztán, amikor az első rendezésem volt, akkor meghívtam vendégnek az Imre Zolit, egy zseniális koreográfust és balettáncost, aki a Szegedi Balett igazgatója volt. Nem nagyon akart jönni, nem füllött a foga, de én elutaztam Szegedre, beültem az irodájába, és addig fűztem, amíg hajlandó volt.
1: De ismertétek egymást korábbról?
2: Nem, én csak láttam munkáját, és mondtam, hogy első rendezésem, én szeretném, ha ő csinálná, és valószínűleg szimpatikus ember lehettem, mert belement, és akkor láttam egy jó koreográfust. Akkor láttam, hogy ez hogy működik. Igazán nem is akartam többet, ilyen pici munkákat megcsináltam kollégáknak, de itt én éreztem, hogy kilométernyi vagy fényévnyi távolságban az én tudásom és az övék között, és akkor én boldogan kiátráltam ebből a történetből.
1: Amikor az ember a színpadon áll, akkor a laikus is tudja, most mutatok magamra, hogy a siker miben mérhető? Tapsban, visszajelzésben, reakcióban. Akkor, amikor nem, most rázod a fejed, nem abban, miben mérhető a siker?
2: Sok minden másban.
1: De ebben más, nem?
2: Ezek mind hozzátartoznak. Van egy speciális értékmérő, az egyik, ami benned van, tehát azt pontosan, akkor működsz jól, hogyha elég jó az érték, a saját belső értékmérőd, az viszonylag azonosul, akkor a közönség és a szakma értékmérő rendszerével, akkor jársz a legjobban. Más a szakma és más a közönség értékrendje. Ez
1: így van rendjén,
2: nem? Nem is esik, csak meg kell felelni mind a kettőnek. Oh. Tehát
1: az a nem egyszerű feladat,
2: ez igen. Képzeld el, hogy nem igazán a taps, vagy nem igazán a válveregetés. Van az a pillanat, amikor állsz a színpadon, és azt érzed, hogy gyakorlatilag bármeddig tarthat egy mondat, vagy egy helyzet. Ez a 400 néző, ez áhítattal jön veled, és azt csinálsz velük, amit akarsz. Tehát ha a varázslat pillanata megtörténik, az az igazi értékmérő.
1: És ez megvan minden este?
2: Nem. Nincs.
1: De ezt a pillanatot keresed? Vagy ezt mindig, a pillanatot keresi?
2: Mindig, mert éltem át, de nem sokszor.
1: Na de hogy az egész mondatom azért indult el, hogy a laikus azt gondolja, hogy tudja, hogy miben mérhető a siker színészként, de akkor, amikor koreográfiát csinálsz, vagy rendezőként hajtasz végre feladatot, akkor ott miben méred a sikert? Vagy ott hol dől el, hogy a te munkád az jó volt-e, sikeres volt-e?
2: Te választasz egy művet. Az első kérdés, megfeleltél-e a műnek? Megoldottad-e a művet? Azt közölted-e, amit a mű közölt? Vagy inkább azt, hogy amikor te elolvastad, milyen hatással volt rád, az sikerült-e visszaadni? Azok a színészek, akik fönt vannak a színpadon, azok boldogan játszanak-e, vagy csak végrehajtanak? Szóval összetettem, soha nem leszel elégedett, tehát ezt garantálom, hogy az soha nincs, de jó ez a viszony, szóval én szeretem, tehát nagyon egyedül vagy lent, mint rendező. Aha. Vannak munkatársaid,
1: jó,
2: igyekezni kell jól körbe rakni magadat, de döntően egy gladiátor meccs van, egy csomó jó emberrel, és ha jól szólítod meg őket, főleg a nőket lehet jól megszólítani, és ha a nőket jól megszólítod, ő magával húzza a pasit. És akkor elkezd élet lehelődni egy dologba, és ha igazán jól csinálod, akkor álmodba se gondoltál olyat, ami megjelenik a színpadon. Annyival fölé dolgoznak a kollégák.
1: Milyen érdekes szakma ez, hogy el nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy főiskolán egy ilyen elhangozna, hogy egy tanár így tanítja meg a rendezőket rendezni, hogy ez a kommunikáció ide fontos, és a nőkkel foglalkozni, tehát hogy arra
2: az
1: koncentrálj.
2: Az inkább csak egy tapasztalat az életemben, de ez egy szubjektív műfaj. Tehát nincs igazi értékmérő. Minden embernek más helyen van ez a mérce, nekem is. Aha. Viszonylag közelíteni kell hozzá, de szubjektív. Nincs, tehát nem, amikor, már bocsánat, kicsit ez a, hogy színházi olimpia, akkor mindig egy picit görcsbe rándul a gyomrom, hogy mi most futunk, vagy szóval,
1: hogy lehet megversenyeztetni ezt, igen.
2: Mit mérünk ebbe? Igazán, amikor még kezdtem a pályát, akkor még pénzdíjas fesztiválok is voltak, meg ilyesmi. Mindegyikről levették. Levették a díjakat, ha lehetett. Mert igazából önmagában az volt a díj, hogy elhívták erre a fesztiválra, és megmutatták egymásnak ezeket az előadásokat. Tehát nincs, az a jó, hogy én ilyet tudok, te olyat tudsz együtt. Én most például zsűrizem a Városmajori Szemlét, most ha három előadáson voltunk túl, három teljesen különböző előadás. Mindegyik jó, mindegyik máshogy jobb, most bocsánat, negyediket láttam. Tehát mindegyik jó, mindegyik más, még jön kettő, és abból egyszer csak majd ki fogunk adni bizonyos díjakat, de ezek mind szubjektív díjak.
1: És nincs is meghatározva, hogy mi alapján kell neked, vagy a többieknek
2: az
1: is
2: alapján,
1: dönteni.
2: Az alapján, vagy minket hívtak meg zsűrinek.
1: Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Bezeridi Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ezerédi Zoltánnal beszélgetünk, csak egy kicsit kitekintünk ebből, aztán majd visszatérek ehhez, mert ez nagyon érdekel, csak amikor te megérkeztél, akkor mondtad, hogy BKV-val érkeztél. És én erre rácsodálkoztam, hogy neked nincs autód, és akkor én szeretném, hogyha a hallgatóknak is elmondanál azt a választ, amit nekem mondtál, ha ez vállalható a közönség előtt.
2: Vállalható, persze. Van három autó a családban, de van rá öt gyerek és egy feleség. Tehát nem vagyok a sor élén, nevezzük ezt így.
1: De hogy ezek szerint akkor te nem követeled meg magadnak a privilégiumokat odahaza.
2: Egyrészt a katonában nem lehet jól megállni, tehát a parkolás, a zűrös...
1: A katona József Színház, ha esetleg a hallgatók...
2: Igen, én a katona József Színház tagja vagyok.
1: Igen.
2: És kettő, bocsánat, a korom miatt nyugdíjas vagyok, és ingyen utazom. Tehát nincs ez a skrupulus bennem, hogy most mire szállok föl, vagy hogy, tehát kényelmesen el tudok bárhova jutni pillanatok alatt tömegközlekedéssel. Ha késő este megyek haza, akkor azt szoktam csinálni, hogy Budakesziig bejövök, mert Telkibe lakom.
1: Ez
2: 8 kilométerre van Budakeszitől, akkor bejövök Budakeszire, és ott teszem le a kocsit, ahol szabad parkolni, bejövök tömegközlekedve, és este, amikor megyek haza, és akkor már óránként közlekedik a távolsági busz, de a 22-es az jár 10 percenként, akkor felszállok egy 22-es, és átszállok az autóba, és hazamegyek.
1: És ebből soha nem csináltál hiúsági kérdést?
2: Soha. Valamitől soha nem akartam nagyon jó autókat, vagy voltak, de nem érdekelt, a funkciója érdekelt. Vigyen el innen, oda biztonságosan használom.
1: Értem.
2: Segítsen. Iszonyú sokat vezettem, főleg a kaposvári években, 45 ezer kilométert egy évben, tehát főleg éjjel minden roppant kalandos útjaim voltak. A kocsi az arra van, hogy szolgáljon engem.
1: Így aztán már érthető is, hogy nem biztos, hogy szeretnél még vezetni, tehát jobb is, hogyha visznek.
2: Szeretek vezetni. Aha. Bocsánat. Szeretek vezetni. Aha. Tehát főleg, amikor megyünk valóban vidékre, akkor én vezetek. Tehát az,
1: és mi a helyzet azzal, hogyha esetleg megismernek, felismernek, előfordul? Azt gondolom, hogy elég sűrű, nem? Buszon, villamoson.
2: Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem vagyok egy nagyon ismert színész.
1: Gondolod te?
2: Én tudom, hogy nem vagyok.
1: Jó, mondjuk te tapasztalod nyilván a visszajelzésekből.
2: Nem vagyok egy annyira ismert színész, de természetesen, ha előző nap ment valami film valamelyik csatornán, akkor sokan köszönnek nekem, és akkor tudom, hogy én ezeket mind nem ismerem, de én tegnap náluk voltam, tehát visszaköszönök, és akkor tudom, hogy valamelyik film lement, vagy sorozat.
1: Te túljuttok a köszönésen ezekkel az emberekkel?
2: Hát egy bólintás. Hát
1: De nem beszélgettek arról, hogy művész úr, jaj, de tetszett, a nem tudom.
2: Ha megszólít, akkor igen.
1: Aha.
2: Hát akkor miért ne? Hát,
1: tehát nem bújsz bele egy újságba, egy könyvbe, vagy nem tudom, telefonodba, BKV-n, hogy...
2: Az egy emberi gesztus. Ő úgy érzi, hogy ha engem megszólít, hogy valami véleményt mondjon egy szerepről, vagy filmről, hát arra én abszolút nyitott vagyok. Hát ez egy emberi kommunikáció.
1: De kíváncsi is vagy a vélemény?
2: Hát, hogy a franc van-e? Általában nem hosszúak ezek a kommunikációk, főleg egy-két mondatban merülnek ki, mert ők is mennek a dolgukra, én is, de mégis van egy késztetés, hogy megszólítson.
1: Közös fotó, autogram, ilyenek.
2: Ezeket nem nagyon szeretem, de néha belemegyek. Mert úgy érzem, hogy ha ő jobban érzi magát ettől, hogy velem csinál egy fotót, akkor nekem nem esik nehezemre, vagy nem kerül semmibe.
1: Persze. Érdekes, amit mondasz, hogy azt gondolod magadról, hogy te nem vagy egy annyira ismert színész. Hogy mihez képest? Tehát, hogy vagy kihez képest? Vagy honnan mérjük ezt? Vagy mi ennek a foka?
2: Ha őszinte vagyok, szakmailag sokkal magasabb szinten tart a szakma engem, mint a közönség. A közönség számára ez az alkat kérdés. Én nem vagyok egy szép ember, karakterszerepeket játszom általában, és azokból is általában negatívokat szokták rámosztani, ami művészi kihívás, de az emberek nem ezt jegyzik meg, hanem a kedves és szép embereket, és ezért én nem vagyok a naplójukba beragasztva. Értem. Tehát én egy másik ügy vagyok, szakmailag jóval magasabb szinten tartanak az emberek, vagy a szakma. Hát ez így alakult.
1: Ezzel kapcsolatban van még kérdésem. Folytathatjuk ezzel? Persze. Jó, Bezeridi Zoltán a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bezerégdi Zoltánnal beszélgetünk. Ez tök érdekes, hogy te azt mondod, hogy te nem tartod magad egy ilyen nagyon ismert színésznek, mert hogy nem vagy egy szép ember. Tehát, hogy általában a színészek csak egy kis százaléka szép ember. Tehát nem attól lesz valaki híres színész, hogy jól néz ki, vagy akik jobban néznek ki, azok híresebbé válnak.
2: Igen. Igen. Ez a dolog... A szereposztásnál kezdődik, tehát én, ha megrendezek egy darabot, és annak van egy hőse, akkor általában egy szép ember a hőse, mert az viszi azt a gondolatot, vagy érzelmet tovább. Notabene odaig fordul a dolog, hogy szép emberek játsszák a gonoszakat is, mert akkor meg tud bocsájtani a néző. Tehát más szorzóval működik egy jó alkatú szép ember, mert jól tudja vinni a gondolatot. Én általában kontra vagyok, vagy negatív dolog, és akkor az meg is akad a nézőben. Tehát nem görgeti tovább, vagy nem viszi tovább.
1: Én erről mindig azt gondolom, és nem azért, hogy vitatkozzak veled, de pont a szubjektív szót te emlegetted az imént, hogy a szépség is megítélés kérdése. Lehet, hogy valakinek még pont te vagy a szép, és hogyha olyan szerepeket osztottak volna rá, amiben te vagy a hős, akkor lehet, hogy szépnek látnád még te is magad, meg mi is szépnek látnánk téged.
2: Egyrészt nem látnak szépnek, tehát van egy hát egy társadalmilag elfogadott csúnya szó, hogy azt mondom, hogy sznob kategória, hogy mi a szépség. Picit csúszkál, picit mindig más, de viszonylag az a trend, hogy néz ki ma egy szép pasi, egy metroszexuális, egy nem tudom, értelek. Hol tartunk most már ezekkel. Tehát, hogy aki első ránézésre pozitív hatást kelt bennem, azok a hős típusok, a történet hősei. Természetesen a bonyolultabb irodalom és a bonyolultabb helyzetek azok hozzák a másik történetet, de ott az válik, tehát addig, tehát az lesz, hogy jó színész.
1: De sosem vágytál erre, hogy bárcsak szépnek születtem volna, vagy bárcsak szép lennék, vagy...
2: Hát ezzel mindig küszködik az ember. Egy darabig kicsi voltam, tehát nagyon későn kezdtem el egyáltalán nőni. Tehát nem esett jól, hogy így legyintgetnek. A legkínosabb élményem az volt, amikor talán 7.-8. elmentünk egy kosárlabda ilyen iskolai meccsre. Én is benne voltam a kosárlabda csapatban, mert ügyesen vezettem a labdát. Na jó, de a másik iskolában 2 méter magas srácok voltak. Én meg még nem is indultam el a pubertás növésbe, tehát tényleg egy kis gyerek voltam, és akkor hát érezte a testnevelés tanár, hogy nem érdemes engem beállítani, de a végén könyörögtem egy kicsit, hadd játszom, úgy már szarrá vertek minket, és akkor bementem egy kicsit, és akkor így csinált fölöttem a srác, így kitette a kezét, és mondta, hogy na jó, vezetgesd a labdát, aztán ha dobni akarsz, akkor úgyis itt a kezem. És olyan megalázó volt, és annyira kicsinek éreztem magam, hogy ez de tulajdonképpen még az is lehet, hogy ez befolyásolta azt az én vágyamat, hogy esetleg színpad, hogy nagyobbnak tűnhessek, hogy ott följebb vagyok. Nem biztos, de minden esetre lehetett egy adalék.
1: Ez milyen érdekes, hogy akkor ez olyan, mintha előre meg lenne írva, hogy ha te színész, belőle színész válik, akkor milyen típusú színész lesz, hogy milyen karaktereket játszhatsz el az alapján, hogy te hogy nézel
2: ki? Hát már ahogy fölvesznek. Hát azt ők látják, hogy egy 20 éves vagy, tehát 18 évesen jelentkeztem először, de 20 évesen vettek föl. Látszik, hogy milyen alkat vagy. Hát az Larry. Egyszerűen a Nádasdi mondta nekem, aki nagyon bírt engem, hogy tudom, hogy lehet magából nagy színész. Hát lestem a szavait, azt mondta, 10 centi a sarokba, azt Tankainak is én mondtam. Tehát, hogy valóban...
1: Ja, hogy a cipőt sarkába tegyél 10 centit.
2: Mert ugyanolyan magas voltam, mint a Básti Juli, kivéve a színpadon. A színpadon a Juli egy 15-20 centivel magasabbnak tűnt, mint én.
1: A cipő miatt. Meg
2: nem csak, csupi, az meg egész. Az egész kiállás. Tehát ez így, és konkrétan magasságilag ugyanaz.
1: hihetetlen, hogy mennyi mindenem múlik.
2: Hát igen.
1: Hogy játszhatsz bármennyire jól, meg lehet, hogy sokkal jobban el tudnád játszani azokat a pozitív hősöket.
2: De nem játszod.
1: És nincs az emberben ilyenkor egy ilyen hiányérzet, vagy nem tudom, szígya a sorsot, a nem tudom,
2: hát kicsodát. Te akartál színész lenni, senki nem kényszerített rá. Ez egy racsnis pálya, te akarod.
1: És akkor el kell fogadnod, hogy meg kell mi tanul, jut.
2: Meg kell tanulnod, hogy mi a meneted, meg kell próbálni azt fölé dolgozni. Vannak dolgok, amivel meg tudod oldani. Sokat segített például a hangom. Születéstől, a kamaszkorom ezt dobta föl, ez keveredett ki kamaszkoromba, hogy lett az alkatomtól függetlenül egy ilyen különös mélylágéjú hangom, ami idétlen dolog. Volt olyan szerelmem, akinek a OTP-be versenyeztek azért, amikor hívtam, hogy kiveszi fel a telefont, hogy a szép hangú beleszól. Tehát ezek... De volt olyan időszak, amikor a hangom segített túl ezen a holdponton.
1: Na jó, ha már hang, akkor viszont ezzel megyünk tovább, jó? Bezeridi Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
4: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
3: Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílvesszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász 1 éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, színész, rendező, Kossuth és Jászai Mari díjas, Bezeridi Zoltán. Mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bezeréni Zoltánnal beszélgetünk. Szeretek így csapongani, és hogyha kimondtad a hangot, és ráadásul beszélgetés előtt mondtam, hogy üdvözöl a Kosztola Tibor, aki egy szinkron rendező, és sokat dolgoztatok együtt a múltban, azt mondtad, és én is dolgozom vele, hogy akkor ezek szerint a hangod... az segített abban, hogy a szinkronban is sikeres legyél.
2: Ez fura, mert először rádióztam, és aztán megszűnt a rádió. Tehát,
1: a rádiózás azt jelenti, hogy rádiójátékokat...
2: Még voltak rádiójátékok. Igen,
1: tehát, hogy nem

0: hogy ha nem elég erőteljes a képi anyag, akkor az enyém az lejön. Úgyhogy hál' Istennek nem lettem nagy szinkronszínész.
1: Ez miért mondod, hogy hál' Istennek? Na, erre most kíváncsi vagyok.
0: Nagyon egyszerű, a média. Hogy elképesztő az, hogy mondjuk meghal a Szilágyi Tibor, Isten nyugosztalja, és a magyar televíziónak a esti műsorában az van, hogy Jean Reno magyar hangja, és bevágják a Jean Reno képét, nem a Szilágyi Tiboré.
1: Na ez mondjuk, ez tényleg
0: és gáz. Majdnem mindegyik televízió, vagy ilyen, azt mondja, hogy melyik szinkron hang voltál. Hál' Istennek én nem vagyok így elkötelezve egy szinkron hanghoz. Ez borzalmas. Borzalmas, nem nagyon primitív első körös nekrológok szoktak lenni, és eljátszott, nem tudom, 200 szerepet, 100 filmet, és nem az, hanem, hogy ő volt a Jean Reno magyar hangja. Szégyen az egész médiára, hogy ez így ez le tudott menni.
1: Ez az. Így most már értető, miért mondod, hogy hál' Istennek. De egyébként te jársz még szinkronizálni? Tehát van még feladatod a szinkronban? Kívni,
0: persze.
1: Mert például a te hangot simán el tudom képzelni akár ilyen narrációs szerepben is, vagy narrátorként.
0: Csináltam olyanokat is. Ez inkább azt tudom mondani, hogy van egy csomó fiatal, akit használnak, akinek van ideje, aki kimegy, mert ezek a szinkronok kint vannak.
1: Kimegy,
0: tehát,
1: igen.
0: Hát igen, egy óra az út, oda sosem egy óra vissza, van, tehát igen, a két igen. óra, az még egy fiatal embernek van, vagy egy fiatal lánynak, mert akkor érzi, hogy kis pénzt keresett, megcsinálta a munkáját. Már egy kor fölött azt mondom, hogy én ennyiért már nem megyek ki, vagy ilyen szerepért már nem megyek ki.
1: És egyébként a szinkronban is ugyanez a karakter talált meg, amiről az előbb beszéltünk, amit a fizimiskád alapján inkább a gonoszakat osztották rá, de a hangod alapján sem egy ilyen hőszerelmes gondolnánk.
0: Nem, nagyon sok színű, tehát ez, ez inkább annak a kérdése, hogy melyik szinkron rendező, melyik figurába az én hangomat hallja vagy látja. Általában nagyon nehéz szinkronokra azért ki szoktak hívni, mert...
1: Mitől nehéz egy szinkron?
0: Ha sokat vált a színész.
1: Ja, hogy sokféle hangon
0: sok
1: kellene.
0: Ritmust.
1: Sok ritmust.
0: Sok ritmust. Egy igazán jó színész egy filmforgatáson nagyon sokféle ritmust kezel, mert attól lesz érdekes. Azt nehéz szinkronizálni, mert ugye egy átlagos szinkronhang, mesél, van egy ritmusa, azt fölveszed és tolod. De aki állati sokat vált hangerőben is, hangmagasságban, ritmusban, azt elcsípni, az izgalmas feladat, az kihívás.
1: Nézel filmeket egyébként?
0: Persze, én tulajdonképpen inkább a film oldaláról kerültem ebbe a szakmába. Gyerekkoromban szinte minden filmet láttam, tehát a Felszabadulás mozi volt Óbudán, a Flórián téren, meg még volt az Óbuda mozi, volt a Csillaghegy, ezek voltak az én körzetemnek a moziai, és hát gyakorlatilag minden filmet 2 forintért lehetett az első sorba, első 3 sorba ülni. Ha lehetett, én moziba voltam, én az, ami film akkor jött, azt én néztem.
1: De akkor természetes is volt, hogy szinkronizált filmeket lehetett nézni, de manapság már odahaza az ember választhat, hogy eredeti nyelven vagy szinkronnal nézi.
0: Az nyelvkérdés, tehát ez egy nem is politikai kérdés, hanem annak a kérdése, hogy úgy döntött a magyar állam, hogy a magyar népnek kedvezően magyarral leszinkronizálja ezeket a filmeket. Jugoszláviában, Romániában nem így csinálták, ott alul ment a csík feliratozva a tévébe is. Tehát angolul beszéltek, vagy németül, és feliratozva ment a szöveg. Picit kényelmesebb a szinkronhanggal, és hát ettől aztán, mivel főleg az elején nagyon nagy színészek is dolgoztak, tehát jó szinkronok voltak.
1: Nem is tudom, ki volt az. Pont 1-2 hete ült itt valaki ugyanebben a székben, és mondta, hogy Ja, tudom, egy Simonyi Balázs nevű úriember, aki a Bart Simpsonnak volt a magyar hangja, amúgy meg ultrafutó lett, meg rendező, meg nem tudom, és mondta, hogy azok a szerencsés országok, ahol eredeti nyelven nézhették meg a filmeket felirattal, ők jobban beszélnek.

0: viszont jobban beszélnek
1: idegen angolul, nyelveket, vagy akár igen, angolul. Igen.
0: Kénytel. Hát ment a zene.
1: Igen.
0: Hát az én gyerekeim már főleg mobilról tanultak meg nyelveket, vagy ott gyakorolták.
1: Igen. De pont ezért vagyok kíváncsi, hogy te, amikor most leülsz filmet nézni, és mondjuk megteheted, hogy, hogy felirattal nézed eredeti nyelvvel, vagy a kollégákat hallgatod szinkronizálva, akkor nem, mit választasz?
0: Most már jobban szeretem a feliratost. Jobban szeretem a feliratost. Kevésbé befolyásol. Tehát az eredeti hangon hallom, hozzáolvasom a szöveget, és akkor... Én most is nagy mozi őrült vagyok.
1: Ezt akartam kérdezni, és moziba jársz-e
0: moziba
1: még?
0: Moziba járok. Tehát. Mm.
1: És bírod ezeket a multiplexeket?
0: Én jobban szeretem a művészhálózatot, ha lehet ott nézem meg, de elmegyek a multiplexbe is, hogyha meg akarok nézni egy filmet.
1: Tehát nehéz elképzelni rólad, hogy nagy zsák patogatott kukoricával ülsz be.
0: Pedig képzeld el.
1: Igen?
0: Az hozzá tartozik egy kukorica, egy közepes kukorica. Inni nem szoktam, de egy közepes kukorica.
1: Igen, csak a művész emberek mondják mindig, hogy hát az a halála a mozinak, hogy már nem a filmet nézzük, általában meg hallgatjuk, hanem az, hogy rácsának a többiek.
0: Általában a reklám alatt elfogy.
1: így érthető. Bezerédi Zoltán a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Avázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bezelédi Zoltánnal beszélgetünk, szó esett már így érintőlegesen Kaposvárról is meg, hogy te most a katonában vagy. Nem vagy ez a nagyon-nagyon ugrándozós színész. Tehát a kaposvári színházban volt egy jelentős időszak, amit ott töltöttél, és 2002 óta, jól tudom?
2: 23 vagy? Év. Az pont is. Most van, igen. Mind a kettő.
1: De hát... mások viszont, nem tudom, körbejárták azért a színházakat. Te egy ilyen monogám típus vagy, hűséges típus vagy, vagy elégedett voltál mindazzal, amit adtak neked, vagy adnak neked? Mitől van ez, hogy te igazából nem jártad körbe annyira a színházakat? Társulati tagként, mert amúgy vendégként meg elképzelhető, hogy játszottál máshol is.
2: Az a tapasztalatom, hogy társulati tagként jobb színházat tudok csinálni én. Ez nem általános érvényű, vagy nem, nem akarom kiterjeszteni ezt a dolgot. Én jobban érzem magam egy társulatba. Szeretem azt, hogy bemegyek reggel, és a nagyon kedves kollégáimmal viccelődünk, csipkelődünk. Hozzátartozik a napi trendhez, hogy minden búját, baját ismerjük egymásnak. De egy családi kötelék mind a kettő. A Kaposváron jobban, erőteljesebb volt, mert csak a színház volt.
1: Ott is éltél akkor?
2: Persze. Hát ott mindenki ott élt. Pesti lakos maradtam. Ezt megtartottam, de 23 évig én
1: a családdal együtt?
2: Az első két gyerekemmel igen ott éltem. Sőt, a harmadik is ott született. Tehát hát nézd, tulajdonképpen egy kis város, aminek van egy kulturális fókusza, és abban a fókuszban nagyon jó dolgok születtek, azért mert nem nagyon volt mit csinálni, tehát mi együtt. Igen. És akkor maga ez a családias munka morál, ez egyszer csak egyre több nagyszerű dolgot hozott föl bennünk. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, még amíg élünk öreg kaposváriak. Hasonló a helyzet a katonában is, de a katona, mondok egy különbséget, a kaposvári színházban véget ért egy előadás, akkor mi bennmaradtunk a színházban, mert nem volt hova menni. Tehát a magánéletünk is ott folytatódott, a katonában nem. Ott a srácok elmennek valahova, vagy nem tudom én, tehát megy mindenki haza, tehát egy jobban munkahely, mint egy család.
1: Jó, de mondjuk a más idők is voltak akkor, mert
2: más idő, igen, tehát még ahhoz
1: a szórakozási lehetőségek is mások voltak.
2: Ahhoz képest is sokat változott, mint amikor följöttem, és most Tanihoz képest is. Egyrészt én is sokat változtam, mert nekem is az életkori működésem máshova hangsúlyozódik, és nekik is, tehát ez hozzátartozik. Ez a hűség, tehát fogalma. Másrészt, és itt megint ez az alkati kérdés, az olyan típusú színész, az nagyon megbecsült egy az adott színházba, de nem tud jól elmenni más színházban, mert a többi színházban ez a fajta kitermelődik belülről. Nem nehezen hozható be. Aha. Mert ez a motor, tehát ez belülről jön létre, értem, hogy ő a már bocsánat, a szép fiú az kell, azt ráteszik. Ez nem.
1: Milyen volt a váltás? Tehát, hogy 23 évet lehúzni valahol, ahol ráadásul nem csak a társulat, hanem valószínűleg maga a város is a szívében zárt, és természetesnek vette, hogy te ott vagy, meg talán már te is annak vetted, és egyszer csak abból úgy eljönni, azt gondolom, hogy nem úgy van, hogy egyik nettől kedről szerdára.
2: Mint minden lokál patrióta város, mindig azt a színész szerette, aki elment.
1: De miért? Ezt nem értem most.
2: Egy polgár azt tudja mondani, hogy azok nincs még egy ilyen színészünk, mint aki elment. Ti nem vagytok azok. Amikor te elmész, akkor igen, hát az volt. Tehát ez egy...
1: De amíg ott vagy, addig nem?
2: Addig nem. Addig nem. Tud érted lelkesedni, de máshogy. Ugyan ez Pesten nem is olyan egyszerű, mert sok színház van,
1: igen,
2: jóval ismertebb tudsz lenni média által, film által. Egyszer csináltunk egy tesztet, és körbejártuk a Katona környékét, és kérdeztük, hogy ki akkor a Haumon volt a leghíresebb színész nálunk, és kérdeztük, hogy tudnak-e valamit, hogy mit játszik Haumon Péter. És nem tudták az emberek. A Katona környékén egy ember volt a 30 megszólított közül, aki emlékezett, hogy a Szókratészt játszotta a 25. színházban. Tehát nem, ezek kis belső burkok. Hogy miért jöttem el, ez elő volt készítve a Boborci által egy váltás. Ő át akarta adni már a hatalmat, át is adta a következő generációnak, a Mohácsi Jancsinak és a Znamenák Pistinek. És abban Piroska, Spindler, meg én, a mi generációnk úgy érezte, hogy nem igazán tevőlegesen lenne benne.
1: De ezt és úgy éreztétek, vagy volt erről infótok?
2: Info is volt, meg úgy éreztük, és akkor elkezdett az ember körülnézni, és akkor én, hát ugye együtt voltam amatőr, együtt katonáskodtunk, egy osztályban jártunk a Mátéval, és engem
1: Máté Gáborral,
2: és engem tesztelt a Katona, tehát meghívtak egy szerepre, a Szeged-Szeggelbe játszottam a Lúcsot, megnézték, hogy milyen formában vagyok, és hogy tudok esetleg beilleszkedni a Katonába.
1: Te ezt tudtad a meghívásnál, nem, hogy ez nem egyfajta teszt?
2: Nem, ez csak egy szerepátvétel volt, amit nekem ajánlottak, és akkor ez előbb volt, mint ahogy megszületett a döntés bennem, és akkor megkérdeztem a Gábort, hogy mit szólnának, és mondták, hogy várnak, jöjjek, és akkor eldőlt.
1: És akkor családostól
2: ez egy bonyolult, ez ilyenkor bonyolult.
1: Igen.
2: A cuccolás, költözés.
1: Nem tudom, mekkorák voltak akkor a gyermekeid, hogy iskolaváltás volt.
2: Bonyolultabb volt, mert el is váltam, és már az új házasságból is született gyerekem, tehát minden. Ez egy bonyolult meccs volt.
1: Nem tudom, hogy ilyenkor azt gondolná az ember, hogy egy boldog pillanat, hogy egy fővárosi nagy nevű színház, de hogyha ennyire bonyolult, akkor meg így fogalmazod, akkor nem biztos, hogy ez olyan felhőtlen egy ilyen váltás.
2: Nem, azért nem vagy abban biztos, hogy ez jól fog elsülni. Tehát, nincs ebbe. Tehát nagyon fura pálya ez, tehát az egyik évadod jó, a másik nem. Tulajdonképpen az segít be, hogy mit tudom én, egy néhány év alatt összegyűjtesz egy 8-10 futó darabot, és akkor van, amelyikben jobb vagy, van, amelyikben nem, de átlagosan mégis jól érzed magad bent. Van, amelyikben te vagy a főszereplő, van, amelyikben te vagy a kis, tehát az üzemmenetben jól érzed magad, ad konkrét pillanatban esetleg nem. De az elején még nincs ez a védőbúra, és hát akkor az teli vagy kérdésekkel.
1: Hát igen, csak már ezt tapasztalt színészként kialakítani, vagy minthogyha nulláról indulnál, elkezdenéd
2: nincs,
1: el.
2: Erre nincs tapasztalat. Egyrészt kettő, hogy a mi szakmánkban a legrohadtabb az, hogy eljátszol egy szerepet, jó is vagy benne, és másnap jön a következő szerep, és semmi nem érvényes, vagy csak nagyon kevés.
1: De érdekes ez.
2: Tehát újra és újra nulláról kell felépíteni. Gyorsul az idő, ahogy tudod építeni, de az eleje az ugyanolyan üres és végtelennek tűnő.
1: Kis szünet megint, aztán folytatjuk. Bezeréd Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bezerédi Zoltánnal beszélgetünk, amikor te felkerültél a Kaposvárról a fővárosba, és a Katona József Színháznak a művésze lettél, akkor ott az már egyértelmű volt, hogy te nem csak idézőjelbe tessék érteni a csakot színész vagy, hanem rendező is?
2: Igen, hát az korábban alakult ki. Tehát én a Kaposvári Színháznak egy rendező.
1: Igen.
2: Egy idő után rendező státuszban voltam, és vendégként voltam színész. Ez jogi különbség.
1: Oké, csak felkerülni egy fővárosi színházban,
2: ezt elég egyértelműen közölték velem, hogy elsősorban színészként számítanak rám, és rendezőként. De és akkor én mondtam, hogy jó, de akkor járuljanak hozzá, hogy máshol rendezhessek. De ez nem annyira indult be. De egy darabig rendezgettem vidéken, nem is rosszakat, de
1: rendezgettem.
2: Hát fölkértek, és nagyon bonyolult egy társulaton belül rendezőnek lenni. Tehát a Kaposvári Színházban úgy voltam rendező, hogy azt mondta a babaci, hogy ez a műfaj. Te vagy a zenés, vagy te vagy a gyerekdarab, vagy mit szeretnél csinálni irodalomból, vagy nem tudom. És akkor én mondtam ebből a témakörből. És akkor én mondtam meg a főszereplőket, hogy kikkel szeretném
1: ezt megcsinálni. Hát ismerted az egész társulatot.
2: A gyakorlat az máshogy van vidéken, amiért néha nem is mentem el rendezni, hogy azt mondták, hogy ezt a darabot szeretnénk, és ezzel a szereposztással.
1: Ó. Hát az, és akkor a rendezőnek mi még a feladata? Tehát, hogy...
2: Tulajdonképpen, hogy ne ütközzenek össze. Tehát ez, úgyhogy...
1: Az úgy kevésbé élvezetes, azt gondolom, hát rendezőket, bár rendező sem voltam
2: még. A legdurvább az volt, amikor az Úri Múrit rendeztem a Nemzetibe, és akkor utána fölhívtak a Győri Színházba, hogy ugyanezt csináljam meg, és ki volt osztva a szereposztás, de úgy, hogy az a színész, aki a egyik főszereplőm volt, ami a Nemzetibe egy énekes főszerep volt, az nem tudott énekelni.
1: Hát úgy akkor nehéz ugyanolyat.
2: De úgy nézett ki nagyjából, mint a másik.
1: Ja, csak... A kinézet már megint, igen.
2: Igen, tehát ez egy bonyolult ügylet, ráadásul a Nemzetinek nem forgója van, hanem ilyen sűjesztő lamellák vannak.
1: Mármint maga a színpad.
2: A Győri színpadnak meg forgója van. Tehát ezt mondtam nekik, hogy bizonyos objektív akadályai vannak, hogy ugyanúgy rendezzem. Megrendeztem, és nagyon jó előadás sikerült ott.
1: Persze.
2: Is. Sőt, meg kell mondjam, hogy a forgóval talán egy kicsit érdekesebb volt, mint ezzel a sűjesztőrendszerrel, szimpatechnikailag, de hiátus volt a darabban, mert hát nem stimmeltek a viszonyok.
1: Nyilván utána nézhettem volna, de nekem egyszerű most megkérdezni, és a Katonában nem is volt rendezésed?
2: Nem.
1: Olyan huncut mosoly jelenik most meg az arcodon, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátus az ember életében, nem?
2: Hát mivel, hogy nem tartottam magam soha rendezőnek, ölembe hullott, és szerettem rendezni, csináltam is egy-két jó előadást. Annyira nem vágott melbe, de biztos, hogy ott maradt bennem, mint egy kis sebb,
1: ötleteid biztos
2: hiány.
1: Voltak.
2: Voltak megoldásaim. Egy darabig Pesten máshol rendeztem. Tehát volt kis kapu.
1: Értem.
2: De most jobban élvezem azt, hogy a kollégák forszírozzák, hogy nem akarsz rendezni velünk valamit itt a Katonába. És széttárom a kezem. Nem.
1: Hogy nem akarsz, vagy azt mondod inkább, hogy nem te döntesz,
2: hát ez
1: erről.
2: Most az új vezetéssel ezt még nem tisztáztuk, hogy ez a szabály marad-e, de az előző rendszerben ez így volt kimondva.
1: Van még egy körünk, folytatjuk rövidesen. Bezéridi Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mezeridi Zoltánnal beszélgetünk, ugye most indul el az évad, amikor mi leülünk beszélgetni. Milyen feladatok várnak rád?
2: Hát most nem sok. A Pergündbe fogom játszani a Dobre apót. Én nem vagyok egy nagyon pihenős színész, tehát ettől aztán gyűjtöm a munkát. Megyek az operába. Lesz egy előadás október 23-a kapcsán. A Kádár utolsó beszéde a címe, ami egy olyan előadás, ahol opera kórus is van, vetítés, minden, és a Nagy Imrét fogom játszani, vagy hát mondani az ő beszédét. Úgyhogy ez egy izgalmas kihívás. És valamitől egyszer csak megszerettem azt, hogy én csinálok előadói esteket. Először egy Eszterházival kezdtem, de ez csak 40 perc volt, és akkor mellém tettek egy másik előadást, hogy érvényes legyen. De akkor jött egy újabb felkérés, ezt kiegészítettem, még akkor élt a Péter, és akkor egy órás lett a Kék szakálló, ami majd most a Műpában lesz, március 22-én lesz a Kék szakálló, és akkor csináltam utána egy verses estet, a Bagatelt, 33 verset mondok. Ezt időnként meg szokták hívni. Mindegyik már 100 fölött van, tehát annyiszor játszottam. Aztán volt egy előadásom a Kácsor Zsoltnak a Cigány Mózes című regényéből.
1: Zsolt is ült ebben a szépen,
2: igen,
1: a hortályos.
2: Annak az első a Genezis részéből csináltam egy előadást, azt nagyon szerettem, és az nagyon izgalmas is volt, de hát 4 évig játszottam, azt most már levettük, és hát most készülök egy új Eszterházi estel. Nagyon nehéz. Én raktam össze, mindegyiket én rakom össze.
1: Az én raktam össze, az azt jelenti, hogy ilyenkor saját magad rendezed?
2: Igen, persze. Igen, tehát ez én találom ki a szövegszerkezetet, és én találom ki a formát is, és akkor egyszer csak, hát főleg a néző rendezi, tehát elkezdem mondani, persze, és akkor hallom, hogy reagálnak, elég hamar, és mivel már nem az elsőt csinálom, tehát elég jól érzem, hogy mik lesznek a hatásosak, és hát elég gazdag a Péter életműve, és az lesz a címe, hogy Nem találunk szavakat, és hát egy a korai munkáiból raktam össze. Van belőle a Fancsikóból is, de csak egy, de azt később használja a Harmónia Celestisben is, de a bevezetés a szép irodalomba, amit nem nagyon szoktak, nagyon nehéz mű, de abból válogattam egy csomót, amit keverek az egy nővel, és hát ebből, és a termelési regénnyel. Nagyon érdekes, mert mint srácok, valamikor 78-79-ben mi egyszer megpróbálkoztunk a színművészetén az Eszterházi Péternek, akkor már megjelent a termelési regény, és abból választottunk egy részletet, de beletört a bicskánk. Tehát próbálgattuk egy kicsit, aztán nem sikerült. Akkor ilyen felolvasó estet csináltam belőle felkérésre, de aztán hosszú ideig nem, és akkor egyszer csak a Kék szakálló a kezembe akadt valamikor a 90-es évek végén, de Kaposváron mindig, amikor odaadtam a Babarcinak, hogy én ezt megcsinálnám, akkor mindig kaptam egy főszerepet, és akkor így nem volt erre időm, és így aztán akkor a Sufni nyílt, ez volt az egyik nyitó darab.
1: És ez mikorra készül el, mikorra várható?
2: Nem tudom, ezt magamnak csinálom.
1: Jaj, nincs is határidőd.
2: Nincs határidő, és
1: magadnak
2: nincs is...
1: Magadnak sem szabsz határidőt?
2: Nem. Hát amikor kész lesz. Akkor jó lesz. Akkor igen. Akkor előállok, és még forgalmazója sincs, tehát még nem döntöttem el, hogy mi az a hely, vagy mi az a közeg. Nagyon nehéz forgalmazni.
1: Ezt azért magyarázd meg, mert nyilván akik járnak színházban, tudják, hogy van egy darab, azt, vagy egy másik társulat, vagy egy meghívott nem tudom, színész vendég eljátsza, vagy az adott társulat, de a forgalmazót, ezt nem nagyon szoktuk hallani, vagy használni nézőként.
2: Hát ezek színházak, természetesen a forgalmazók, de vannak játszóhelyek is, ahol lehet pályázni ezzel, de döntően nagyon nehéz irodalom az Esterházy. Ennek viszonylag réteg néző közönsége van. A legnagyobb dicséret talán, amit így kapok, az az, hogy nem olvassák, és azt mondják, hogy ezek után ő el fogja olvasni, és amikor olvassa, akkor azt mondta, hogy az én hangomon hallja. Ezt is írta a Péter, hogy a kékszakálú magyar hangja Bezerédi Zoltán.
1: De jó az.
2: Ez is nehéz anyag, hogy ki lesz az, aki azt mondja, hogy mit tudom én, egy 30-40 előadást ő bevállal.
1: Érte.
2: Nem ez, könnyű.
1: De ez érdekes kérdés, hogy azt mondod, hogy az Esterházy nehéz, és ezért nem biztos, hogy van közönsége, de közben meg ha én színházban gondolkodom, hogy én elmegyek megnézni egy darabot, akkor én leginkább színészekben gondolkodom, hogy kit néznék meg. Tehát, hogy a te neved viszont lehet, hogy húzón név abban a szempontból.
2: Szerintem a kettő együtt, de határeset, tehát egyrészt nagyobb név az Esterházy, mint a Bezerédy, tehát más a hangsúly, máshol van a hangsúly, hiszen én azt vállalom, hogy az ő műveit szólaltatom meg, tehát a dominancia is más kettőnk között.
1: Na de pont ez a lényeg, hogy én tudom, nézőként biztos lehetek benne, hogy te meg fogod tudni szólaltatni.
2: Hát az, aki már hallott tőlem, de hát azért ez nem egy olyan nagy szám, aki hallotta. Körülbelül ez a réteg az, aki most is el fog jönni. De ez egy kérdés, hogy ki vállalja be, hogy ezeket az embereket megszólítsa azzal, hogy ez lesz, ez van, ez itt lesz. Hát és ugye még akik befogadják, azoknak még egyszer át kell venni egy rostán ezt, hogy ez igaz-e. Tehát én el tudom képzelni, hogy ez jó lesz, de a puding próbálja az evés.
1: Hát igen, de valamiért tényleg ezt gondolom, hogy ha te vállalod ezt a kihívást, te így állsz neki, hogy tudod, hogy ebben vannak nehézségek, és mégis eljut odáig, hogy aztán ezt valaki bemutatja, akkor a közönség már nem kételkedhet abban, hogy ez sikerül-e neked, vagy sem.
2: Jó, akkor visszatérünk az első mondatodhoz, hogy ez tánc.
1: Értem.
2: Én azt érzem, hogy én
1: vezeted?
2: Tudom,
1: igen.
2: Majd jöjjenek. Szívesen vezettem őket.
1: Egy nagyon kicsi időnk még van, úgyhogy a filmről még beszéljünk, mert a film az a 80-as években jelentős volt, aztán volt egy nagyon hosszú szünet, amikor csak kevesebb filmet láthattunk veled, de legutóbb a Lefkovicsék gyászolnak, az például nekem nagy kedvenc volt. És nem tudom, hogy milyen újra egy ilyen, mert ráadásul szerintem ez egy nagyon nézett mozi volt, meg sikeres film volt, milyen újra benne lenni egy ilyenben, mondjuk hosszú idő után.
2: Hát ez is egy színészi pályakérdés. Amikor a pályám elején voltam, akkor én egy fiatal srác voltam. Fiatal rendezők, vagy középkorú rendezőknek voltam valamilyen hőse. Aztán már nem voltam olyan fiatal. A középkornak, annak nem, én nem lettem olyan hőse, oda talán jobban a hősök kerültek.
1: Tehát nem volt olyan eljátszható karakter, ami passzolt volna
2: bele,
1: hozzád.
2: Van egy fiatal filmrendező, aki valamilyen problémát tálal, akkor egy fiatal hőst választan, ahol van azonosság.
1: Értem.
2: Tehát, hogyha kimész egy korból, akkor tudsz lenni apa, vagy nem tudom én. És akkor egyszer csak én egyet ugrottam, én ezekkel a középkorú pasikba ebbe úgy nem tudtam belekerülni, és aztán jött egyszer csak az apa, vagy a nagyapa.
1: Hát igen, a Lefkovicsékban az már inkább a nagyapa is szerep.
2: És a Rózsaszín sajtba is én voltam a tapasztalt apa, tehát hát most ez az időszak van, hogy aztán ennek lesz-e folytatása, rám csodálkozik-e még valaki. Tehát ez a film az sajnos olyan, hogy egyszer csak vagy van, vagy nincs. Tehát nem lehet. Volt egy időszak, amikor a Várkonyi megpróbálta, hogy a filmgyáron belül létrehoz egy osztályt is indított, hogy, és nem tudott sikeres lenni. Tehát nem, annál kevesebbet tudott munkát biztosítani, hogy egzisztenciálisan, vagy akár művészileg kielégülhessenek ezek az emberek. Úgyhogy ez ilyen. Tehát ha van, akkor jó. Még így is ahhoz képest meglepően magas számú filmet forgattam. De rengeteg főiskolás filmet csinálok barátsággal. Sok szeretettel. De hát ez meg egy misszió. Tehát az ember főiskolásnak elmegy. Bármit megcsinál, tanuljon, legyek ott a képi világában. Ez ilyen.
3: És egyébként a filmezés, tudom, hogy jelentős különbség van, ezt sokan mesélik abban a székben ülve a színészek, a színházi vagy a színpadi színészet meg a filmbeli színészet, az nagy különbség, de hogy azt ugyanúgy tudod élvezni, mint a színházat?
2: Hát hogy élvezném, nem vagyok ott.
3: Hát jó, de amikor csinálod?
2: A forgatást, azt nagyon. Igen. Azt nagyon, sőt, most nem is tudom, már valaki kérdezte így riportba, picit jobban érzem magam egy filmen, lazább és könnyedebb tudok lenni, mint egy színházi előadásban, azt ott nehezebb elérni. A filmnek, mivel nincs igazi tétje és nincs igazi hosszúsága, hiszen egy nap 6-8 perc hasznosat veszel föl, ettől jól és pontosan kell azokat meg, ha tapasztalt vagy, akkor mindig más csinálsz egy kicsit, hogy úgy is megvan, de tehát a csinálás az nagyon izgalmas, azt nagyon szeretem, de aztán utána kimegy a kezedből, nem is te vágod össze.
3: Igen.
2: Például Lefkovicsnál az egyik legnagyobb erénye számomra a vágás volt, hogy amikor olvastam a könyvet, nem volt olyan nagy szerep, mint amilyen lett a filmbe, mert többször bevágták, jóval többször bevágták a reagáló arcomat, ami nincs leírva így a forgatókönyvbe, de amikor fölveszik, ugye fölveszik innen, fölveszik onnan, és a reagáló arcom az az érzelmi arc, az jóval többször bevágták.
3: Tehát amikor nincs
2: és
3: beszéd, ettől, hanem...
2: Igen, csak, tehát egy tekintet, és akkor ettől jóval nagyobb lett a szerep, és jóval hatásosabb is.
3: Én nagyon szerettem. De most már meg fogom nézni még egyszer ugyanígy, hogy kifejezetten a reagálásodra fogok koncentrálni.
2: Nem kell, mert ott vannak, mert ezek, ott van, csak egy forgatókönyve le van írva egy párbeszéd, vagy egy akció. Ezt nem lehet leírni, ez megszületik közben, ez annak a helyzetnek, hogy jó viszonyban voltam a rendezővel, az operatőrrel, és aztán ők jó viszonyba kerültek a vágóval, aki ezt jól rakta össze.
3: Egy utolsó kérdés időn túl. Egyszer korábban valahol említetted, hogy elkezdtél mozogni, sportolni, hogy az megy-e még, hogy ez megvan-e, része még az életednek?
2: Hát mindig is sportoltam, tehát gyerekkoromban először a harmadik kerületi TTB-ben, aztán az Újpestben, a Serdülőkben fociztam, ezt abba hagytam, de mindig valami sportot csináltam, és hosszú évekig teniszeztem, és akkor egy sérülés az megakadályozta, és akkor egy kicsit elhagytam magam, tehát nem csináltam, és akkor azt láttam, hogy a csajok hogy a francba tartják olyan jól magukat, és láttam, hogy bizony ők becsülettel elmennek tornázni minden, és akkor egyszer csak a Marriott szálló és a színház között létrejött egy ilyen fúzió, hogy kedvezménnyel mehettünk az ott működő tornaterembe, és akkor befizettem, lementem, elkezdtem ilyen csoportos órákra járni, főleg gerinc, torna, pilátes, stb. És akkor összegyűjtöttem magamnak a számomra kedvező gyakorlatokat, de ez csak ilyen heti egyszer vagy kétszer mentem. De közben a gyerekeim megnőttek, Tehát már a délutánjaim azok felszabadultak, mert már nem kellett iskolába mennem értük. És akkor, hogy mit kezdjek a délutánnal, délelőtt próba kettőig, hatkor már ott kell lenni, és akkor elkezdtem egyre sűrűbben járni a Marriottba, most már 15-20 éve járok, nem tudom hány év, mikor kezdtem, és most ott tartok, hogy heti 5, heti 6 alkalommal másfél-két órát tornázom, és nem is, tehát van is lelki szükség, váltogatom, hogy mikor kondi, mikor balett, mikor, vagy de nem balett, jóga, inkább jóga. De fontos is, a családom is csinálja, ettől még jobb érzetem van, hogy meg tudjuk beszélni, mindenki igyekszik magát rendbe tartani, és tényleg jobb, hogy amikor föl kell az ember, hát 71 éves vagyok, nem valami nyüggel kell az ember, hanem a saját testének ura tud.
3: De ránézésre is, hogy látszik, hogy rendben vagy.
2: Hát úgy érzem, hogy igen.
3: Bezérédi Zoltán, köszönöm szépen, hogy jöttél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
5: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
4: A retro véradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására, gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A jazz meg az egyik klasszikusát például.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a generál és a könnyű álmot hozzon az éj után, jön mindjárt a gömbölyű dallal Katona Klári, előtte pedig hallgatjuk a Bogosi Brothers Company slágerét, valahol itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Republik és a Szájjel Kismadár után a Vétekkel megyünk tovább. Vele minden jó a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Máté Péter és az egyszer véget ér után Kollányi Zsuzsival megyünk tovább valahonnan a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Neoton Família zenélt, ez volt a Holnap hajnalig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Fiesztától a Bonita, de itt lesz Ákos, Cserháti Zsuzsa. Most pedig jön Varga Viktor és a Szőkével álmodtam.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Kowalski meg a Vega és az Egy világon át után jön mindjárt a Márti dala, az Anna and the Barbies kis Tibivel adja majd elő, előtte pedig az Up és a Nap a Retro Rádióban.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Honeybees zenélt az Így játszom után. Szulák Andrát hallgatjuk, C'est la vie a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Hevesi Tamás és a Szólj rám, ha hangosan énekelek után. A United-del megyünk tovább, végső vallomás a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olai Bolya és a Magyarország után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Barcs Endre lesz majd a vendégem, az egyetlen általam ismert magyar ember, aki személyesen találkozott 1972-ben Elvis Presleyvel. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt óránkban Abaházy Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Soltész Rezső dalával búcsúzom. Szóljon hangosan az ének a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.